0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely közül pedig egy olyan énekesnő, akinek 140 fölötti az IQ-ja. Ezt nemrég hallottam, de szerintem nagyon menő. Extrán intelligens. Meg hát ugye extra jó dalokat csinál. Shakira! Mert hogy róla van szó, az igazi mai sláger a Die Die, amit indítok itt a rádió egyen picivel fél három előtt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdezik, hogy hol lesz legközelebb a konténer. Szólunk róla, de ami ennél sokkal fontosabb. Elindult az az időszak, amikor lehet gyűjteni a konténerhez a kulcsokat. Szinte óránként egy kulcshoz hozzá lehet jutni itt a Rádió egyen, és ezek közül az egyik nyitni fogja, és mindent meg lehet nyerni, ami benne lesz a konténerben. Hát ugye a tavaly évre gondolunk, a rengeteg elektronikai kütyű mellett volt benne autó, egy komplett konyhai felszerelés, mert hogy minden, ami a konyhába kell, meg még egy csomó extra, hát valami hihetetlen volt. És ezt valaki idén is megnyeri, csak a Rádió 1-től. Az igazi mai slágereket pedig, hát ugye, ugyancsak csak a Rádió 1-től lehet megkapni. Ezeket hozom megállás nélkül, és ez egyik legújabbat most Robin Schulztól, Superada, Better Times, ez jön a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is olyan nagy kedvenceket hozok, mint Regán, Lili, a Swiss Disco, vagy éppen Nagy Bogi és Des újdonsága S. Spéci Metzger Viki remixben. A kezdésben pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Wonderful Life, pár percen belül csak itt a rádió egyen, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Melóban kitartást, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van, az pedig vezessen óvatosan, bármit írnánk. 0620-311-111 jöhetnek az üzenetek, én pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket ebben az órában is. Most például egy nagy öleléssel érkezünk Kamráddal közösen. Ez a Hug Yourself, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy, és már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai, mert hogy idén is szeptember 25-én és 26-án rendezik meg az eseménysorozatot, aminek a szervezői országszerte is izgalmas programokkal készülnek. A szervezők legutóbbi közleménye alapján Magyarország több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Nagyon menő programok szoktak lenni minden évben, és idén is, aki egy picit ebben elmélyedne, hogy csak a rádió1.hu-ra kell klikkelni, mert hogy egy csomó érdekességet összeszedtünk, aki pedig egyszerűen élvezné továbbra is az igazi mai slágereket, mondaná, hogy a legjobb helyen van itt a Rádió 1-en, mert hogy indul Regál Lili és a Hear Me kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
2: Ez a Rádió

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha már Dua Lipa zenélt, akinek ugye saját könyvklubja is van, nagyon fontos, hogy pár napja volt az Olvas el egy könyvet nap, egészen pontosan szeptember 6-án, vagyis vasárnap, ennek kapcsán pedig, ha valaki gondolja, akkor akár pótolhatja is, hogyha kimaradt volna. A Rádió 1.hu egyébként ehhez hasonló vagány kis érdekességek, ők pedig a Swish Disco már is, Rehab-el, Sam Feldel, egy újdonságot indítok, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy az órában még hozok egy olyan dalt, amihez köze van Rádió 1 DJ-nek. Nagyon sok ilyen van, nagyon sok ilyen jó van. Ezek közül pedig az egyik ez. Nagy Bogi és Dash, és jó leszek újra, amit indítok, DJ Metzger Viki remixében, aki pár órája ugye élőben mixelt nálunk. Ez a Rádió 1,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, és ma is folytatódik a konténerjáték. Mesélek még erről, most viszont mutatom, hogy mivel kezdek mindjárt. Taylor Swift-tel, The Fate of Ophelia, az igazi mai slágerek között. Ez jön mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió 1 bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Tegnap már a konténert is megmutattuk a Kormi Pláza bejáratánál Attissal, és szépen lassan ebbe egyre több minden kerül, nem lehet tudni, hogy mi. Azt viszont igen, hogy egy hallgató az egészet megnyeri, ez viszont kulcsot kell szerezni, amiért semmi más nem kell tenni, csak hallgatni a Rádió 1-et és jó időben csörögni ránk. Ez a konténerjáték, ő meg Orbán Rudi a kereszthúzattal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:45 is elmúlt. Szép reggelt most már, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól telt az éjszakai műszak meg, hát bármi, amit este csináltunk. Nem sokára reggel, 6 órától jönnek Balázsék, addig viszont egy csomó nagy kedvenccel készülök, most például egyenesen Németországból, egész Európában imádják ezt a dalt, és Magyarországon is. Nagyon sokat kérik a Kívánság műsorban, és én is hozom Loi és David Puentes közösét, az igazi mai slágerek között ez a Golden Summer, itt a rád

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fejlesztés a Mokri utcai rendelőnél gólyatábort tartottak Békés Csabán. Ma napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Akadálymentesítik a Mokri utcai orvosi rendelőt Békés Csabán, közölte a városvezetés. Az önkormányzat korábban megvásárolta az ingatlant, most pedig már zajlanak az átalakítások. A rendelőnél akadálymentes parkolót alakítanak ki, ahonnan új járda és rámpa vezet majd a bejárathoz. Szélesebbre cserélik az ajtókat és felújítják az akadálymentes mosdót, emellett új kerékpártárolókat is elhelyeznek. A munkák után a mozgásukban korlátozottak, az idősek és a babakocsival érkezők is könnyebben juthatnak be a rendelőbe. 4 napon át ismerkedtek az egyetemi élettel és Békés Csabával a Gál Ferenc Egyetem első éves hallgatói, számolt be a beol.hu. A központi gólyatáborban a szórakozás mellett az egyetem működéséről és a hallgatók előtt álló lehetőségekről is szó esett. Könyvtári tájékoztatót és Erasmus előadást is tartottak, a gólyák pedig egy játékos feladatsor során Békés Csabát is bejárták. A programok között csapatversenyek, sport és ügyességi feladatok, valamint strandolás is volt. A gólyatáborral szerették volna segíteni, hogy az első évesek már a tanév elején megismerjék egymást, és könnyebben beilleszkedjenek az egyetemi közösségbe. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esély annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű. A melegedésre érzékenyek tapasztalhatják tüneteiket, de mindannyian észrevehetjük, hogy bágyattabbak vagyunk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmet!
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténerjátékunk pedig természetesen ma is pörög, ma is lehet gyűjteni a kulcsokat, csak figyelni kell, hogy mikor lesz esély telefonon elcsípni egy újat. Addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Most Szíriától ez a Stumbling In, amit én

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma még úgy néz ki, hogy 31 fok, holnap is lesz 32. Aztán viszont csütörtöktől, jaj, 23 a napi csúcs, aztán pedig 20. Szombatig egészen valószínű az eső, szinte mindenfelé az országban, aztán vasárnaptól talán nem, de hát ilyen 20, 21, 22, 23, 24 fok a hét második felében. Hát az már őszies. Bizony. Jó, Alex, szólt, a hírek után ez jön. Aztán pedig jön a Balázsik Beston, 6-tól pedig indul a műsor is. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet. A konténerjátékunkhoz pedig jó kulcsvadászatot mindenkinek itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gondolod?
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ti tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
2: Mi? Várjál, ugye a geocaching az, amikor kimész a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
1: Igen.
2: Igen.
1: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
2: Hú, de jók vagyunk.
1: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
2: Még egyszer, mi a sportág?
3: Geogesszür.
1: Van egy R betű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
2: Isten, de nagy!
1: Legyőzte Blinkit.
2: Várjál, Debre a mi fiunk.
1: Debre a mi fiunk.
2: Ott éve ki a Ginkli.
3: Ginkli az korábbi világbajnok.
1: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
3: Bocsát, közben megérkezik. Geogesszer.
1: Geogesszer, bocsánat. Jó, én ezt mondom, geogesszer.
2: Tehát a geocachingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
1: Nem erről van szó.
2: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
1: Nem.
2: Erről sincs szó.
1: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan eljátékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belőle megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen, hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
3: Egy street view.
1: Igen. Street view.
3: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
1: Igen,
3: ugye?
1: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlát, ez lehet egy fáspar. Neked pedig az a feladatod, figyeld, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
2: De és mekkora részletet mutat?
1: Ott játszik Blinky. Figyeld, ott játszik Blinky. Blinkinek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
2: Hát és már van szurkolótábor.
3: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
1: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
3: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
2: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
3: Nem.
1: Ne, igen, egy kanadai rendszám. Egy magyar rendszám, és van itt egy blaharúzatér. Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék. Találd ki, hogy hol vagy a világban.
2: Állj, hát nézd már meg.
1: Csak mutat, figyelj.
2: Egy repet mutat.
3: Egy balkanyar.
2: Balkanyar, két oldalt fák. Hát ez bárhol lehet.
1: Állj is meg a képe. Itt a kép, állj is meg. Figyelj, neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
3: De csak már a döntőben.
1: Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
2: tárlákat,
1: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyambat madár. Nincs,
3: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Nincsenek semmilyen tájékozódási pont.
1: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
3: Mondjuk az Eiffel-torony, a háttérben kicsit árulkodó.
1: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre Dame azért nagyon nagy segítség.
2: Ez teljesen beteg gyerekek.
3: Ezek az emberek egész nap ülnek, és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
1: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
3: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
1: Egyáltalán miért játszol ilyet?
2: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket. Hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
1: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
2: Oda nézd, hát megy előre.
1: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a szívjuképen, akkor te tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
2: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
1: Hát ha van felirat.
2: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg, az izétáblát.
1: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Maps térkép alapján...
2: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
1: Melyik kanyar, és leteszed, hogy Ekvádor-Kolumbia közepén, valahol az Ekvádor-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ekvádori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet,
2: Feri? Hát soha az életben! Viccelsz!
3: és aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
1: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
3: Vagy Debre, ugye?
1: Tessék? Vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
3: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
1: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak, érted? Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek, mit tudsz nézni?
2: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak, dél, van sivatag, nincs sivatag.
3: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
2: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
3: Valószínű. Oké.
1: Okay. Okay. Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, okay. Mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
2: Hát megütöm Blinkit.
3: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
1: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
2: Hát,
1: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
2: Semmit nem segít.
1: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
2: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
1: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
2: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
3: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
1: Felfoghatatlan.
3: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák? Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol vagy.
1: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra van, hanem...
3: Nem, a zebra van, nem. És az reggel.
1: Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap. Vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik féltekén. Aha. Szerintem beadnának neki. Okay. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsül, csak
3: nem tudom, mit csinálj. Budapest, egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre, tegyél már ki minket.
1: A Lánchídon, azért csak megmondanak, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra, te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai vagy az ausztráliai részre menni? Fél, megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
3: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő, úgyhogy ezt így tudhatják.
1: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
3: Hát
1: nem beszélünk vele.
2: És hívjuk ki.
1: Igen.
2: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak. Mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
1: Mit néznek?
2: Hát ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
1: Ja, és ő ránéz az autóra, látja az árnyékot.
2: Ha néz, és akkor abból rakja össze.
1: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, amiben te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és streetjúgépek alapján világbajnokságot rendeznek.
3: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek.
1: Soha.
3: A streetjúgépek.
1: Életemben nem kerestem még streetjúra. Soha.
2: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
1: Ha motorozok, megyek a Feri után.
2: Ugye, tehát, hogy itt azért...
1: Ha nyaralok, megyek a család után.
2: Igen.
3: Valaki menjen elől, az a lényeg.
1: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyeld, megőrülsz.
2: Talajszíne, forgalom, iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák gyerekek, csak mi vagy?
1: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
3: Hát hogy ez most mindenki van égve.
1: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
3: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
1: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogy elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
2: Na, ebből
1: hát legyél okos. Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
3: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat,
1: jó,
3: mint...
1: Sanyi fekszik a földön, balra.
3: Ha mész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohányboltot.
1: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az árukban, tudod, hogy Békés megyében vagy Újkígyós környékén, disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árukban. Van egy nemzeti dohánybolt.
3: Van egy nemzeti dohányból, egy félikész építkezés.
1: Ott van egy presszó.
2: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás.
1: Tökéletes segít. Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a streetről lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
3: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
1: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarot. Hát most... Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
2: jó,
1: azt a kerít.
2: Jó, menjünk már, Zsül, menjünk. Előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi, igen, az első jel, ami az alapján elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
3: A muskátlik az ablakban.
1: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
2: Menjél még.
1: Már a gáz bevezetett. Ott a néni balra.
2: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
1: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
2: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
1: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
2: 30 méteres pontosság. Nem. Láttátok az előbb a világbajnoki döntőben a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
3: a pontot. Ott a dohány volt. Mondtam én.
1: Lottózó, nemzeti dohány volt. Magyarország.
2: Ez biztos.
1: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkodva, egy iszonyatos jó bringával.
3: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetéshez. Olyan
2: is biztos, hogy találunk. Igen. Tehát a magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
1: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
3: Szerintem
1: ez
3: Hajdunánás.
1: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez, elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
3: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
1: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontosan, ahol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
3: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a Street View-kat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
1: elkezdtek
3: hogy sokan
1: játszani,
3: vannak.
1: Igen.
3: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
1: hogy ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
2: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még nem menj előre, mert például...
3: Volt egy kék kuka.
2: ott a kék kuka.
1: Ez valószínűleg nekik jelek.
2: Ez neki jel, hogy tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó mindent.
1: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De igen? Mi nem láttunk ilyen kék kukát.
3: Van tehát, egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
1: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
3: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet, hogy
1: az lehet, hogy kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legább tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
3: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
1: Egyesült Államokban van, oké?
2: Biztos, hogy Dél-Amerika.
1: Dél-Amerikát
2: Növényzet.
1: Mondod?
2: Növényzet, Dél-Amerika.
1: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika. Mondj egy országot.
2: Jó, mamá.
1: Én azt mondom, hogy Ecuador, tessék.
2: Nem.
1: Mit mondasz?
2: Argentína.
1: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóva, teljesen mindegy.
2: Följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
3: Még. Előre.
2: Jó.
1: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
2: 50 méterre,
1: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
2: Tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
1: Zsül letette
2: Paraguayba szúrta le. Gyula.
1: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
2: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, vagy 2000
3: iba határon belül.
1: Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
3: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát, hogy mi volt a döntőkép?
1: Nem, mivel nyerte meg?
3: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
1: És megmondta?
3: A nagy büdös.
1: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
3: A nagy büdös puszta.
1: És a pusztában megmondta, hogy
3: az Belorusszia.
1: Hogy az Belorusszia. Oké, most helyezd föl a térképre Belorusszia, tessék.
2: Tessék, hova teszek?
1: Hova teszem? Na, most csak azt, hogy Belorusszia, tessék, van egy bank térképen. Ő megmondta, hogy a Belorusszia lát egy sztyeppét, vagy egy valamilyen. Oké, tedd föl Belorussziát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
3: Hát elindulok. Megállok az első molkutnál, és veszek egy hordogot.
1: Én lemegyek a Bakcsomó partiból, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-en héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
3: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
1: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belorussziát?
3: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
1: Az jó helyre teszed.
2: Mert hogy ugyanaz.
1: Igen, az jó helyet teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Azt. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem
3: nem.
1: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-ba.
3: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
1: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
2: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette, és megvan.
1: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motoráztatók.
2: Ott szexelnek a stikültétek, hallgatók, dobjam át valaki, aki
1: és ez Magyarországon van? Hol máshol? Nem,
3: nem és kegyen.
2: Nem így.
1: Hol máshol, nem mint hogy Magyarországon.
3: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
1: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
2: Hoppá!
1: Hoppácska!
2: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajokat.
1: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódása, hogy folyton mászkál mindenhova.
2: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
1: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy picit még visszatérhet a hőség, 1 millió forintos adomány a gyermekpszichiátriának. Kuruzslás miatt kell felelni egy kozmetikusnak. Jönnek a részletek Török Mónikától. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: 1 millió forintos adományt kapott a Békés Megyei Központi Kórház gyermek és ifjúság pszichiátriai osztálya. A kórház honlapján számoltak be róla, hogy a támogatást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete ajánlotta fel, a pénzt a szervezet jótékonysági estjén gyűjtötték. A gyermekpszichiátria korábban a gyulai fussa sérült gyermekekért jótékonysági futóverseny bevételéből is kapott támogatást. Az akkor felajánlott 600 ezer forintból az osztályra asztalokat, székeket és zárható szekrényeket vásároltak. Kuruzslás miatt áll bíróság elé egy kozmetikus, mert a vádirat szerint szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket, írja a beol.hu. A nő 2022 és 2024 között a saját szalonjában hialuronsavat használt a kezelésekhez, amelyekért pénzt kért. Magyarországon az ilyen ajakdúsítás egészségügyi beavatkozásnak számít, ezért kozmetikus nem végezheti. Ehhez megfelelő orvosi végzettség és engedély szükséges. Hasonló szabályok vonatkoznak a botox kezelésre és a töltőanyaggal végzett ráncfeltöltésre is. Az ügy a Békés Csabai járásbíróságon folytatódik. Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű. A melegedésre érzékenyek tapasztalhatják tüneteiket, de mindannyian észrevehetjük, hogy vágyattabbak vagyunk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Eszter, jó reggelt, hello!
3: Jó reggelt.
2: Feri, jó reggelt, hello!
4: Szevasztok!
2: Mindenki kiabál, mindenki állít, ne üvöltsek ennyire hangos.
3: Valláskárosultak ültek a helyemen.
2: Igen?
4: De az egyéb
2: ez mindig
4: is.
2: Ez van, gyerekek.
4: Pedig én aztán tényleg hangosan hallgatom a füles, mert hogy idős vagyok és süket, de valaki úgy főcsavarta, hogy áááá!
2: Mindig ez van, azokat be kell állítgatni egy kicsit, de egy kezdő állítgatás után itt vagyunk. Még a napos időben, még a jó időben. Még a 30 fokban aztán jön a Armageddon, de most még jó, ma meg holnap még jó lesz, gyerek.
3: Reggel mindig az van, hogy zsíros az egerem, és hangos a fülesem. Szóval akkor itt valami óriás nagy dorbizolás zajlik éjszaka.
4: Vagy Júli. Júli úgy jutott tegnap, szerintem ki ülne oda éjszaka?
3: De valaki
4: nem,
3: ide
4: nem
3: valaki,
4: jár vissza,
3: ide,
4: ezt napközben csinálja.
3: Éjszaka, itt ült valaki.
2: Lát, simán lehet egyébként, simán lehet, hogy ott ült egy DJ vagy valaki. Milyen szemüveged van? Új a szemüveged?
4: Új.
2: Na, azt nézem, oda nézze.
3: A lencse is, mint a kicsit
2: oda nézze.
4: Más? Nem.
2: Milyen
4: azért más, mert
2: van
4: a másikon van egy, hogy

0: hívják, van egy ilyen sötétített réteg egy kicsit, ezen most nincsen olyan. Mm-hmm. Ilyen szép, vastag, barna, ez ilyen, így.
1: Balázs is örülne már egy vastag barnának.
2: Egy vastag barna?
0: Igen, de
2: ezért eszem ezt a rohadt csiamagot, hogy jöjjön egy vastag
0: de
2: barna.
0: Semmi. De
2: egyelőre kicsi mazsola van.
0: Kis mazsola apró pöttyökben.
1: Nem
2: de jó a szem. Jó a hempa. Jól néz ki. Igen, jól néz ki.
0: A szemüveg öltöztet, mint tudjuk, főleg mióta Ráskó művésznő itt ő mellettünk.
2: Igen, két dizájner elül, akit szembe kérem szépen. Kék szemüvegek, barnás, tigris mintás, vagy leopárd mintás, vagy
1: felvettem
2: nem tudom,
1: a vidám nadrágomat, ez nagyon látod
2: el. Vidám nadrág. Minden van, gyerekek, nem néztem még.
0: Csíkos, nem
2: mutasd a nadrágodat,
0: fehér.
2: Oda nézzél, pizsoma. Hát pizsoma van rajta.
0: Pijama nadrág. Pijama nadrág, mondjuk a narancssárga szín, az most ugye, hát na mindegy.
1: Én most vártam egy időt, egy kis ideig, amíg újra fel lehet venni, és szerintem most már oké vagyok. Most
2: de tényleg jó, tényleg jó, csíkos.
0: Kinek volt ilyenje az Asterix és Obelix című népszerű sorozatból a nagyobbnak, csak annak kékfehér.
1: De nem tudom, hogy melyik, mindig, talán Obelix a nagyobb, nem?
0: Igen, Obelix.
1: Jó, igen, igen.
2: Asterix és Obelix.
1: Ezt szerettem volna, ezt a lookot kerestem. Így 39 évesen lassan, hogy tudnék úgy kinézni, mint Obelix, és végre sikerült.
0: És siker, megvan.
2: Jól van, gyerekek. Egyébként jól vagytok?
1: Magadra haragítottam, Balázs, ne!
2: Kit haragítottam magamra? Kérdezés. Akkor kérdezzetek
1: ti. Az egész országot magadra haragított. Fecóval ezt megcsinálni.
0: Fecóval
1: ezt megcsinálni. De tegnap a Most Wantedba. Ugye kiderült, hogy milyen sátán lakik a lelkében Balázsnak. Mert Fecó felhúzta egy kicsit a Balázst, ugye azzal, hogy kis megváratta.
2: Várata, hát ez egyébként nem volt benne a műsorban, az egy laza 20 percet vártam a srácokra. Azért azt tegyük hozzá, mielőtt mindenki keresztre feszít megint engem.
1: Hát itt már az üzenetekből úgy látom, hogy hát neked itt gyakorlatilag befellegzett.
0: Mekkora bunkó voltál.
2: Ezt kiírja.
0: Én csak olvasgatok. Megsajnáltuk a Fecót, de mi volt, mert én nem láttam ezt.
1: Azt csinálta a Balázs, hogy miután Fecóék, hát így nem vették elég komolyan. Balázs tengbe volt, menni akart, el akart kapni valakit, és Fecóék megálltak pisilni. De a pisilésben egy süteményezéses kis pihengélés lett, és ezért lecsúsztak ugye egy elkapásról. És a Balázs ezt a melkasában őrizte ezt a sérelmet egészen hosszú ideig, míg eszébe nem jutott, hogy hát ezt vissza is lehet ám adni. Hát ezt oda is lehet adni a küldőjének, és szegény Fecót leküldték a metróba, hogy kapja el a párost, aki hát ugye elkezdte őket üldözni, és ugye hát ki volt neki a segítség ebben? Ki adta neki a koordinátákat? Balázs.
0: Oh,
2: én adtam a koordinátákat, de közben mi már üldöztük a Jolie-okat, és ott voltak előttünk kocsival. Fecó meg rohangált az Etele plázába, és mondtam neki, hogy ott balra. Ott látom őket, ott jobbra. Ott látták őket, menj jobbra. Megfutattam egy kicsit, de egy ponton, amikor már megálltam volna, azt mondtam, látom őket, utánuk megyek, de nem lehettek ott, mert előttünk voltak a kocsiba. És ő észrevett két narancssárga ruhást, és elkezdte követni őket, hogy látom őket, mondom, hát ha látod őket,
0: akkor menj
2: utánuk.
1: De hány perc, valóságban hány percig futott a Fecó?
2: Hát egy 30-40 perc volt körülbelül. De nem futott végig, megállt, gondolkodott, elkeseredett, megint kaptunk egy bejelentést.
1: És ez idő alatt Balázs ült a kocsiba, és csapatták az M1-esen.
0: Mert valaki komolyan vette ezt az elkapást, érte tármoljuk közül.
1: De figyelj, az Fecó artán az összes érzelm átment. Tehát nem tudom, hogy Fecónak van-e eszefére felvételi, de hogy menjen el, mert figyelj, aki így tudja ábrázolni az érzéseket, annak a szívőzeti van a helye.
2: Minden idők legjobb tévés Böllegszel. Egyébként azt kell, hogy mondjam, komolyan, zseniális jelenet volt. És nem azért, hogy benne vagyok. Tényleg nem azért, ezt látom, azt mondom, gyerekek, ez egy első osztályú, olyan vicces jelenet, amit írni nem tudnak forgatókönyvírók, mert ez nincs. Tehát ezt leírva nem tudod egy reality-be, ami szkriptelve van, hogy ez, na tessék, akkor csináljátok majd egy jó, majd akkor csinálok. Tehát annyira jól jött ki minden, és a végén bement egy pékségbe, és nem esett le neki, mikor mondtam, hogy menj be egy pékségbe. Pékségbe? Mit csinálják egy pékségbe?
1: De olyan cukrászdába ment be.
2: Ráadásul ment egy cukrászdába, és kérdezd meg, hogy van-e mézes krémes.
1: Amúgy az a cukrász, ahol bement, ott nagyon jó a téli fagyi, csak ennyit szeretném mondani, ha esetleg arra jártok. De hogy megbocsátok neked, Fecó?
2: Persze, semmi nem volt. Már az esti üzenet, amit ott fölmondott, hogy most úgy fekszem le azokkal a gondolatokkal, hogy ki mennyire fontos a csapatban, és hogy a megbecsülés gondolatával fekszem itt le. Hagyjad már!
0: Ez egy tévéműsor, gyerek.
2: Füligért a szája a reggelinél. Nagyon jó poén volt, sok ilyet kell nyomnunk. Nagyon jó poén volt, csinálj még ilyet, mondom, jó, te rohadj. És akkor még jött, hogy ott fölmond, meg nem tudom, te szemét, mondom, direkt rájátszol erre, hogy engem itt kicsináljanak. Nem, hát utána egy órára már olyan stengben voltunk, hogy mentünk tovább elkapni. Érti ezt, meg érzi, meg tudja, hogy ez egy ilyen műfaj. Hát szóval
1: kéne adni valami, nem tudom, díjat. Egyrészt az, hogy elviseli Balást ilyen intenzív együttlétekkor, másrészt pedig azért, mert hogy el tudja engedni ezeket a sérelmeket, nem? Tehát, hogy ő egy nagyszerű ember.

0: Nincs
1: amúgy, lehet, amúgy rosszul vágják, ezt nem lehetséges, mert amúgy tudod, például ez nem jött ki a dinamikából, tehát az nem volt benne, hogy ők ott jól érzik magukat odabben.
0: Fiam, mézeskrémest vettek, kávéztak, leszarták, hogy ott van, lefűztek, kész, megálltak, és mondták, hogy ők most nem, nincs olyan, hagyjuk az elkapást. Nem, az már nap végén volt, és már nagyon fáradtak voltak, és én hajtottam őket egész nap, és mondták, hogy ne, ők most be akarnak menni, és isznak még egy kávét, és süti, és egyszerűen ledobták, azt mondták, hogy nem, nem, most nem megyünk tovább, belázadtak.
2: Hát én meg ültem a buszba. Ők valószínűleg nem karikírozták ki annyira ezt a dolgot, mint hogy te
0: meg
2: az ellenkező.
0: Meg az lefűztek, igen, lefűztek, na, leálltak, mindenki leállt, de én közben forgattam, mert én ott ültem a buszba 6-8 forgó kamerával. És mondtam, hogy menjünk már gyerekek, induljunk el, és végignéztem, hogy ezek átjönnek a másik oldalra, kiszállnak, kocsibülnek és elindulnak. Hát mondom, nem hiszem, ezek meg ott kavargatták a kávéjukat és kávéztak. Zseniális volt. Eszembe nem jutott volna megsértődni 25 perc várakozás után. Szóval ez benne van, és ezt a fecó is nagyon érzi, nagyon nagyot rögtünk. Szóval nem, aki ezt komolyan veszi, úristen, vagy ezen megsértődik, vagy megharagszik rám, az nem is érti, hogy mit csinálok
2: ennyi
0: valójában.
2: Ennyi év után, hogy televízió műsor van mondjuk, nem tudom, 50 éve Magyarországon, vagy mennyi,
0: igen,
2: ez a fajta televíziózás van mondjuk 20 éve, ezen még valaki meglepődik, hogy ilyet csinál?
0: Körülbelül olyan, mint amikor a Gábölgyi rommá szívatta a Bajort a Heti Hetesbe, igen, és a Bajor már teljesen ki volt, oda mentek, megöltek, ittak egyet, és a hatszor leakol is, összeázta, és rossz színészezte, és elmondta, hogy milyen hülye vagy, és mindig nagyon megsértődött a izé, kis huszár, vagy kicsi huszár, és aztán ittak egyet, és röhögtek. Szóval, hogy ez körülbelül ez, ezek jelenetek, gyerekek. Szóval, hogy De fel voltam erre készülve, tegnap SMS-eztünk a fecóval, és ilyeneket küldött smiley-el, edd meg, amit főztél. A 600 röhögő fejem, mondom, figyelj, tuti, hogy holnap szétszednek. Te személy, direkt rájátszottál, edd meg, amit főztél.
1: Mi jelzitek meg ebből az egész történetből?
0: A bocsánatkérés és a megbocsátás.
1: Nem.
0: A megbánás.
1: Nem. A tanuk, a fecó hangját szeretném hallani, hogy azt mondja, hogy természetesen...
2: Így van, így történt.
1: Igen. És most lehet, hogy ott zokog.
2: 9 körül fenn van, majd 9 körül fölhívjuk.
1: 9 körül fenn
2: van? Igen, szerintem most még alszik. Mondja el ő is.
1: Így van.
2: Ugye, nagy mosakodások,
1: nagy mosakodások itt 7 óra előtt.
0: Igen, úgyhogy egyébként igen, elbuktunk egy elkapást emiatt, de nem baj. Szóval, ja, hát ez ilyen, de gyerekek, aki ezt, nem is kell.
1: És akkor lesz a végén egy együttnézés, jól láttam ezt az interneteken.
0: Ez már volt tavaly is, az utolsó részt, azt nagyjából 300 vagy 500 fanatikus nézővel együtt lehet nézni. Gyere el, ha van kedved, ez egy nagyon jó helyszínen lesz, a 10. kerületben, egy gyönyörű helyen, mi az?
1: Eiffel Művelyházban.
0: Az gyönyörű az a hely, én ott voltam koncerten.
1: Ott vettem fel az új önálló estemet, amit nem sokára majd a tévében megnézhettek.
0: Nasta mindenség itt neki. Ez na, a...
1: Tessék? Igen, bevallatszik, hogy teljesen fölösleges.
2: Jó, de úgy gondolja, ha hallom,
0: rám kérdezi. Rám írt tegnap.
1: Hogy téged is fel szeretne venni?
0: Igen.
1: Hogy
2: nem, hogy ő sokkal jobban megcsinálta volna ezt a műsort.
1: Jaj, azt abszolút.
0: Igen. Benne van a nevében TV-műsor. Műsor. Írja valaki, műsor. Igen.
1: De nagyon szeretem ezt azért, hogy azért, tehát hogy még meg tudod dobogtatni az emberek szívét, még tudnak igazi érzéseket generálni ezek a műsorok, látod, még tudnak igazi felháborodást csinálni, igazi izét elköteleződés.
0: Elképesztő, hogy milyen őrület van a streamen, gyerekek. Nem kommunikálhat adatokat az RTL, mert egy részvénytársaság, és ez egyébként egy luxemburgi döntés, és ezt én is tiszteletbe tartom, de...
2: De nagy az öröm.
0: Igen, majd elmondom szünetbe. Olyan számok, hogy... Nagyon durva.
2: Nagy üveges pezsgők vannak.
0: Nagyon durva. Hát pontos számokat nem
1: nagyon várom, hogy napi sorozat legyen, és most a Barátok közt helyett Balázs 3 éven keresztül meneküljön, vagy meneküljön Balázsra emberek minden este 2,5 órában.
0: Igen. Na mindegy, gyerekek. Szóval ez van. Igen, ez volt. És ez lesz. Hát, de ha azt gondoljátok, hogy én nehéz helyzetben vagyok a fecó, akkor mindenki nézze meg a Jolly csaját, és akkor hajtson előtte fejet, hogy...
2: Hogy micsoda férfi, mi?
1: Igen, amúgy, igen. Na, jó, ezt köszönöm, hogy fel, azt figyelj, én itt a Jolly csajával vagyok.
0: Mekkora szereplő.
1: Figyelj, nem csak az, hogy mekkora szereplő, hanem az, amit a Jolly csinál vele. Ez a passzív, oda nem figyelő, teljesen elhagyta magát, nekik, az asszonynak a kezében tartani az egész helyzetet, ő csak fél, tehát ő ennyit hozott a produkcióhoz, hogy ő fél, és mindent az asszony csinál, és jó, hogy ideges, érted, mert nem hisz neki el semmit elsőre, mindent 50-szer el kell neki mondani, és belepörgeti magát, és értem.
0: Hogy üvöltöttek, nem?
1: Hogy?
0: Az nagyon durva volt.
1: Mondjuk, amikor beült az anyukája kocsijába, és az anyjával üvöltöttünk, az...
0: Hogy üvöltött az anyjával?
1: Elhallgatsz, Barbie! Elhallgatsz!
0: Nagyon csak kemény volt.
1: Az kemény. Szóval, hogy azért van, tehát szerintem minden nőnek, aki egy családot próbál így egy helyen tartani, volt már ilyen élménye, hogy nagyon tisztán meglátod, hogy mi az egyetlen megoldás, tudod? És csak azt szeretnéd, hogy a másik elhiggye neked. És a másik egyáltalán nem figyel oda, egy teljesen másban.
2: Mert már van rossz tapalat, rossz tapasztalat, tudod?
1: Hát eddig igazából csak jó döntéseket hozott. Majd nem figyeltem annyira nagyon, teljesen őszinte leszek, de azért, na mindegy,
2: belehergeltem. Ahogy látom, sokan magát. Azért nem állnak mellette.
1: Hát nem, mert ugye nagyon irritálóan csinálja, de hogy ettől függetlenül én azért látom ott az ingerek alatt.
0: Ott van, ott azért igen? Sok minden van, igen. Azért ez egyfajta terápia is egyébként, igen. Látod a párok dinamikáját, működését egészen.
1: Zsori gyakorlatilag egy guppiként így pislok, hogy most itt vagyunk, vagy ott vagyunk, hogy hát én nem tudom, mi ez? Mi ez itt? Ez egy út? Igen. Ez egy út! Egy úton vagyunk, Barbie, ez egy út!
0: Tehát, hogy kell, és közel remeg a lába,
1: Igen. Barbie már az ott ilyen NASA koordináták, ilyen stratégiákat csinál, meg mit tudom én, mert, és hát igen, azért kicsit ott másra.
0: Igen. Na jól van, gyerekek, belevágunk akkor a ma reggelbe így egy kis tévéműsor elemzés után. Jó, fél hét van, játszunk jó nyereményekért, telefonhívásaink is lesznek majd, meg minden más, indulunk ebbe a kedreggelbe, úgyhogy aki úgy érzi, hogy játszol egy fekete-fehér ígérnemet, az jelentkezzen játékra. Jó, fél hét van, meghallgatjuk, mi történt a nagyvilágban, aztán itt vagyunk már is.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Bam, bam, bam. Van.
12: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
16: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
17: Önnek a Protexin kell.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
20: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
21: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes HPV elleni védőoltás, tiszta vízzel pótolják a körösök hiányát, nemzetközi fesztivál a Jókai Színházban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Rendkívül kevés víz érkezik a fehér és a fekete körösön, ezért a térség vízigényének nagy részét már a Tiszából kell pótolni, tudta meg a beol.hu. Augusztusban mindössze szűk 14 mm eső hullott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén, kevesebb, mint harmada a sok éves átlagnak. A szárazság a talajvízen is látszik, amelynek szintje átlagosan 124 cm-rel maradt el a megszokottól. Jelenleg másodpercen mintegy 11 köbméter tisza vizet vezetnek át a körösök rendszerébe. 3 napos nemzetközi színházi fesztivál kezdődik csütörtökön Békéscsabán, írja behír.hu. A Nexus szombatig várja a közönséget a Jókai Színházban. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, többek között Nagyváradról, Temesvárról, Kárpátaljáról, Aradról és Zentáról érkeznek magyar társulatok. Pénteken ősbemutatót is tartanak, az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Teátrum közös produkcióját, a Néma lakodalmat mutatják be. A darabok mellett kiállítás, koncert és szakmai beszélgetések is lesznek. Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békéscsabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derült ég, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű. A melegedésre érzékenyek tapasztalhatják tüneteiket, de mindannyian észrevehetjük, hogy bágyattabbak vagyunk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Ide hirtelen lett vége ennek a kis regál lilidaldalocskának. 3-4-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Még most gyönyörű idő, gyerekek, ma és holnap meleg, kánikula 30 fok, aztán jön a Armageddon. Hát igen, az kemény. Péntek 18, szombat 19, és akkor szépen majd vasárnaptól menekülünk, vagy melegedünk, vagy nem tudom, mit csinálunk.
2: Menekülünk.
1: Már ezzel
3: igen. Melegedünk.
1: Gyuri, köszi, hogy elküldted. Feri egy gyorsforgalmi veséstől befelé elesett. Köszönjük szépen, és kérdezi Anti, hogy nem lesz mostában téma nálatok a sok világpolitikai esemény közül az egyik. Egy kis kitekintése Irán, Ukrajna, német választás. Hát a német választással nem fogunk foglalkozni, de a német-orosz bajucrángatással lehet, hogy a héten ezzel terveztünk egy kicsit ránézni erre, hogy ott mi történik.
2: Itt azért aztán... szorongani valamit egy kicsit, nem?
1: Igen,
2: nem
1: egy sem. Kicsit, ha túl jó kedvünk van, vagy úgy, akkor ránézünk a geopolitikai eseményekre, és akkor...
3: Nincs akkor... dízelautód, azért nem szorongasz.
1: Igen.
3: Na?
1: Na? Na? Mi van a dízelautósokkal?
3: Megy föl a ára.
1: Megy föl az ára?
3: Megy föl a ára.
1: Hát sajnos ez ilyen, gyerekek. Ez világpiaci ár, ez hormuci szoros, ez dollár-forint árfolyam. Ennek sok tényezője van, meg nyilván egy csomó járulékos költség, meg mindenféle rajta azon az üzemanyagon. De igen, hát az megy. Mennyi most? Nem tudom, hogy állunk jelen pillanatban. Dízelautó tankolok. Mennyi most a 600-700?
3: 697.
1: 697, aha. 700 körül mozgunk. Hát sok olyan esemény van, ami miatt ez most megy.
3: Négy éve nem látott magasságokban van.
1: Négy éve nem volt ennyi a benya. Aha.
2: De hát azért, még 4 éve nem volt ilyen jó.
1: Jó minőség.
2: Jó minőség.
3: Igen, nekem legyen rosszabb, de legyen 500.
2: Olyan most olyan sűrű a dízel, hogy muszáj volt emelni az árán.
3: Akkor most vizethetjük.
2: Igen. Úgy ég, hogy ezt még nem láttál, nagyon király. Örüljünk ennek. Na, a nagyon jó dízelre. Egészségetek.
1: Kit Szabó írja, ránk fér a szorongás, kedv van, úgyhogy beszéljünk ilyen hírekről.
2: Így van.
1: Igen, hát ezek sajnos világpiaci tendenciák, ez mozog folyamatosan. Ráadásul a hormuci dolog most újra kéleződni látszik ott Amerika meg Irán között, úgyhogy lesz itt hamarosan 100-as olajár, és akkor az még menni fog följebb.
2: De most ezt miért nem bírnak? Miért kell nyáron bezzeg nincsen izé, akkor oké, és akkor most jönnek megint az ősz, meg a tavasz, tehát ilyenkor szeretnek, amikor ilyen iskola idő van.
1: Igen.
2: Igen.
1: Mi van, Balázs Petya, nem engedi, hogy foglalkozatok ezekkel a hírekkel? Igen, amíg Viktor volt, Viktor nem engedte, most Petya nem engedi.
3: Mert az mindig... a telefonvonal, ami közvetlenül ugye ide szól a stúdióba, azt átkötik, ahol van az aktuális miniszterelnök, mert ő nem akar a Karmelitába menni, viszik át.
2: Én és akkor az...
1: Most onnan szól.
3: Még
1: Óbán mondta, most Petya, most mind, valaki nekünk mindig megmondja, így van, most Petya megmondta.
2: Én egész este duruzsoltam neki, mondta neki,
3: Petya.
2: Van egy néhány ötletem, van nekem.
1: Igen.
2: De hát ugye hát a Vitézivel meg a Balázs van, ugye, és akkor hát neked a Lanner ügy maradt, ugye. Ez van. Úgyhogy így toljuk. Így van.
1: Ez van, gyerekek. Feri, görbülte tegnap a vas, kérdezi Szabika.
3: Olyan jó volt tegnap már megint, gyerekek. Hát na. Én egyre jobban szeretem ezt. Mindenki volt edzeni tegnap?
1: Én igen. Edzettem.
2: Kettőt edzettem. Reggel is edzettem, és délután is.
3: Mi a baj?
1: Mi kettőt?
2: Kettőt de edzettem. Miért? Nem egy, tudom,
3: ugyanolyat?
2: Lehet, hogy így
3: tehát előszörre meg... nem megy, és akkor délután
2: nem,
3: megint megpróbálod?
2: Teljesen más csináltam.
3: Na mi az? A délelőtti, az mi?
2: Délelőtt vasakat emelgettem én is a edzőteremben, Rakoncás Petivel, délután pedig hegymenetben gyalogoltam végtelenségig. Igen.
1: Azt a mindenit neki.
2: Az otthoni gépen. Igen.
1: De milyen elszánt vagy napi kettő edzés? Azért az komoly.
2: Nem, amúgy nem elszánt vagyok, hanem ideges.
1: Ja?
2: Az nagyon más motiváció.
1: De van ennek oka? Tudunk segíteni?
2: Rajtatok kívül van más? Nem, az egyszerűen csak az van, hogy...
1: Sima őszi?
2: Úgy elindult úgy az élet, meg úgy mit tudom, és akkor úgy ez most nagyon más tempó, mint nyáron volt, és
1: visszarázott.
2: Ezt a szorongást, ezt le. Most igen, lett egy új belső standard, de magas, hogy hogyan tudom érezni magam, és most mindig úgy akarom érezni magam, de a környezetem ezt most nem támogatja, úgyhogy ezért muszáj vagyok edzésre kompenzálni.
3: Mi az, ami
2: de egy edzés már nem elég, hanem most már két edzés
3: kell. Mi az, ami megtörte a nyárit?
2: A
3: gyerek iskolája,
2: az iskola, a munka,
3: idő,
2: a cég,
3: munka.
2: Ezek a dolgok.
3: Minden összeomlik, akkor két edzés. A nagyobb szar lesz, akkor hármat szorítasz be?
2: Nem, akkor csak simán infarktust kapok. ez a stratégia. Semmi gáz. Nem, most az van, hogy szerintem addig kell edzeni, amíg van benned ez a dühös energia, és amikor ez elmúlik, majd utána akkor jó lesz.
1: Igen, de, de...
2: Vagy ez, vagy menopauzám van, ezt még nem döntöttük el, valamelyik a kettő közül.
1: Adni kell magadnak időt, ez a szeptember, ez a visszarendeződés. Beáll a suli, edzések, külön órák, mindenféle dolog, ezt úgy egy kicsit úgy hátradőlve kell szemlélni, hogy jó, álljon be, gyere szeptember, és akkor nem szabad nagyon rágörcsölni. Ez biztos, nyár után ez nehezen megy, nekem is. Szabad a nyár, jössz, mész, balatonozol, fesztiválozol, de ez a visszarendeződés. Adj egy hónapot, ez be fog ez állni, csak egy kicsit nehéz erre visszaállni.
2: Igen, igen, csak tudod, az van, hogy nem akarok oda visszatérni, ahonnan eljöttem, amikor vége lett a nagyon busy időszaknak, hanem azt szeretném, hogy legyen egy magasabb, reziliensebb, nem tudom, ilyen energiám. Tehát, hogy ahogy nem, tehát én most úgy döntöttem, hogy most nem hagyom, hogy engem most ne kezdjen meg ez az időszak.
1: És ha
2: engem
1: kell,
2: ne meg.
1: Naponta megtámadod a Monteverestet. A futóképen, csak menjen.
2: Lehet, december olyan vádim lesz, amilyen egyik ötökség soha nem volt, de ettől függetlenül. És szeretném elmondani, mert sokan kérdezik, hogy hogy állok a diétával, hogy nem diétázom, csak edzek. Tehát, hogy azon, hogy valószínűleg soha nem fogok lefogyni, úgyhogy aki emiatt követ engem, az nyugodtan kövessen ki. Mert nem ez a cél, hanem most az a cél, hogy nagyon erős legyek. Tehát én leszek a legvidámabb kismalac.
3: Most ez az átalakítási időszak.
2: Nem, az van, azt én ezt az energiát szeretném megőrizni, amiben most vagyok, hogy dinamikus vagyok, hogy bírom, hogy nem kell sokat aludnom, hogy jó a belső érzetem. Ezt szeretem, kész.
3: Persze, nem kell sokat aludnom, ezt majd csütörtök reggel lesz, visszakérdezem.
2: Ja, az az igazság, hogy lehet, hogy vizes lesz az arcom, Feri, és lehet, hogy nagyon dühös leszek, de itt leszek, tudod?
1: De
2: itt leszek, és csinálni fogom.
1: De
3: megcsinálja!
2: Így van.
1: Jó, az az edzés egyébként sok minden kijön. Még mellé teszel egy szaunát, egy hidegvizes fürdőt, valami kis gőzt, vagy nem tudom mit, jó lesz az. Az kell. Az nagyon.
3: Masszírozni jársz?
2: Nyíregyházán van jó masszöröm.
3: Hát az messze.
1: Az lehet, hogy leugrásra azért egy kicsit kevés.
3: Igen, hogy délutára
2: elszaladok. Nem, itt Budapesten nincsen, de majd kerítek, mert utána Laci tudja ezeket a jó helyeket, majd oda fogok kérni.
1: Az happy finishes bumbum, az más. Az bumbum finish. Nem az a Goldfinger, az a Goldfinger szalon.
2: De azt vágjátok, hogy van egy ilyen masszás szalon, ott, ahol lakom nagyon közel hozzánk, ahol Jóni masszázs van?
1: Hát az az.
3: Jóniznak.
2: Csak nem tudom, hogy meg tudom engedni ezt.
3: Meg. Ha valaki meg tudja
2: Péter,
3: engedni.
2: Péter, leugrok egy Jóni masszázsra, majd jövök, és akkor jövök. Te érted?
3: Nő csinálja, vagy férfi?
2: Férfi.
1: Férfi, hát a férfi ez azért nem mennék Jóni masszázsra. Az a helyzet.
2: De te voltál már Jóni masszázsra?
1: Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem.
3: De akarsz?
1: Jóni és Lingam, ez a kettő van, ugye? Ez a két.
2: Meg a Mundzsáró.
1: Meg a Mundzsáró masszázs, igen.
3: Az a baj ezekkel, hogy ugye a Juli pedzegette ezt egy darabig, hogy menjünk el ilyenre is, hogy ugye megtanuld ezeket, hogy nem érzem mögötte ezt. Azt érzem, hogy ott van egy ember, aki kicsit perverzen erre izgul, hogy neked is jó közben ezzel a Jónival, meg Lingammal.
2: Most tudnék mondani egy nagyon frappáns összefoglalás, de hány óra van?
1: Még nem.
3: Nem tudod becsomagolni?
2: Nem, mert nem. Ez csak úgy hangzik jól, hogy tudom mondani. Na mindegy, igen. Szóval, hogy valaki ájult rá. Na mindegy. Na mindegy. Szóval nem ez a lényeg, de hogy igen, plusz az ilyen emberek, vajon hogyan alakul ki bennük ez a fajta rettenetes nagy motiváció ebbe az irányba, plusz hogyan teszik túl magukat azon, hogy azért ez, hát azért ez az elég személyes tér.
1: Igen, hogy vadidegen embereket
3: csinál. De ő nem
1: csinál.
3: Akarja túltenni magát rajta, ő ebben benne akar lenni.
2: Igen, de úgy volt, hogy eddig előtte az utcán mutogatta magát, és azt mondta, hogy várj, ebben pénzt is tudod csinálni.
1: Na mindjárt megkérdezik a játékosunkat, mert gyógymasszőr, várjátok gyerekek. Zsolt, hello, jó reggel.
4: Hello,
1: sziasztok. Jó reggel. Te gyógymasszőr vagy, akkor csatlakozol a témákhoz.
4: Így van, mint hogyha rám szoktátok volna megszólalást.
1: Igen, de te nem csinálsz ilyenfajta Jóni, meg Lingam, meg ilyeneket.
4: Nem tudnak annyit fizetni, igen.
1: Aha, azért az egy egészen más világ. Vasárnap voltál Duma színházban, Eszter előadásán? Szeretted? Jó volt?
4: Imádtam. Mondanám Sesternek, hogy én lennék Ryan Reynolds.
2: Ó, te vagy Ryan? Ó, szia Ryan, te jó ég. Igen, hát őt kikaptam a közönségből vasárnap.
1: Igen, mi volt?
4: Igen, a páromot kikapta, hogy...
2: Nem
4: akarok semmit elmondani, szóval inkább nem is mondok túl sok mindent, ugye van egy ilyen interaktívabb része az előadásának, az Eszternek, és akkor bedobta a párom a Ryan Reynolds-ot, és akkor...
1: De várj, ezt már nem fogjuk látni sehol, hát
2: nem,
1: elmondhatod, vagy...
2: Ne, de ezt még ezt még élőben nézd, ne hallgass Balázs, miért hallgat bárki Balázs? Senki ne hallgass, egy kanállal csörömpölt rádióban.
1: Ja, várj, értem, tehát mindig van egy ilyen rész, mindig van egy
2: Zsolt, rám hallgass rá, de hallgass rá Balázs, nem kell tudni ezt. A lényeg az, hogy Zsolt megszólalásig úgy néz ki, mint Ryan Reynolds.
1: És minden egy adáson, mindenhol ülott, hogy Ryan Reynolds?
4: Mondjuk azon rögtem, hogy Eszter mondta, hogy alig látott minket, mert nagyon messze ültünk. Mondtam, hogy ebből benne vagyunk a klubban, mert mind a ketten látássérültek vagyunk, szóval mi se láttuk őt, szóval teljesen kvittek voltunk vele.
1: És ilyenkor te visszaszólhatsz, vagy visszaszól a közönségből valaki? Tehát vissza beszélhetsz?
4: Hát csak a párom szólt én.
2: Beszélgettem a párjával. Csak küldte.
1: Csak kaptad.
4: Igen. Én azon rögtem a legjobb, amikor mondta, hogy majd elküld engem a párom, hogy keresse meg, hogy hol az autó. Hát mondom, én aztán azt kereshetem, túl sokra nem megyek.
2: Ennyi. Na most, hogy szétszpoilerezzük az estemet, beszéljünk inkább arról, hogy látássérültként a masszázs, mint olyan, mennyire másabb élmény, mint simán?
4: Ja, már mint nekem, vagy neked?
2: Nekem. Kit érdekel a te életvilágot? Ne haragudjál meg, én mit fogok kérdezni?
3: Néha ide-oda. Minél
4: jobbat, ugye. Én azt szoktam mondani, hogy a látássérülteknél azért az benne játszik az, hogyha valaki elmegy egy masszörnek, akkor mi ezt inkább hivatásként csináljuk, nem feltétlen szakmaként. Ez nem mindegyik látássérült masszőre igaz, de szerintem talán ez a legnagyobb különbség, hogy nekünk azért ez egy kicsit ilyen több, meg nekem személy szerint azért több, mert én nagyon szeretek segíteni az embereknek, tehát ugye ebből az a segítettből segítővé válni, azért az egy ilyen nagyon más ilyen tudatállapot egy idő után, és én pont ezt szeretem a legjobb. Tehát nyilván egyrészt meg tudsz belőle élni, mert azért hogy is mondjam, vakon szűkebbek a keresztmetszetek, hogy nem mész el pilótának, de azért a masszörködéssel azért meg is tudsz élni, meg tudsz segíteni, szóval ez egy ilyen tök jó kis kapcsolódás, hogyha megtalálod benne magadat.
2: És szerintem mikor jön az a törés az ember életében, amikor úgy dönt, hogy akkor inkább Jóni masszázsra fog foglalkozni?
4: Nem tudom, még ilyen ismerősöm nincsen, aki erre ment, tehát azt nem tudom.
1: Jó, de a Jóni a férfiaknak van, és a melyik a másik?
3: A lingam a nőknek.
1: Ugye egy férfi, egy nő, igen.
4: Így.
1: Jól van, Zsolt, kivel játszátok? Játsz az Eszterrel egyet?
4: Hát, így van, persze.
1: Lesen voltál, megszólított téged, ez akkor már játszatok egyet egymással. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Na figyeljetek, akkor indulunk, állunk.
2: Na, Zsolt, mit hoztál témának?
4: Hát mondjuk mondd el, hogy mennyi idő volt, hogy így fölkészültél erre az önálló estedre. Sok idő volt?
2: Aznap? Vagy úgy általánosságban?
4: Hát így általánosságban.
2: Hogy megírtódott az est?
4: Hát hogy megírtódott az est például?
2: Úgy írom az esteket, hogy elkezdek beszélni egy témáról, ami érdekel, görgetem, és amire jól reagál a közönség, azt megtartom. És aztán utána pedig, ha valamit megunok, akkor kicserélem. Úgyhogy ez egy ilyen folyamat tulajdonképpen, de...
4: Valamit cseréltél sztorit ebbe az estetben?
2: Nagyon sokat.
4: Régen? Igen.
1: Ajjajajajajaj! Nem is volt annyira régen. Szép volt. Nem is volt annyira régen.
4: Mondom, mennyire könnyű, azt mennyire nem.
1: Nagyon
2: azért
1: nem.
2: Mert látod, de odafigyeltél magad, és észrevetted például, hogy nem szólsz, lehet észre se vesszük, mert...
4: Én becsületes vagyok.
1: Nem, megint figyeltem, itt vagyok, gyerekek. Itt vagyok, figyelek. Várjál. De a bébsorrádat rendbe rakjuk, figyelj, van egy ilyen nyereményed, figyelj.
5: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a
1: Protexin.hu. Mi csoda! Hát ez évekre rendbe rakja a bébsorrádat.
2: Balázs a gut healing god.
1: Igen, meggyógyítjuk a bélrendszer. Köszi Zsolti, küldjük neked.
4: Nagyon szépen köszönöm én is, és a játékot is.
1: Oké, köszi.
4: Hello.
1: Igen, a lingam a férfi, a Jóni a női. Igen. Így van, ez a teljes igazság igazából ez. Ehhez tartozik, úgyhogy így van. Hát ha valaki volt, akkor írja meg, hogy...
3: Na, hogy hova kell menni. Hogy ez hova? A lingam engem érdekelne.
1: Jó.
3: Elmész, és akkor ott a...
1: Van hely, szóljál.
3: Van ismerősöd?
1: Van. Haver, megcsinálj neked.
3: Jó, értem. Köszönöm, a barátaidat ismerem. Nem.
1: Figyelj. Haver, megcsinálj, nem kér érte semmit.
2: Én a Ferencvárosban több apró hirdetést is láttam a napokban, úgyhogy
1: tudom segíteni. Egy forintodban nem kerül. Gyere oda, te tarkóra a kezed, ülj egy 3-4 órát, hogy feküdj, haver, megcsinálja, mehetsz.
3: Jó lesz neked is, neki is.
1: Neki, ő is örül, te is boldog vagy, mész diszkrét, nem beszél senkinek, 8-ra otthon vagy.
2: Nézzétek amúgy az új Guy Ritchie sorozatnak a második évad? Tehát a Gentleman.
1: Én megmondom, hogy én az elsőt se láttam, ez melyik
3: pedig
1: sorozat?
3: Rohadt jó.
1: Jó,
2: nagyon jó.
3: Ha valamivel tudok
2: csak
3: menni, az
2: eszembe,
3: ez.
2: Csak erőzött eszembe, mert pont ez van most, ez itt tartok. Igen. Most itt tartok egy ilyen ügyletnél.
3: Tegnap akartuk elkezdeni békával, de először nem jöttünk rá, hogy hol van.
1: Mi a címe, gyerekek, azt mondjátok?
3: Úri emberek, rohadt jó, ha szereted a Guy Ritchie-t. Tehát, hogy ugyan...
1: Ez egy fontos érv, hogy kevésbé.
3: Mert ugyanazok az elemek azért visszaköszönnek, mint mondjuk a Bluffből, meg ugye a...
2: Szereted a Guy
3: Ritchie-t? Úgyhogy rohadt jó az első kör is, ez a második, ezt még nem tudom.
2: Az erős.
3: Erős?
2: Erős. Én most a második résznek a felénél járok, és erős, azt kell mondjam.
1: Igen. Nem, nekem az első is kimaradt, megmondom őszintén. Most láttam egy olasz filmet a művészmoziba, és az nem volt jó. Úgyhogy ezt tudom hozzátenni az úri emberekhez.
3: Jó, szorosan kapcsolódik.
1: Tulajdonképpen ennyit tudok ezt hozzátenni. Megyünk Zsulcike, mert integet 3 perc van pontosan 7 óra. Közlekedés M7-es Pest felé Törökbálinál belső sávban motoros és autó ütköző, gyerekek. Egy sávra szűkülünk, úgyhogy ott vigyázzon mindenki. Jó, ha van valami, akkor 0623 111 111 az SMS számunk, ide küldjetek. Legyetek oly kedvesek, nem közlekedési híreket. Jó? Úgyhogy jövünk mindjárt. 3 perc van 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
0: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Form segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy is, papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
0: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békéssabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
12: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiőrt feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
13: Bocskai 29.
14: Téged is várunk a 26. Dévaványai Városnapokon.
15: Szeptember 11-én és 12-én az új rendezvénytéren.
14: Koncertek, vidámpark, büfésziget.
15: Igazi élmény az egész családnak.
16: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
17: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
18: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
21: Majidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Majidi Design, www.majiditapeta.hu.
22: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
23: Reklámot hallottak.
24: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Fejlesztés a Mokri utcai rendelőnél gólyatábort tartottak Békés Csabán. Ma napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Akadálymentesítik a Mokri utcai orvosi rendelőt Békés Csabán, közölte a városvezetés. Az önkormányzat korábban megvásárolta az ingatlant, most pedig már zajlanak az átalakítások. A rendelőnél akadálymentes parkolót alakítanak ki, ahonnan új járda és rámpa vezet majd a bejárathoz. Szélesebbre cserélik az ajtókat és felújítják az akadálymentes mosdót, emellett új kerékpártárolókat is elhelyeznek. A munkák után a mozgásukban korlátozottak az idősek és a babakocsival érkezők is könnyebben juthatnak be a rendelőbe. 4 napon át ismerkedtek az egyetemi élettel és Békés Csabával a Gál Ferenc Egyetem első éves hallgatói, számolt be a beol.hu. A központi gólyatáborban a szórakozás mellett az egyetem működéséről és a hallgatók előtt álló lehetőségekről is szó esett. Könyvtári tájékoztatót és Erasmus előadást is tartottak, a gólyák pedig egy játékos feladatsor során Békés Csabát is bejárták. A programok között csapatversenyek, sport és ügyességi feladatok, valamint strandolás is volt. A gólyatáborral szerették volna segíteni, hogy az első évesek már a tanév elején megismerjék egymást, és könnyebben beilleszkedjenek az egyetemi közösségbe. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esély annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
26: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
25: Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű.
27: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 2 óra után 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink. Ennek menjünk utána.
2: Nem engedem el, már rá is keresek.
1: Nagyon helyes. Itten aztán Lingam és Jóniból kiokosodunk, és csinálunk majd erről egy külön műsort. Itt már jelentkeztek párok, akik voltak, írtak tanárok, akik ilyet csinálnak, és elmentek tanfolyamra, tartanak tanfolyamot, ajánlanak nekünk együtt Jóni és Lingam masszást, úgyhogy gyerekek, erre majd rámegyünk, megvárjuk, míg a gyerekek bemennek az iskolába. Aztán meghívunk ide egy masszört, és elmondja majd, hogy ez tulajdonképpen miről szól, és hogy zajlik. Már ami egy rádió műsorban elmondható.
3: Utána pedig bejönjük a szerkesztőség
1: is tovább. És
3: Én nagyon szeretném, hogyha a Zsúl kipróbálna, hogy milyen a beverelő Jóni masször.
1: Igen. Igen. Azt mondja, Eszter, kérlek, őszintén válaszol, hogy Balázs szemüvegben olvas, vagy betűméret nagyobb neki. Tegnap adásból kiderült, hogy lassan 50. Kis olyan elkezdtem már növeszteni a körmet. Nem, egyébként látom az SMS falat. Ugyanakkor a betűmérete, mint Eszternek. Hát Ferkornak egy kicsit nagyobb, de nekünk ugyanakkora, úgyhogy jó vagyok. Nem vagyok még ennyire.
3: Valóban, Balázs.
1: Valóban hányat mutatok?
3: Jó, most nincs, akkor elfelsorolok három nevet, és ugyanebben a sorrendben mond vissza.
1: Nem kapcsolódik a látásomhoz, de az már sokkal nehezebben menne. Igen.
3: Figyelj, képzeljétek el, hogy nem produkáljam még az öregedés tüneteit, Balázs, de azért már vannak jelek. Megjelent az öreg szak például, ugye?
1: Igen, ezt szállap a Júli is érezte. Igen, csak mondom, Feri mellett ülsz, csak nem azért mondom, mert akarok belekeverni haverne, hogyha öreg szagot érzel, azért keletizelünk van. Keletizelünk van.
3: Szóval az igazság, hogy meglepően jól tartja magát, ma hófehérben van Balázs, fehér cipő, fehér rövidnadrág, fehér póló, úgy néz ki, mint bárki a hajógyári szigetről.
1: Bárki, igen, a műtőből. Bárki az onkológiáról.
3: Most ilyen beteg hordók lennének, milyen vicces élet lenne?
1: Az nagyon komoly, igen. Feri Jézus nem támogatja ezt az ötletet, úgyhogy nem menjél.
2: Támogatja igazán.
1: Nem menjél Lingamra. Nem, gyerekek, mi szeretjük azt, hogy bedobunk egy témát, és az SMS-ekből meg a Viber falon látjuk, hogy ez nagyon megy, és ez sokakat érdekel, úgyhogy erre mi külön akkor szentelünk egy műsort, meghallgatunk majd tapasztalatokat, hallgatókat, behívunk ide valakit, aki ezt csinálja, hát a mesél róla nekünk, úgyhogy ezzel mi fogunk foglalkozni. Itt korán reggel talán Eszter vagy Feri felvet ezt a Jóni Lingam masszázsvonalat, ugye a Jóni a nő, a Lingam a férfi, és hát ezek mindenféle ilyen örömökkel járó masszázsok, ugye? Tulajdonképpen ez a lényeg, és hát ez nagyon sokan űzik professzionálisan, de ez nem arról szól, hogy elmész a Goldfinger nevezetű tájszalomba, és akkor ott
2: hallatsz egy halkroppanást.
1: Ilyen bumbumfin is 3000-re kap. Hanem, hogy ennek valóban van egy tudományos háttere, női férfi erogénzónák, mindegy, nem megyek bele, és hogy ezt, ha jól masszírozod és értő kezekben vagy, akkor igenis ezek különböző ilyen hát masszázs formák. És,
3: de közben írják a hallgatók, hogy van itt még más, amiről nem tudtunk. Itt van például a nuru masszázs arról is.
1: Nuru masszázs. Ezeket fogjuk átvenni, hívunk egy masszört, nem felejtjük el, felírjuk a kis listánkra, ahol gyűjtjük a témákat, és fogunk vele foglalkozni.
3: Ez a nurumasszázs?
1: Nurumasszázs? Nem nagyon tudom, de a neve alapján biztos valaki megint könnyékig van valakiben.
3: Sajnos nem az acskójában masszírozzák a testedet, mert azon az igazi.
1: Az a neve alapján szerintem valaki megint belemászik valakibe.
3: Nem úgy kéne, hogy valaki az acskóját forró olajba mátja, és arra rácsevegteti a hátad, és az nem. Az van, hogy bekenik magukat, a nuru az csúszós jelent.
1: Ja, csúszka masszázs.
3: És akkor mesztelenül rád fekszik, és azon csúszkál rajta mesztelen a hátadon.
2: Azt is kipróbáljuk.
1: Ez mi?
2: Nuru?
3: Igen.
1: A Zsüla csúszkál Ferin.
2: Ne, de miért
1: Ferin
2: pont én?
1: Csúszkál Zsülön, megnurúzza, azért azt nagyon-nagyon
3: megnézem. De az nagyon veszélyes ám különben, mert egy kicsit nagyobb lendülettel majd becsúszik a sarokba.
1: Jó. Nem? És hát aztán ki kell találni, hogy kiáldozza fel magát. Tehát, hogy aztán...
3: De ezt tudjuk, hogy ez Laci lesz.
1: Igen, de hogy kiáldozza fel magát a műsor kedvéért, hogy aztán elmegy egy Jóni vagy Lingamra. Egyébként csak mondom, hogy nem tudom, kinek engedik
3: de
1: meg otthon, kell, vagy kinek nincs ebből baj.
3: Nem, mindenki.
2: Majd nem szólunk, hát.
1: Nem hát utána elmeséled műsorban azért az úgy nehéz.
3: Tudod, ez csak egy műsor.
1: Műsor. Tudod, hogy nem nyúlt hozzám. Nem volt semmi.
3: Műsor.
1: Miért
3: olajosan a drágot? Műsor. Ez csak egy műsor.
1: Csak csúszkált rajtam az a 22 éves. Hát csak ott lingamozott, hát csak ott megjónizott.
2: Neked lesz jobb
3: kicsim. Amúgy ez annyira durva, nem? Hogyha megcsalod az asszonyt, és akkor ugye figyelsz, hogy legyen rúzsos a nyakad, meg ezek a szaros klasszikus ilyen hollywoodi dolgok, de hogy azt hogy magyarázod meg, hogy hazajössz, és így csöpög az olaj az alsó
1: egy 28 éves, nagyon formás masszőr lány, nyakig csúszkázott.
2: Én minden héten járok masszázsra, tehát az olaj nálam nem lesz kizáró ok.
3: Te már elővezetted ezt már.
2: Így van.
1: Jó, de figyelj, el kell mesélni, nem ért csalni, el kell mondani.
3: Milyen, de te milyen masszázsra jársz, egy ilyen nagy Zoli?
1: Sima. Igen, Hentes Zoli. Hentes Zoli. Tavaly még Hentes volt a pontokon.
2: És olyan a pacalja, érted?
1: Kicsit véresni a köpenye, mert éppen így disztót nyúztak, átjön, megmaszírozza a felét, figyelj.
3: Én ezt képzelem el, hogy Feri fekszik egy ilyen hideg asztalon, tudod, egy üzési.
2: Egy boncasztalon.
3: Hát ez olyan, úgyhogy a keze egy kicsit már érdes, tudod, az egész napi munkától.
1: Fasírozott szagú az ujja.
2: A gyerek kiropogtatlak.
1: Nyers húsdarabok vannak a köpenyén.
3: És a végén egy kis hideg pacallal megedeti Ferit, hogy...
2: Hát csak hogy otthonos legyen.
3: Igen, igen, igen. Szóval, hogy ez történik.
1: Ja, és fékolajjal masszírozott. Igen, valaki fékolajjal. Használt fékolaj a masírozni.
3: Ahogy van, annál bensőségesebb, mint akkor rettenetesen így a vádli izmod alá nyúl egy nagy darab férfi.
2: Nincs, de ha kis darab csaj csinálja, akkor sincs.
1: Egyébként gyerekek, meg hát van egy állandó tesztalanyunk, hát azért Juli közben erre beveti magát. Bizony. Tehát őt be tudjuk lökni a kamion elé, alá, masszörnek, lingamra, ezt. Jónira, ő mindenhol elmegy. Alig várja, hogy valahol elhívják. Hát full izé kapuzárásban van ő is.
2: Keresi.
1: Bartókon fogócskázik.
3: Nem jó, de nem olyan ember kell oda küldeni neki egy nagy elfogadásra és várakozással áll neki a dolognak, nem olyat, akit ez minden szinten támadásként fog érni.
1: Az lenni kérd. Én már a benne a cipőt, hogy nagyon érzékeny a reagálni.
3: Hogy tessék?
1: Miért kell levennem a cipőt? Megközlem ezt le. Na jó, álljunk meg.
2: Na mondom a folyamatot, kérlek szépen, hogy hozz visszensz föl. Ugye masszázsról
1: elhangolódás. Megbeszéltük, hogy majd valamikor beszéljük.
2: Mindegy, csak ezt. Összehangolódás, és itt jön a pillanat. Hátsó rész érintése, felkészítése. Itt mire gondolsz?
1: Na jó, menjünk át 8 utára.
3: Szerintem az van, hogy ilyenkor sterimóban megcsapatnak. Van egy
1: ilyen gőzborotvája a csajnak, odaállsz a falhoz, mint Rambó, és a katona így lemost téged. Na jó, oké, erre visszatérünk.
3: Jó, de hát ez olyan, ezt se kell csinálni, mert úgy van vele, hogy a darabos is legalább szeretettel.
1: Írjuk föl, a hét jelszava a lingam

0: és a Jóni. Jó? Jó? És akkor erre találunk valakit, aki csinálja, és behívjuk, mert ez így izgalmasabb, hogy jöjjön ide. Jó? Zsült egy stabil oldalfekvésbe rakjuk már 6-tól, és utána 7-től szabad a pálya. Gyerekek, viszont minden évben foglalkozunk vele, annyira morbid, csak azért megyek, mert hogy van egy lebeszélt telefonos interjú, és hát megint megrendezték a sírásó versenyt. Szeretjük, nem szeretjük, imádjuk. Röhögünk rajta. De morbid, nagyon morbid. Mi történik sírtásnak felnőtt férfiak? Bizonyos kategóriák vannak.
1: Ez mindig betriggereli a refluxodat.
0: Mindig megindul a sírásó versenyre. Nem, de hogy sírásó versenyt rendeznek, sírások mennek el, és ásnak ki egy gödröt bizonyos idő alatt, bizonyos mennyiségben, bizonyos itinerek alapján, annál ez nagyon szórakoztatja. Ez valami olyan jó fajta humoros szembenézése és szemberhőgése a halálnak, hogy ez egyszer nem is tetszik a dolog. Tetszik a dolog, nem?
2: Meg hát ez egy szakma, gyerekek, tehát hogy a halál...
0: Az ásás.
2: Igen, az hogy te tudod, szépen ásol, hogy jó gödröt ásol, az figyelj, az egy nagyon komoly készség ám, hogy nem hányaveti módon, nincsenek benne párhuzamosok, egyenesek. Hát itt ezt nézik.
1: Még nagyon komoly fizikai munka.
3: Nagyon azért. Kemény, és ezt időre.
0: Gondolj vele. 19 csapat indul, gyerekek. 19, itt haverral együtt ásol, tehát itt többen vagytok egy csapatban, és akkor megvan az itiner, ugye, hogy kell ásnod, és az van, hogy Amerikáig jutott már a nyerges újfajú sírású verseny. Tehát, hogy már Amerikában is tudnak arról, hogy itt ilyen versenyt rendezünk. Ez ássák a gödröt ezek a fiúk.
1: És de Amerikában jöttek ilyen jockeyk meg mindenki ásni?
0: Igen, lekalapos kabolyok között lepték el nyerges újfajú.
1: Show me the song. Competition.
0: Na, mindjárt megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mert hogy több amerikai hírportál is átvette egyébként a versenyt, és írtak róla, és ezt most már 9 éve rendezik Magyarországon. 9. éve állnak neki a srácok, hogy ássák ki. És ők egyébként a való életben is nekik ez a munkájuk.
2: Ők sírások. Hát
3: figyelj, van szükség elismerésre, tehát minden szakmának kell elismerés.
0: El kell őket ismerni.
3: Ennyi.
0: Igen. Gratulálunk neki. Laci itt van velünk. Szia, Laci, jó reggelt!
1: Nincs térerő a gödör aljába.
0: Laci, nem vagy a gödör aljába, Laci?
4: Nem.
0: Itt vagy, Laci, na most hallunk. Hello, Laci, meg vagy. Csáó, Laci, mi a helyzet?
4: Sziasztok, jó reggelt.
0: Jó reggelt. Hányan vagytok egy csapatban, Laci?
4: Hát, ha a versenyre vagy kíváncsi, akkor ketten.
0: Ketten vagytok. Itt látjuk a felvételeket. Ezek szerintem egyébként ti vagytok a Paraklitos Nonprofit Kft. Ugye? Itt ássátok tulajdonképpen. Vagy az ásás a tiétek.
4: Így van, jól mondod, ez a mi csapatunk, mi vagyunk ketten Róbertel benne.
0: Ketten vagytok Róbertel. Mi az itiner? Mit kell kiásni? Milyen méretek vannak?
4: Hát itt az a lényeg, megvan arra, hogy 2 méter hosszú, 80 centi széles, és minimum 160 centi mély legyen.
0: 80 centi széles?
1: Az kevés.
0: Az nem olyan sok azért.
4: Hát figyelj, ha való életet nézzük, egy alapkoporsó bőven belefér.
1: Jó, de egy ágymatrasz az 9200, és arra számítottam, hogy valami normális, kényelmes helyet kapok majd.
0: Igen. A 80 az megszokott. Mennyi időtök van, vagy hogy néz ki maga a verseny?
4: Hát itt most, ha versenyt nézek, akkor jelenleg 2 óra hosszánk van, az a szintidő, azon belül kellene minél hamarabb kiássuk ezt a sírgödröt.
2: Neked mennyi idő alatt sikerült?
4: Nekünk 1 óra 21 perc alatt sikerült.
0: 1 óra 21 perc. És akkor mit mérnek utána? Jön a zsűri, és mit csinál? Hogyan pontozza le, amíg valaki azonos idő alatt végez, akkor hogy dönt, hogy ki a jobb?
4: Hát ugye ez úgy zajlik, hogy van a 2 óra hossza. Azon belül, aki a leghamarabb kész van, szerinte, tehát megvannak a méretek, a mélység, a szélesség, a hossza, az fogja a társát, és kiszalad a zsűrihez, hogy jelenti, kész vagyunk. Na ugye mi voltunk itt az elsők, és akkor... A következő csapat is jött egy jó 10 perc múlva, aztán már sorba jöttek a csapatok kifele. Itt a lényeg, hogy 2 óra hossza alatt minél több csapat fejezze be a sírását, ami legyen meg a 160 cm mély.
0: 160 cm, de jól látom, hogy ez egyébként a temetőben zajlik, ott hátul azok sírok, tehát hogy ti a temetőben ástok?
4: Így van. Ez Nyergesújfalun a temetőben zajlik.
0: Ez rettenetesen bizarr.
1: Engem az érdekel, hogy a felkészülés hogyan zajlik. Tehát vannak olyan esetek, amikor rátelefonálnak, és azt mondják, hogy figyelj, fél órád van, de azonnak ki kell ásni egy sírt. Vannak ilyen urgent issue-k, ahogy az angolok mondják?
4: Igazából nem szabadna ilyennek lennie, de sosem lehet tudni, hogy mit hoz a helyzet. Tehát alapjáraton ugye mi, ha magunkat nézzük, mi napokkal hamarabb kiássuk a sírokat. Úgyhogy ilyen helyzet nem szabad, hogy legyen, hogy már is hirtelen kitalálni. Ilyennek nem szabadna lennie.
1: És amúgy a sírások hogyan ütik el az időt sírásás közben? Tehát, hogy beszélgettek, vagy

0: munkahelye. Minden munkahelye zajlik ki.
1: Fontos, hogyha mondjuk egyszerre ér oda két csapat, ugye, hogy mondjuk mind a ketten 1.30 alatt ásátok ki, akkor mi alapján dönt a zsűri, hogy kié szebb?
2: Nem. Hát most lehet, hogy furán fog hangzani, de itt konkrétan az van, hogy aki előbb ér ki, mind a két
1: csapattag.
2: Így van, tehát most lehet, hogy célfotó, de akinek a keze előrébb nyúl be mind a ketten, akkor ők voltak meg hamarabb. Na, ilyen még nem volt, de ha mégis lenne, akkor ugye ha eltelt a két óra hossza, jön a zsűrizés, tehát van az a versenykaloda, amit 2 méter hosszú és 80 centi széles. Ugye ezt a szervező dolgozói engedik le a sírgödörbe, és itt az a fontos, hogy menjen le. Tehát ne szoruljon meg sehol, hanem biztonságban
0: érjen. Le kell engedni.
2: Így van. És ha valakinek mondjuk megszorul fél távon, vagy egy méternél, ugye akkor az hátrébb sorolódik. Tehát most tegyük fel, ha én nyertem, viszont az én kalodám nem megy le 1.60-ra, mint ahogy én azt gondoltam, így én hátrébb sorolódok, így jelen helyzetben mondjuk a legvégére, és mondjuk a második vagy a harmadik, lehet, hogy ők 10-15 perccel később jöttek ki, de nekik mondjuk lement a kaloda.
1: Lemegy a kaloda, akkor ők nyertek.
2: Figyelj,
0: ezeket én felhasználjátok van. Utána, vagy ezeket mi lesz? Ezeket visszatemetitek, vagy ezek ott maradnak kiásva, és hát ha helyzet van, akkor ezeket tudjátok használni?
2: Nem. Ezeket a sírgödröket még aznap ugye a verseny folyamán visszatemetjük, tehát az egy másik külön versenyszám, hogy visszatemessük a gödröket. Ez minden temetőtől függ, hogy azt a parcellát fel akarja használni a közeljövőben, vagy úgy van vele, hogy majd ha odaérünk, akkor.
0: Miért kell visszatemetni? Hát ez egy temető, ráadásul kiástátok, ezt miért kell visszatemetni? Vagy ez miért nem lehet utána használatba?
2: Hát na jó, csak ha azt nézzük, ugye itt most kiástunk 19 gödröt.
3: Hát ez nagyobb influenzajárvány.
0: És az is egy verseny, hogy vissza kell temetni? Tehát az is egy külön versenyszám?
2: Így van, külön. Az egy 15 perces versenyszám.
3: És volt már olyan, hogy ástatok egy üresnek tűnő helyen, és találtatok izgalmas dolgokat?
2: Ez bármikor előfordulhat. Ugye nem lehet tudni, hogy egy hely az évszázados során hanyadjára temető. Tehát ezt nem feltétlenül tudja minden város, minden falu, hogy azon a helyen nem volt már korábban temető.
1: Mi a tiltott eszköz használat? Van-e ilyen? Tehát itt írja a hallgató, hogy karbonkönnyítéses nyél az ásón.
2: Nem. Ugye, mi nálunk ásó nyél, ugye azon egy vas lapát, vagy vas ásó. Csákány ugyanez, tehát semmi más nem használunk. Mérőszalagot, egy 2 méter 5 centis vas rudat, ami egy kicsit ilyen szakmai titok, hogy mi mivel mérjük a hosszát, hogy meglegyünk. Tehát ezen kívül más.
0: És más nincsen. Aha. Nincs. Ott egyébként a Robi molyol közben valamit szeretne megszólalni, ő is, mert ketten vagytok, hallom, hogy ott néha ott valamit van.
4: Ketten vagyunk.
0: Nagyon vártad, hogy megszólalhassál.
3: Engedd fel a gödörből.
2: Tülkön mellettem, tülkön ül, tehát ő is szeretne biztos mondani valamit.
3: Jó, de jó, te is ezt mondod, hogy tülkön ül. Mindenki ezt hisz, hogy tülkön ül, de kérdezed, ez tülkön ül. Ezt most tudtuk meg egy fél éve ezelőtt.
0: Igen, az tülkön
3: ül. Fél éve, egy 39 évi félreértést zártuk le ezzel.
0: Igen. Mi újság, Robikám, jól vagy? Te hallom, na, ott néha beleszólsz. Minden oké?
4: Minden oké, köszönöm.
0: Jó van. Gratulálunk, mert halljuk, hogy megnyertétek.
4: Köszönjük szépen.
2: Bizony, másokat gyára.
0: Soka, hát ennyi gyerekek. Ennyi, hát ennyi. Profi, az profi, igen. Markuló Tilos, aztán írja valaki. Na jó van, gratulálunk nektek. Borzasztóan morbid ez az egész, de közben meg tudunk rajta röhögni, mert hogy valahogy ez egy ilyen fura szembenézés ezzel az elkerülhetetlen dologgal. Úgyhogy gratulálunk az egész csapatnak, menők vagytok.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Kérdezik, hogy maszekot vállaltok-e?
4: Kis maszek. Kérdezték már, hogy esetleg vízóraknál társok-e?
1: Na és nem?
0: És nem.
3: Annak egy kicsit nagy lenne.
0: Nem jó a maszek?
4: De mondtam, hogy bármikor szívesen bevállalom, ha úgy van.
0: Jó, szólunk akkor. Köszi srácok, jó melót, vigyázzatok magatokra. Aztán ne találkozzunk nagyon sokáig. Ciao.
1: Szevasztok.
0: Hello.
2: Gyertek el jövőre.
0: Mindenképp.
3: Nagyon megnéznem, hogy Balázs ott áll a temető szélénél.
1: És kiabál.
2: Szeptember első hétvégéje, tudni fogtok róla.
3: Jó.
0: Jó van, vigyázzatok magatokra. Ciao. Hello.
1: Tényleg, és a szurkolók mit csinálnak?
0: Állnak végig a kordonnál.
1: Robi.
0: A kordonnál, hát 10 méterre a temetőtől, fölépítve szponzorokkal, 9 darab lyuk, figyelj, az egész annyira bizarr, hogy nem tud hova tenni, lerakva 2 darab toj-toj vécé, ott a temető. Nézd meg, az ott hátul már a temető. Hát azért nagyon kemény az egész.
1: Van rendezvénysátor a végében.
0: És rendezvénysátor.
3: Kicsit ez meg az erőember, mert

0: kicsit ilyen ugyanaz az kategória, nem? Hogy igen, van egy nagyon szűk csoport, akit nagyon érdekel, és akkor a többiek pedig így értesülnek róla, de...
1: Igen, távaszkodnak a kordonnál, és nagyon, nagyon drukkolnak. Nagyon kemény. Bizarr egy kicsit azért, nem? Közben, hogy van benne valamilyen nagyon... Nagyon bizarr.
0: Azt kérdezik, hogy hol lesz, hogy ásott halom?
1: Igen, ásott halmon. Na jövünk mindjárt, 7:30 pontosan. Rögtön itt vagyunk, jövünk a hírek után.
2: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko, a jövő választása.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár, egy mosoly is gyógyíthat.
3: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
16: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
17: Iskola kezdési szőnyegtisztítási akció egész szeptemberben a Digbuildnél. Szőnyegtisztítás 1990 forint per négyzetméter áron Békés Csaba, Gyula és Vonzás körzetében. Szőnyegét leadhatja a belvárosi patyolatban is Békés Csabán a Bartók Béla út 10 szám alatt. Bővebb info digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
18: Még mindig tart a forróság. Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
19: A Vékruk Ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
20: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 alatt.
19: Magidi Design. Egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés. Tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design. www.magiditapeta.hu.
21: Téged is várunk a 26. Dévaványai Városnapokon, szeptember 11-én és 12-én az új rendezvénytéren. Koncertek, Vidámpark, Büfésziget, igazi élmény az egész családnak.
22: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
23: Köszönjük!
24: Reklámot hallottak.
25: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Egy picit még visszatérhet a hőség, 1 millió forintos adomány a gyermekpszichiátriának. Kuruzslás miatt kell felelni egy kozmetikusnak. Jönnek a részletek Török Mónikától. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
27: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
26: 1 millió forintos adományt kapott a Békés Megyei Központi Kórház gyermek- és ifjúság pszichiátriai osztálya. A kórház honlapján számoltak be róla, hogy a támogatást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete ajánlotta fel, a pénzt a szervezet jótékonysági estjén gyűjtötték. A gyermekpszichiátria korábban a gyulai fussa sérült gyermekekért jótékonysági futóverseny bevételéből is kapott támogatást. Az akkor felajánlott 600 000 forintból az osztályra asztalokat, székeket és zárható szekrényeket vásároltak. Kuruzslás miatt áll bíróság elé egy kozmetikus, mert a vádirat szerint szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket, írja a beol.hu. A nő 2022 és 2024 között a saját szalonjában hialuronsavat használt a kezelésekhez, amelyekért pénzt kért. Magyarországon az ilyen ajakdúsítás egészségügyi beavatkozásnak számít, ezért kozmetikus nem végezheti. Ehhez megfelelő orvosi végzettség és engedély szükséges. Hasonló szabályok vonatkoznak a botox kezelésre és a töltőanyaggal végzett ráncfeltöltésre is. Az ügy a Békés Csabai járásbíróságon folytatódik. Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű.
28: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
29: A
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Valami kis időjárás pattintsál ide nekünk. Hát mondjál valami kis bíztatót. Szerintem ez jó. Köszönjük szépen.
2: Nem rossz.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Ayvens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Új pálya debütál hétvégén a Forma 1-ben, gyerekek. Madridi utcai pálya lesz. Verstappen 100 amatőr ellen fog versenyezni gokárttal az utolsó helyről indulva. Úgyhogy nagyon
4: azt
1: nagy
4: tudod,
1: dolog.
4: Ki van a 100 ember között? A pampkutya. Egyik pampkutya benne van.
1: Az egyik pampkutya indul?
4: Igen. Ugye ezt nagyon sokan megcsinálták már nagyon sok sportágban, hogy van egy irgalmatlan profi, egy világbajnok, egy olimpia, akármi, és akkor 100 kvázi amatőrt elé tesznek, aki azért tud a versenyszámban értékelhető nyújtani, de nem nagyon profi.
1: Aha.
4: És az a kérdés, hogy mondjuk meg tudod-e előzni. Csináltak ilyet bringával, csináltak ilyet motorkerékpárral, és akkor most...
1: És akkor Verstappen berakják utolsónak?
4: Az utolsó, van X időd, vagy X köröd a gokártokkal, és ennyi idő alatt le kell nyomni a előtted lévő 100 ember.
2: És nem a pápai Jocit kérték meg erre?
1: Hát nem ültetik be egy gokártba a Jocikát, de tényleg, nem. Hát hogy vezet? De és miközben a pampkutyás Norbinak ehhez?
4: Tudom én, valahogy bekerült.
1: Jó, hogy ő is benne van ebben a
4: igen, a 100 emberben. Azért ez tök vicces, tök izgi.
1: De valószínűleg igen, tehát, hogy...
4: Igen, figyelek.
2: Jézus,
4: a kutya.
2: Jézus, ez már az idősek otthonában se fogják tolerálni, csak mondom.
1: Elmondom neked, hogy ezt így csinálod.
4: Külön szobám lesz, ezt azért csinálom.
1: A szívba jön rám, de tényleg, ha így csinálod, akkor az nem lesz, nem
4: valami
1: lesz jó.
4: Valami megcsart az orromat. Na, szóval, hogy Norbi is ott van, igen.
1: Aha, jó, tehát Norbi is indul, és a Verstappen, tehát a Verstappen agyonver mindenkit gokárttal, tehát ez most olyan, mintha, nem tudom, tehát, hogy fekete Laci elé beraktál még 50 embert, és akkor mindenki nyomhat fekve. Tehát azért, mert hátulról indul, attól valószínűleg mindenki meg fog előzni pillanatokon
4: na,
1: belül,
4: de a
1: nem?
4: És az, hogy az X időn belül, vagy X körön belül, nem tudom, hogy mire megy a játék, meg tudja-e csinálni. Tehát azt tudjuk, hogyha végtelen mennyiségű ideje van, akkor biztos, hogy megnyeri.
1: Aha.
4: Itt az a kérdés, hogy X időn vagy X körön belül meg tudja ezt csinálni.
1: Izgulsz, hogy egy négyszeres világbajnok van mögötted, és a nyakadban?
4: Úgy ráhúznám a gokártot, hogy öröm lenne nézni.
1: Igen?
4: Ja, persze. Paf!
1: Influencereket kerestek, és így lett pampkutya is, azt írja nekünk egy hallgató. És Silverstone-ban építik fel a pályát, és erre a célra kialakult gokárt verseny lesz. És akkor minden országból gondolom hoznak influencereket, hogy minél nagyobb hírverés legyen.
4: Ja.
1: Azért ez így menő. Hát beszéltünk vele valamikor, vagy ha lement a verseny, akkor azért megkérdezhetjük. Ez téged is nagyon érdekel, nem Eszter?
2: Fú, ugye nagyon felcsigázott ez a dolog. Tehát az autóverseny önmagában is nagyon izgalmas, de az, amikor aztán...
1: De mit szólsz? Ott van a Verstappen. Hát ott ki a Verstappen.
2: Persze. Egy olyan híres autóversenyző.
1: Tudod, hol versenyez, melyik csapatban?
4: Tudod, hogy milyen?
1: Tudod, hogy mit csinálják?
2: Ott mindenhol ott van.
1: Nagyon szeret elmenni rendezvényekre.
2: Igen, nagyon szereti ezeket a dolgokat. Nagyon izgalmas, és főleg, amikor beülnek ezekben a kicsi Dodge-em meg benne, az a legjobb.
1: Dodge-em, az nem Dodge-em, az gokárt. Igen. Én egyszer versenyeztem egy Forma 1-es pilótával, még 100 évvel ezelőtt, arra emlékszel, hogy Jensen Button volt, emlékszel?
4: Így van.
1: És egy Zsigulival versenyeztünk.
2: Jensen Button különös élete?
1: Jensen Button különös élete, ő visszafiatalodott. Öreg volt és fiatalon halt meg.
2: Csak tolatva ment.
1: És azóta lényeg a verseny, hogy kimentünk valami, nem tudom, Zsámbékra, vezetéstechnikai pályára, és kaptunk egy-egy Zsigulit. Uh-huh. És beült a Jensen Button egy váltós, kéziváltós Zsiguliba. És én is kaptam egy olyan Zsigulit, és valami szlalompályán kellett mennünk, vagy nem is tudom, hogy hol. Nagyon.
4: Úgy verte meg, hogy öröm. Tehát, hogy
1: öröm volt nézni, úgy egy váltós Zsigulival, érted, hogy nem találtam a hármast, nem tudtam fölváltani, szerencsétlenkedtem, kettőt sóhajtottam balra jobban, és kinéztem a Ferire, hogy most mi van, haver, mit csináljak?
4: Nyomjad a gáz!
1: És abban igen. És abban a pillanatban Jensen Button már tulajdonképpen sehol nem volt, előre kellett menni egy szlalompályán, majd tolatva ugyanazt megtenni visszafelé. És a Button sem vezetett Zsigulit, azért azt ott ő elmondta, hogy azért nem ismeri ezt a technológiát így ebben a formában. Nem
2: technológia.
1: Technológia, igen, és beült a Zsiguliba, és hát nyilván nagyon jól vezetett. Tehát, hogy úgy szlalomozott, meg úgy ment a pályán, hogy esélyünk nem volt. Tisztes helytállás. Tisztes helytállás volt Jensen Button-nel egyébként.
2: Miben lehet neki hívni? Ti. Mi az, amiben én is végre megmutathatnám a bennem lenni.
4: Mondd, hogy miben vagy jó.
1: De várjál, tehát
2: tulajdonképpen mindenben. Nem is tudok olyat mondani, hogy bennem.
1: Ez három kívánság volt kérdezve, igen, ott áll definitív bácsi. Jó, tehát kihív téged valaki, 100-at berakunk eléd, igen. És le kell győznöd 100-at.
2: Igen, igen. Tehát ezt akarom tudni, hogy most akkor mi az, amiben retteketnének tőlem az amatőrök.
1: Tehát 100 amatőrt odállítunk melléd, és neked...
2: Zserbóevés.
1: Igen, kókuszgolyó.
2: Kókuszgolyó gyúrás.
1: Kókuszgolyó gyúrás, és azonnali elfogyasztás. Kiló kókuszgolyót kiezik meg az
2: nem, az a legdurább, hogy először meg is kell gyúrni, és utána meg is kell...
1: Igen, lenne. Meg kell, gyere, gyúrd meg Eszterrel, és utána edd meg a kókuszgolyót. Azt én nagyon
2: egy szeretem. Egy csomó dolgot tudok csinálni amúgy, amit más emberek nem tudnak.
1: Na tessék, miben tudnám magad
4: elkezdeni? Egyet mondj, egyet.
2: De csomó dolgra rácsodálkoztok, már csak most nem lőjük neki szemben.
4: De van egy zser, csak...
2: Igen.
4: Ezt látod a bőségzavar, amikor bőség nem zavar. Tudsz, miből válaszolni, hogy miben vagy a legjobb.
2: Jó, oké. Például...
1: Na tessék, hát miben lennél jó?
2: Na jó, reklám.
1: Ennyi? Ez
2: hát de ti vagytok a barátaim itt most. Na, a műsor kedvéért, okay. Akkor most mondjatok már valami jót rólam, eló.
1: Mit tudnánk mondani, miben jó Eszter? Tehát miben jó, amiben amatőröket hoznánk,
2: egy és
4: ő keressen.
1: És ő legyőzni őket.
2: Egy ilyen véleményformáló. Nincs valami eset? A legélesebb élet.
1: Sörvésli verseny és 15 óvodás elfogyasztása.
2: Képzeljétek el.
1: Egyébként ez nem lenne
2: rossz. Játszottam a Ferenc téren játszott nagyon sok gyerekkel, akik mindenféle színű gyerekek voltak, és nagyon jó fejek voltak, és volt egy pont, amikor azt mondták nekem, hogy fogócska-bujócskázzunk.
1: Fogócska-bujócskázzotok.
2: És az teljesen szülőellenes játék, mert az van, hogy elbújnak, ugye az a jó része, és akkor utána pedig el kell őket kapni, és el kell szaladni. És aztán, na hát ez nagyon-nagyon fárasztó. Nem mindegy, az anyag, hogy volt egy pont, akkor én menekültem előlük, és üvöltöttem a Ferencnél, és anyám utána félrehívott, hogy szerintem ezt már öreg vagy.
4: Kicsit túltoltad.
2: amikor megültöztek, na mindegy.
4: Jó, négyetörés csecsel?
1: Illetve megjött a libikóka. Tehát százolvadás ül az egyik oldalon. Terüljössz, és meg kell mozdítani a libikókát.
2: Ez szerintem teljesen menne. Amúgy tudok sörös dobozt roppantani mellé, ha esetleg ez számít.
1: Sörös dobozt roppantasz mellé.
2: Anno egy fesztivál, ennek nagy keletje volt ennek a műsorszámban. Na mindegy, igen, azt tudtam csinálni, de úgyhogy összenyomtam mellemmel. Tehát középre
1: betettem. Beraksz egy sörös dobozt a melleit közé, csinálsz egy ilyen szűkítőnyomást, és összenyomod a sörös dobozt.
2: Igen, de ez a 20-as éveim elején történt, úgyhogy nem tudom, hogy ezt most meg tudom csinálni még.
1: De úgy, hogy üresen, vagy úgy, hogy sör van benne?
2: Ki kell nyitni, tehát úgy nem tudod, hogy a nyomást az durva lenne, de hogy ki van nyitva, és úgy.
1: És csináld csak így, összeérinted a két kezedet, és összenyomtad a sörös
2: üveget. Nem is kell hozzá
1: kéz. Haj, hallod ezt, Feri? Te ezen csak így átsiklasz. Ügyes, mellel összenyomta a sörös dobozt.
2: Így van. Így
4: nekem
2: van.
4: Már mutatta az önem újdonság.
2: Azóta Sánti.
1: Igen, te így iszod a sört a kitelepülésére. Berakod a bárnak közé, összenyomja, és az arcod nagyon
4: jó. Unikum ivásban jó lennél, azt írják
2: sokan. Most nagyon-nagyon sok piát meg tudok inni. Én nagyon sokat tudok inni. Ez tényleg. Meg tudok inni egy egész üveg töményet, anélkül, hogy látszana rajtam.
1: Egy üveg töményen.
2: Meg tudok inni.
1: Figyelj, szerintem meg vagyunk. Simán bulingolnál 100 ember csírásig, kisírjál magát a legtovább. Kisírjál magát a leghamarabb.
2: Az egész sírjál magát a leghamarabb. Igen. Jó.
1: Igen, tehát azért téged is el tudnánk indítani. Tehát azért egy pamkutya persze, meg Verstappen, hát van nekünk egy eszterünk, azért simán téged is el tudnánk indítani.
2: Nagyon nehéz megtalálni műfajt, amiben sikeres tudnék lenni, de majd most ráötletelek. Elő fogok jönni valamivel, ne aggódjatok.
1: Most már egy kicsit azért gondolkozzál.
2: Áfonyás pörkölt készítő verseny.
1: A pörköltet benne a 6 kiló áfonyával, az legendás. Tehát azt nem tudom, hogy ezt valaki tudná überelni egyébként, igen. Azért, hogy Max egyébként a 100 rajtoló influencert, meg újságíró csak azért nem előzi meg két kör alatt, mert nem fognak elférni a pályán egymás mellé, de 5 kör és az elején lesz.
4: Biztos.
1: Tehát 5 kör alatt veri meg ő a 100 gokártos nagyjából. Azért az milyen, nem? Azért az milyen.
2: Ez pont amit a Lovin volt. A Lovin volt egy nagyon jó verseny, ahol szinte az utolsó helyről az első helyre küzdötte fel magát a ló. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez a legizgalmasabb. Nem az, amikor valaki végig vezeti a mezőnyt meg egyáltalán, hanem amikor valaki meglepi a mezőnyt. És ebből van a legkevesebb, nem? Tehát, hogy nem, nem.
4: Ez most mi csoda?
2: Hát ez, hogy ugye itt is az, ugye nem azt mondtátok, hogy
1: de,
2: most 5 körön keresztül...
1: Utolsó helyről, igen, és első, igen. És te voltál a lovin.
2: Igen. És voltam a lovin, és ott is ez volt a nagyon jó. Amikor így
4: lóvék a lovin?
2: Képzeljétek, kétszer nagyot nyertem. Két nagyot nyertem, és aztán mindent elveszítettem. Ez történt.
1: De szóval, hogy fel kell az ember reggel, így nyújtózkodik egyet, és azt mondja, mi legyen, Dunapláza vagy lóverseny? Plázázni már. Mozi vagy lóverseny? Irány a lóverseny. És kimentél a lovira?
2: Kimentél a lovira, az
1: és
2: volt.
1: És fogadtál.
2: Vasárnap volt. Teljesen tanástalan volt, mit évő legyen. Szombat volt.
1: Teljesen őrült vagy.
2: Felkeltem, és mondtam a gyereknek, apád nincs itthon.
1: Irány a lovi.
2: Megyünk
1: hozta,
2: a lovit.
1: Hozd a zsebpénzetet. Irány a lovi. Benyújtál a befőttes üvegbe, kivettél egy kis kápét.
2: Egészen pontosan ez történt. Elmentünk reggel, volt egy, kézzétek el, csináltak egy gyerekzsult reggel 9-től, ember ellen elkövetett büntény. Oda kiküzdöttük magunkat, elmentünk. 9-től déli volt egy játszóházzal. Ránéztem a gyerekre, mondom, innen megyünk a lovira.
1: És kimentél a lovira?
2: Kimentünk a lovira. Előtte még beugrottunk a Rosensteinbe enni egy bacasz gombóclevest. Igen, és kimentünk, és a gyerek óriásan nagy lovis, nagyon-nagyon kemény, és akkor üvölt, tudod, a tribünön. Kihívtuk az egyik haverját is, hogy ne legyen egyedül. És közben ugye én koketáltam ott az öregekkel, hogy akkor hogy mint merrem, hány méter.
1: Milyen óriási a hangulata? Én nem voltam. Milyen a hangulata? Jó hangulata van?
2: Az, hogy a társadalom két szélső pereme van ott. Tehát vannak a kalapos, nagyon gazdag emberek, nagyon boldogtalanul, és vannak szintén nagyon boldogtalan, nagyon szegény emberek.
1: Kicsit nem boldogabban.
2: Nem, és az a lényeg, hogy mindenki teljesen más energiát képvisel, más a stratégia, van egy sok gyerekes családok, mindenek, és hogy iszonyatosan jó, én nagyon szeretem.
1: És rendesen oda mész és fogadsz, hát kinézel, ránéz egy lóra, egy jokira, tetszik a neve, megfogadtad.
2: Igen,
1: és hogy nyertél, vagy hogy lett ebből lóvé?
2: Úgy van, hogy egyszer egy nagyon jóra tettem, és akkor nyertem 5000-ből 25000-et.
1: De súgták az öregek? Súgták az öregek, hogy kire kell tenni?
2: Az öregek súgtak, az mind mellé volt, szerintem csak engem akartak szívetni.
1: Mekkora megfejtők, 30 éve kimannak a lobbit, és nem tudnak jó tippet mondani.
4: Van óriási szocizás? Van, ők is
2: nem, nem, excesszív dohányzás van, nagyon durva dohányzás van, úgyhogy ez nem tetszene neked, és úgy ülnek, hogy egy padon ülnek az összes öregek, 8-an, meg volt velük egy kis fiatal lütyő, aki hozzá volt simulva a szélső.
1: Ő még nem játszott el két lakást, egy autót, meg egy nyaralót, ő most még egész jól áll.
2: Igen. Ő az apa komplexusos fiatal srác, akinek kell egy kis me time.
1: De ott valószínűleg életek mennek el. Tehát a gyerekek a lóversenyen, ott vagyonok úsznak el.
2: Nem tudsz, maximalizálva van a fogadás, amúgy is nem is tudsz nagyon sokat nyerni. Cserébe van, amiről senki nem beszélt eddig, felkészülni, tacskófutam.
4: Mi van?
1: És kint vagy, kint voltál egész délután a lovin?
2: Kint.
1: Zseniális.
4: Hát ekkora lába van, hogy fut?
2: Nagyon aranyosan.
4: És mekkora pálya? De ott külön pálya van.
2: Külön, nekik külön ilyen tacskópálya volt, de amúgy van ugye, hát emellett meg ugye agárverseny is, igen. És az agarakat őbe viszik be. Hát ez nagyon aranyos volt.
1: Nem tudom, mi kéne ahhoz, hogy a végén a lovijuk adja ki. Tehát, hogy milyen program lemondása.
2: Fel kéne menned a telefon nekem. Ennyi lenne.
4: Ja, mert hívtad.
1: Valahol meg tökre élem.
2: Hogy... Az az igazság, hogy tényleg szuper. De tényleg szuper. Nem tudom azt mondani, hogy nem jó. És nagyon tetszen neked. Plusz neked van szerencséd is. Tehát szétnyernéd magad szerintem.
1: Úristen. És vannak külföldi zsokék is? Külföldi zsokék. Nem csak magyarok futnak.
2: Van. Németek, osztrákok, mindenek vannak. Igen. Nagyon jó volt. Nagyon jó. Ott volt Annának a kandúrja is. Ott mondta a tuti tippeket fenn a dobozában.
1: Kandúr, és hozott jó tippeket? Vagy te nem beszéltél vele? Nem...
2: Van egy saját blogja, ahol vezeti a tippjeit, és akkor ott azokat átmazsoláztam. Igen.
4: És?
2: Ott van a tacskófutam,
1: figyelj, a tacskófutamon megőrülsz. Tehát a tacskófutamon, a tacskófutam az olyan, hogy az... A gazdák állnak az egyik oldalán, indítás a másik oldalon, és nézd, mennek a tacsik. És iszonyat gyepen futnak.
4: Gyerünk! Ott a bajnok!
0: Annyira cuki.
1: Nagyon. Minek tacskófutam? Ezt miért teszik be a lovak mellé?
0: Azért teszik, mert annyira színesíti a programot. Tehát, hogy ez így kialakult pár éve a tacskófutam, kitalálták, és akkora érdeklődés van rá, hogy minden évben több és több tacskót neveznek. Aranyos kis kendő van a nyakomban, azon van a startszámuk.
1: Figyelj, nem gondolnád, hogy ennyit tudja egybefutni egy tacskót? Tehát ennyit tacskót te még nem láttál futni?
4: Kicsit elfárad.
1: Igen, tehát közepén. Arra vársz, hogy a felénél egyébként
0: a lányom szokott egyébként segédkezni a tacskófutamon, most is kim volt.
2: De mit csinál, kifekszik elő?
0: Ő indítja, meg ő a kis kendőket összegyűjti a végén a tacskókról.
1: Oh. Pluszba jöttél, vagy negatívban? Nyertél, vagy nem? Lóvéba jöttél rá, vagy...
2: 3000 mínuszba jöttem haza.
1: 3000
4: mínusz.
2: Megérte a mínuszba jöttem haza, de nagyon jól éreztük magunkat, és a gyerek a cetlivel, hogy kapsz külön cetlit minden fogadásodról, azzal a kezébe üvöltött, hogy gyerünk, te kebe! és nekem mindenféle megjel. Igen, szóval jó volt, amúgy igen, de hogy ilyen 500 forintokkal ezresekkel kell fogadni, tök jó.
1: Aha,
2: tök jó.
1: Tehát nem ilyen nagy
2: nem
1: lóréka.
2: Kell fel, de valahogy maximum azt, 65 ezer, azt hiszem a maximumot fel lehet rakni, ugye?
0: Azt látod, nem is tudom, hogy van-e maximalizálva fogad, de valószínűleg.
2: Aha, nem tudsz egy misit felrakni.
1: Milyen történetek lehetnek itt azért az elmúlt 30-50 évből, nem? Ezek a nagy öregek, akik kim vannak a lóvén, miket tudnának mesélni?
2: Én tudom még egy történetet mesélni, hogy ez idő alatt hol volt a férjem.
1: Mit csinált?
4: Lingammasszázs.
2: A születésnapjára egy hajós tanfolyamot, ahol majdnem megölték.
1: Na jó, oké, már.
2: És azt úgy jött haza Péter, hogy most mondd meg őszintén, álljak eléd. Miért nem válunk el akkor, hogyha meg akarsz ölni? Nekem mindenképpen megdöglenem azért, hogy... Nagyon kemény. Figyelj, azt a palit elmesélem, nem fogjátok
1: elhívni. Már múltkor elment a részletekbe, igen. Jó, jövő mindjárt, mennünk el most, és 8 után pedig, ugye egy tegnapi témánkat folytatjuk még gyorsan, mert hogy egy teljesen extra és furcsa világbajnokságot nyert meg egy magyar srác, ugye Szabolcs Attila, nem tudom melyiket használja, és ugye ez a Google Maps alapján, fotók alapján mond meg, hogy hol járunk a világban, felfoghatatlan, hogy ebből világbajnokságot csinálnak. Véletlenszerű kiválasztott helyre ledobja a játékos az online játék, és ő percre pontosan, kilométerre pontosan megmondja, hogy melyik országban, melyik utcán, melyik városban, melyik földrészen van. Erre mi már tegnap nagyon rácsodálkoztunk, és most felhívjuk a világbajnokunkat, mert hogy ezt a versenyt egy magyar srác nyerte meg, úgyhogy mindjárt hívjuk, itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vaká,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Állj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko, a jövő választása.
13: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Anya, arra gondoltam,
15: rendet raksz a szobádban.
14: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
15: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
16: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
0: Reklámot hallottak.
17: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: A Végkruk ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
19: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD / glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
20: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
21: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
22: Iskolakezdési szőnyegtisztítási akció egész szeptemberben a Dingbildnél. Szőnyegtisztítás 1990 forint per négyzetméter áron Békés Csaba Gyula és vonzás körzetében. Szőnyegét leadhatja a belvárosi patyolatban is Békés Csabán a Bartók Béla út 10 szám alatt. Bővebb info dingbild.hu / szőnyegtisztítás. Dingbild Kft. A tiszta megoldás.
1: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
8: Szeptember 11-én és 12-én ismét Dévaványai Városnapok az új rendezvénytéren. Két nap, három nagy koncert, T-Deni, New Level Empire és Majka, és még több fantasztikus fellépő a színpadon. Napközben színes kirakodóvásár, vidámpark, izgalmas gyerekprogramok és büfésziget várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Esténként DJ-k, tánc és hajnalig tartó bulik gondoskodnak a hangulatról. A belépés ingyenes, a jókedv garantált. Téged is vár a Dévaványai Városnapok, ott a helyed.
23: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
24: Reklámot hallottak.
25: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Ingyenes HPV elleni védőoltás, tisza vízzel pótolják a körösök hiányát, nemzetközi fesztivál a Jókai Színházban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
27: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
26: Rendkívül kevés víz érkezik a fehér és a fekete körösön, ezért a térség vízigényének nagy részét már a Tiszából kell pótolni, tudta meg a beol.hu. Augusztusban mindössze szűk 14 mm eső hullott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén, kevesebb, mint harmada a sok éves átlagnak. A szárazság a talajvízen is látszik, amelynek szintje átlagosan 124 cm-rel maradt el a megszokottól. Jelenleg másodpercen mintegy 11 köbméter tisza vizet vezetnek át a körösök rendszerébe. Háromnapos nemzetközi színházi fesztivál kezdődik csütörtökön Békés Csabán, írja a behír.hu. A Nexus szombatig várja a közönséget a Jókai Színházban. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, többek között Nagyváradról, Temesvárról, Kárpátaljáról, Aradról és Zentáról érkeznek magyar társulatok. Pénteken ősbemutatót is tartanak, az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Teátrum közös produkcióját, a Néma lakodalmat mutatják be. A darabok mellett kiállítás, koncert és szakmai beszélgetések is lesznek. Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű. A melegedésre érzékenyek tapasztalhatják tüneteiket, de mindannyian észrevehetjük, hogy bágyattabbak vagyunk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmet!
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és
3: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatók, 8 óra után pontosan 10 perccel, ma még napsütés és holnap is aztán egy pici őszi idő, csak hogy könnyebb lenne gyerekeknek iskolába menni. Esővel, minden mással és aztán jövő héten újra melegedünk majd vissza. Jó, van egy közlekedési hírünk. Azt nézem, itt az M7-esen történt valami. Baleset van Tárnokon, Balcsi felé, és Török Bálinnál a belső sávban motoros és autóút között egy sávra szűkül, ez viszont Pest felé van, tehát az M7-es az oda-vissza tartogat némi meglepetést. Jó, Etele úton az Etele pláza előtt az Etele tér felé egy autó az oldalára borulva. Csak hogy így valakinek még vidámabban induljon a reggel.
2: Megsűrűsödtek a motoros balesetek, gyerekek.
1: Ma nagyon sok van.
2: Elmúlt napokban.
1: Nagyon sok van, igen.
2: Mind a motorosok, mind az autósok.
1: Igen, de azért az is egy nagy kérdés, hogy az Etele pláza, Etele tér, Etele út, ami azért nem a hajtűkanyarjairól híres, sem arról, hogy 130-ra tudsz menni, hogy ott azért hogy érkezel be úgy egy valahova, hogy a végén az a kocsid az oldalán kössön ki, azért ez, hát, ezek is nagy rejtély.
3: Fecú elő.
1: Igen, látták ott még rohangálni szegénykémet, igen. Őszi turné lesz, mondjuk nem, mintha járnék, csak kérdezem, kérdez egy hallgató, nem, nincs őszi turnénk. Kulcsos játékunk van, és kulcsos kitelepülésünk lesz majd, ennek mondjuk a részleteit, és ma is lehet 2 darab kulcsot nyerni.
3: De ez a kulcsos játék, ez olyan, hogy mint a múltkor volt?
1: Ez ugyanaz, mint amit múltkor volt, telerakjuk a konténert mindenféle jóval, ezt egy valaki megnyeri, és folyamatosan nyerik a hallgatók a kulcsokat, és ezek közül valamelyik majd nyitja a konténert októberben. Ez pont egy éve volt, így van.
2: Tegnap számolgattunk, ugye még nem tudunk minden ajándékot, mert ez folyamatosan kerül bele. Már most 15 millió környékén vagyunk autóval, nyaralással, mindennel együtt.
3: Teszünk bele még 2 liter dízelt is.
1: Igen, minden.
2: Megvan.
1: Igen. Megvárjuk addigra, mennyi lesz? Hát az ki tudja, hogy mennyi lesz az ára. Na gyerekek, tegnap már beszéltünk ugye egy témáról, és most sikerült elérnünk Szabit, mert hogy új világbajnokunk van, egy számunkra teljesen ismeretlen játékban, amit nem is nagyon tudtunk hova tenni, tegnap itt már próbáltuk értelmezni. Ez egy tájékozódási játék, egy földrajzi kvíz, kicsit nyomozol, ahol teljesen véletlenszerű helyekre ledob téged a térkép, és a játékosoknak és a versenyzőknek az a feladata, hogy a fotó alapján a sztyeppe, a fák, az útjelzések, a színek alapján megmondja, hogy hol dobta őt le a Google Maps. Teljesen lehetetlen a dolog, és hát mi tegnap ezt ugye kipróbáltuk, hogy megnéztünk bizonyos utca meg városrészeteket, hát nagyjából a földrészt tudtuk csak eltalálni,
2: nem
1: hogy hol
2: volt
1: vagyunk.
2: Az rossz az az 1500 kilométer, amivel arrébb lőttünk.
1: Igen.
3: Arrébb lőttetek a fánccal?
1: Ugye több ezer jelzést figyelnek ezek a srácok, akik játsszák. Közben vannak ilyen, hát a Meta által elrejtett jelek is, amiket ők is figyelnek. Az őserdőt, a földállagát, az útfestéseket, a táblákat, a feliratokat, az embereket, tehát mindent megnéznek azon a bizonyos képen, és utána megmondják, hogy Dél-Amerika, Bolívia, Bolívián belül melyik város. 50-100, van, amikor 200 méter pontossággal tűzik le azt a bizonyos tűt, és aztán derül ki, hogy hol van az a hely. Ugye 2-0-ra vezetett a magyar versenyző ellen egy srác, Blinky, és aztán 3-2-re hát megnyerte úgy, hogy a Google Street-en kell ezeket megtalálnod. Mi tegnap megnéztük, Szolnokot se ismertük meg konkrétan. Tehát, hogy kiderült, hogy Gyuli még Szolnokot se tudná fölrakni egy vaktérképre.
3: Ez nagyon tetszik nekem az a játék.
1: Figyelj, felfoghatatlanul jó. Tényleg nagyon rákattansz. Tehát az van, nézd meg ezeket az utcákat, nézd meg ezeket a földrészeket. Itt van egy ilyen sivatagos képed, ott úgy mondd meg, hogy szerinted földút. Ez hol van.
3: Földutatlás. Én azt ismerem azt, hogy az Nyírszőlős mellett van.
1: Nyírszőlős mellett, Nyírlugas felé.
3: Igen.
1: És hát ugye itt kiderült tegnap, hogy figyelik a napállását, figyelik az árnyékokat, hogy az déli félteke, északi félteke, több ezer jelet néznek meg egyszerre, teljesen elbebeteg a játék egyébként. Most már sok százmillióan játsszák online.
3: Óriási.
1: Sok százmillióan játsszák online, és hát kicsit olyan, mint egy ilyen nyomozós játék, de tényleg senki ne azt tételezze fel, hogy ránéz egy képre, és ott van egy, nem tudom, egy Birmingham tábla, mert azért ennél ez sokkal nehezebb. És ezt egy magyar srác megnyerte, és világbajnok lett, úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk Szabit, és beszélünk vele. Egyrészt a versenyről, kettő a felkészülésről, meg hát egyáltalán tényleg hogy van ez, hogy ő megnéz egy képet és megmondja, hogy hol van. Nem csak a földrész, hanem pontosan 100-200 méterre le tudja tűzni úgy az afrikai kontinensen azt a tűt, hogy tényleg ott van. Szóval, hogy azért ez
2: zsenik.
1: Abszolút zsenik. Abszolút zsenik. Azt ugye el tudod dönteni, hogy te úgy játszol, hogy statikus képet elemzel, vagy mozoghatsz egy kicsit, 50-100 métert mehetsz az utcában. Ezek már különböző játékbeállítások, de hát figyelj, óriási. Tudnád, tessék, most mutatnék egy képet, mit csinálnál? Tedd ki, Zsül, nyugodtan. Mutatunk egy képet neked, most, jó?
3: Valamit kitesz a Zsül, és meg kell mondom, hogy...
1: Nagyjából, csak hogy földrészt mondjál, tessék, hol vagyunk?
2: Na?
3: Ez
2: na?
3: Afrika.
1: Igen?
3: Afrikában vagyunk, és...
1: Hát mondjuk az ember a feketén ott a motoron, az igen, az megkönnyített.
3: Ez itt az Oroki Road.
1: Jó, de... Oroki Road. Jó, Zsül kirak egy olyan képet, ahol ki van írva, igen. És ki van írva, hogy Namíbia.
3: Tessék.
1: Namíbiai országhatáron vagyunk.
3: Igen. Következő.
1: Jó, hova szúrnád? Ne, tessék, szúr le valahova. Afrikát szúr le valahova. Azt mondja, hogy Algéria, Líbia, Mali, Nigéria, Tanzánia, Kenya, Etióp.
3: Csak szúr le.
1: De szúr le. Hát mondja egy helyet. Hát szúr le valahova. Hova tenni?
3: Csádba.
1: Csád.
3: Oda való vagy.
2: Ennyi a Csádba.
1: Tessék, szúrd le Csádba, tessék valahol, szúrd le Csádba, és nézzük meg, hogy ahhoz képest mennyit tévedtél. Jó? Ahhoz képest nem rossz, majdnem 2000 kilométer tévedtél, mert ez Nigériában van.
3: De nekem azt kellett volna megmondani, hogy hol, azt hiszem, hogy csak simán én is mondja, akkor vissza, újra, gyerünk, újra.
1: Tényleg nem érted. Tehát ránézel.
3: Nem kérdek róla, hogy fogykos vagy, Balázs. Ez nem az éve.
2: Szarul magyaráztad el a játékot.
1: Negyed órája vezettem fel a dolgot. Ránézel egy képre, és le kell szúrnod a térkép, hogy ez hol van. Hol van ez az erdei rész, tessék?
3: Jó, Mátraháza.
1: Egy erdőt látunk valójában, balra-jobbra ilyen tavasznak látszó, bimbódzó fák. Te azt mondod, hogy...
3: Igen, de nézzek, ezek...
1: Magyar fák?
3: Ezek európai fák. Ezek európai fák. Európai. Igen, nézd meg, a növényzet is európai. A betonnak a hiánya is európai. Az útszél, nézzek, és ott van egy ilyen... Látod ott egy valakinek, leszúrta oda, látod azt?
1: Igen,
3: látod
1: és ott azt? Fekszik, igen, ott fekszik ilyen balra, igen, az árokban, igen.
3: Az ott egy csatának ez emlékműve.
1: Jó, szúr le, Zsül, nézd meg, hogy hol van.
3: Max Lengyelország, azt nem elképzelni.
1: Jó, szúr be nyugodtan valóban, Mátrába szúrjál föl egy kicsit. Tehát azt mondod, hogy európai, jó, igen. Ahhoz képest megnézzük, figyelj.
2: Aha.
1: Na, hát ez...
2: Japán.
1: 8768...
3: Mocskos japánok ellopták a Mátránkat.
1: Közel 9000 kilométert évetem, hogy ez egy japán erdő volt, amit láttunk.
3: Japán erdő? Annyira nem ilyennek képzeltem. Akkor mégsem megyek Japánba.
1: Ugye, meg mégsem ez a mi játékunk. Na, itt van Szabolcs, mindjárt megkérdezzük erről. Hello, Szabolcs, jó reggel, ciao.
4: Reggel, sziasztok.
1: Hello. Ki volt a két csaj, aki a nyakadba ugrott az eredményhirdetésnél?
4: Hát erről, hogy is mondjam... Erről muszáj beszélni?
1: Nehogy is nem, csak láttuk, hogy két csajanya nyakadba ugrott az eredményhirdetésnél, és erre többen felhívták a figyelmünket, hogy nézzük meg, hogy milyen csajok ugranak a nyakadba.
4: Nagyon jó, nagyon közeli barátok vagyunk, rendben?
1: Rendben, szóval, ha neked így jó, nekem így jó. Na figyelj!
4: És egyikük ezt most hallgatja, szóval nagyon jót fog mulatni rajta, mert azt hitt, hogy nem fogod megkérdezni.
1: Nagyon jó. Na szóval, te mióta játszod ezt a játékot? Mióta csinálod?
4: Nagyjából 9 éve.
1: 9 éve?
4: Így oda-vissza, tehát nagyon sokszor így, eleinte nyilván én is így, csak így viccből csináltam, csak így néha így felnéztem, hogy mi van. Aztán így kellett egy ilyen 5 év, mire így tőlem függetlenül befutott a játék. És amikor befutott, akkor nekem az nagyon jó volt, nagyon élveztem, hogy most valamit, amit megtanultam, mert semmi értelme nem volt, soha. Az most hirtelen olyasmi vált, amivel akár egy karriert is tudok építeni, szóval...
3: Ez nagyon jó, ez nagyon ritkán történik az ember, hogy elkezd valami érdekelni, ami még nem népszerű, tehát így ráfüggsz, és utána pedig épül köré gyakorlatilag
1: igen,
3: egy
1: kultúra. Birodalom, igen, egy kultúra épül köré, igen. Na mesélj kicsit nekünk, Szabolcs, erről, tehát hogy zajlik ez? Te megkapod a képet, ott mennyi időd van elemezni, miket figyelsz, milyen jeleket nézel meg? Mondjuk a döntőre biztos emlékszel, ott mi volt az első kép, mit kaptatok?
4: Hát az első, én arra emlékszem, hogy amikor elkezdődött a játék, akkor kaptunk egy kört, aztán utána valamiféle technikai probléma volt, és aztán ott nem is sikerült azt a kört elkezdeni egy 10 percig, aztán utána kaptunk egy második kört, és akkor ott kezdődött el tényleg.
1: Kezdjük a második körrel, Szabolcs. Hagyjuk ki az áramszünetet, meg a technikai hibát. Mi volt a kép, mit kaptál?
4: Az, ami Katalónia volt, és azt el is veszítettem. Viszont majdnem, ez volt egy ilyen nem tudom, ilyen jövendülés annak a körnek egyébként, mert ez olyan volt, hogy megtalálta a Blinky pontosan, hogy hol volt, aztán az utolsó pillanatban megtaláltam majdnem, és végül egy ilyen 3 pontot, vagy 4-et esztettem azon a körön, tehát nem sokat. És ez utána a második moving játékban nagyon fontos volt, mert az tényleg arról szólt, hogy ha azt elvezítem, akkor ott mindennek vége lett volna. ott ez nagyon sokszor megtörtént.
1: Az így a mozgójáték, amikor te mozoghatsz az utcában egy kicsit, ez az, ugye? Tehát, hogy egy kicsit tudsz mozogni. Aha. Miket figyel, Szabolcs, akkor egy egyszerűbbet kérdezek. Tehát, miket nézel? Kapsz egy képet, mi most megnéztük tegnap Szolnokot, ma megnéztünk egy erdőt, Eszter belőtt, hogy ez a Mátra, kiderült, hogy Japán, nagyjából 8000 kilométer, te mondjuk egy erdei képen, vagy egy sima falut ábrázoló képen, te miket nézel? Hány jel van, amit megfigyelsz?
4: Azt meg tudom neked mondani, hogy azt a Japánt, azt könnyű lett volna eltalálni, mert Japánnak van egy olyan különlegessége ebben a játékban, hogy, és ez nagyon régóta történt, tehát ilyen 15 éve volt valami Japánban, hogy felháborodás volt, közfelháborodás volt, mert túlságosan magasan volt a kamerája az autóknak, és nagyon sok kertbe be lehetett látni, és emiatt Google változtatott egy olyat, hogy Japánban alacsonyabbra rakta a kamerákat az autókon, amiatt egészen azóta Japánban mindig lehet látni, hogy a képnek egy nagyobb részét takarja ki maga az autó. Ugye az autónak így a kitakarása.
1: Ja, értem, tehát hogyha megnézed...
3: Nem a környezetedet figyeled, hanem akkor ezekre is figyelsz, hogy a helyi felvétel milyen szögből készül.
4: Igen, ez országtól függő, hogy itt mi mennyire köthető mondjuk a földrajzhoz, és mennyire mondjuk a Google Maps-hez magához. Tehát például Japánnak van egy ilyen különlegessége, és vannak olyan országok, például mondjuk Oroszország, ahol ugye az utcaképnek nem volt semmiféle frissítés az elmúlt 4 évben, és ott teljesen be van fagyva minden egy ilyen 2022-es állapotba, azaz, hogyha megtanulsz egy utat Oroszországban, és mondjuk ott van egy, nem tudom, fekete autó, ami van a kamera, és azt lehet látni, hogy fekete az autó, mert a kamera volt, akkor az mindig is úgy lesz, mert nem változtatják meg. Szóval
3: de akkor nem Oroszországon nagyon ki lehet így lesézni.
4: Vagy egyszerűen megtanulod, hogy hogy néz ki a kamera, hol milyen évszakos fák vannak, stb. És vannak olyan országok, mint például Brazília, ahol gyakran vannak frissítések, viszonylag nagy, nagyon sok különféle mezőgazdasági tevékenység van, stb. És ott mondjuk nagyon sokat számít maga a földrajz, az, hogy tényleg hogy néznek ki a dolgok. És
1: azt a mindenit. Figyelj, hány méteres pontossággal mondod meg a képet? Nagyság, most nem kell pontosan, csak úgy nagyságrendileg. Hogy kell ezt elkezdeni? Letűzöl egy képet, mi általában mi a méter pontossága? Hogy mondod meg, vagy mennyire pontosan?
4: Hát Movingban általában arra hajt az ember, hogy ezért nagyon megtalálja, tehát pontosan, tehát ugye ahhoz, hogy 5000 pont legyen, az nagyjából ilyen 150 méteren belül kell benni.
1: Tehát a világon bárhol látsz egy képet, ha mozoghatsz azon a képen, egy kicsit belemozoghatsz, akkor 150 méter pontossággal megmondod, hogy hol van az a kép.
4: Nem mindegyik körben, de a köröknek egy jó részében.
1: Atya
4: és
1: Isten.
4: Ez a cél alapvetően.
1: Atya
4: lehet
1: Isten.
4: Trükközni, lehet taktikázni, nagyon sokszor ez mondjuk egy játékban ezt mondjuk lehet látni, hogy úgy rakom le, hogy nincsen meg pontosan, de tudom, hogy nagyjából megvan, és arra hajtok, hogy az ellenfelemnek ne legyen ideje. Mert tudja, hogy te lerakom, akkor utána az ellenfelemnek 15 másodperce van, nem 60, mert lecsökken az idő, és egy 15 másodperce van megtalálni, azaz, hogy egy nagy valamennyi információm van, és azt akarom, hogy az ellenfelem az mondjuk esetleg teljesen ne tudja, hogy hol van, akkor még rizikózhatok, és azt mondhatom, hogy egyszerűen izé. Lerakom, 4900 nekem elég, és sok szerencsét.
3: Tudsz mondani olyan ilyen apróságokat, ami senkinek nem jutna eszébe, de mondjuk ez segített neked megnyerni egy mérkőzést?
4: Egy mérkőzés? Hát például egyébként most akkor elmondom, a finálénak a negyedik játéka, azon 2-2-re egyenlítettem, annak az utolsó köre, arra például nagyon büszke voltam, mert ott tényleg egy abszolút egy földrajzi tudással kapcsolatos dolog miatt sikerült nyernem. Körbenéztem, így nem voltam benne teljesen biztos, hogy Romániában vagyunk, így láttam pár házat, meg a dombokat, amikor így gondoltam, hogy hát valószínűleg valami erdélyszerűség lehet, de nem voltam benne teljesen biztos. Aztán megláttam a távolban, a nagyon távolban, a arig látszott így magán az adásban, megláttam a tordai szakadékot, és nagyon megörültem, mert gondoltam, hogy hát Flinki, érted, francia, nem is fogalma sincs semmiről Erdélyről, nem fogja tudni, mi az a tordai szakadék, nem fogja észrevenni, és akkor nagyon gyorsan egyből lenyomtam tordába, és nagyon megörültem, amikor láttam, hogy messze van, mert tudtam, hogy ott lesz. És az pont elég pont volt ahhoz, hogy megnyerjem azt a no-move játékot, és 2-2-re egyenlítsek, és ezután, bár ugye a következő, a legutolsó játék, ott már az nagyon gyors volt. És ez kellett ahhoz igazából, tényleg ez a kör, ez nekem nagyon fontos volt ahhoz, hogy
1: megnyerjen aztán a döntőt.
4: Igen.
1: Haszta mindenit.
4: És nagyon büszke voltam rá.
1: Figyelj, hogy csak olyan, hogy egyszerűbbek is értsen.

0: én szeretem, amikor például nincsenek útfelfestések, és tényleg az alapján kell megmondani, hogy így mit látsz magad körül, milyen sziklák vannak, stb. És ebből nagyon sok ilyen volt, és ez kedvezett nekem.
1: Azt
0: nem tudtuk előre, de ez mindig, minden évben van egy ilyen kis változás ilyen szempontból, hogy pontosan mikre kell figyelni, és ebben az évben szerintem nekem szerencsém volt ilyen szempontból, nagyon feküdtek nekem azok a fajta helyek, amiket kaphatunk, és...
1: Aha. Hát, Szabolcs, mi a díj? Mit kapsz? Mi a díj? Mi jár az első helyen?
0: Az első hely... lényegében pénzdíjat. Ez egy 30 ezer dolláros pénzdíj volt idén. Szokott változni. Nem tudom, hogy ez...
1: Aha, 30 ezer dollár. Jó, egyszerű. Ez egy válasz, hogy egyszerűen, Szabolcs. Egyszerű, akkor csak egyszerű, meg 30 ezer dollár.
2: És én csak egyszerűen kérdezni, hogy a pénzdíjat hova tették le?
0: Odaadták a kezembe, aztán ezt a papírdarabot vihettem haza a repülőn, mert nem kért bele a izénbe.
2: Akkor nem volt az, hogy Kazahsztánba kirakták egy körforgalom közepére, hogy akkor meg kell találni.
1: Figyelj, az igaz, hogy ez már több százmillió játszák ezt a játékot? Tehát, hogy ez egy borzasztó népszerű játék.
0: Nagyon széles körülön, igen. Nagyon sokan ismerik. De kevesen játszák így profi módon.
1: Aha. Hány kép elemzése, vagy hány óra, vagy mi a havi adagod, vagy a napi adagod? Azt összeszámoltad egyszerű, hogy körülbelül mennyit kell ehhez gép előtt ülni, hogy ez ilyen szinten menjen?
0: Hát nem tudom, hogy mennyit kell, de az biztos, hogy ezen a nyáron már jóval kevesebbet néztem, mert egyébként végtelenül lusta voltam. Tehát hogy én nem is értem, hogy ez az év volt az, amikor én nyertem, mert tehát, hogy én hónapokat kivettem attól, hogy meguntam a játékot lényegében, azt nem akartam ránézni, és aztán az utolsó ilyen egy-két hétben megvittem nagyon rá. És többnyire az olyan dolgokat tanultam inkább, csak így végigmentem az összes ilyen földrajzi információn, az összes ilyen városneven, meg stb., amit így tudom kell ahhoz, hogy ne legyek teljesen elveszve. De így magát a játékot, tehát az, hogy így ténylegesen játszom a játékot, abból egyébként sokkal többet kellett volna. Tehát, hogyha én tényleg biztosan akarok menni, akkor lehetett volna okosabban csinálni, de úgy tűnik ez is elég volt.
1: Magyarországnak vannak olyan jellegzetességei, most az útfestése, meg a nem tudom mind kívül, ami csak ránk jellemző, vagy amiről azonnal tudod, hogy Magyarország?
0: Igen, vannak, akik ezeket jobban tudják egyébként nálam, de vannak olyanok, ugye például ezek a kilométertáblák, ugye az út szélén a kilométerkövek, ezek a zöld nézetvezető táblák, ezek nagyon különlegesen néznek ki, tehát ilyen messziről meglátsz egy ilyet, az csak Magyarországon lehet Európában, tehát ne is lehet más országon.
1: Fekvő ember biciklivel az árokparton máshol is van?
3: Kocsmák
1: környékén.
0: Ez egy jó tipp lenne Magyarország az ilyeneken.
1: Aha. Kézzed, mi lett volna, nem vagy lusta otthon ülni és foglalkozni ezzel, hogy így lettél világbajnok, hogy lusta voltál, és
3: most
1: nem foglalkoztál
3: vele. Könyvelő vagy valahol.
1: Nem foglalkoztál vele. Nekem mi az eredeti szakmád, Szabolcs? Te mit csinálsz?
0: Egyetemen tanulok nemzetközi tanulmányokat, jelenleg másodéves vagyok.
1: Másodéves, hogy nemzetközi tanulmányokat tanulsz. Aha. Hát figyelj, nem tudjuk, hogy ehhez tulajdonképpen mi kell. Itt többen boncolgatják, hogy milyen neurodivergencia kell az, hogy ez így jól működjön. De elképesztő ez a teljesítmény. Szóval, hogy ez tényleg elkezd egy fotó alapján 150 méteres távolságból pontossággal te megmondod, hogy mit látunk, a világ melyik szegletében, melyik kontinensen, melyik országban, városban, faluban vagyunk. Ez tényleg elképesztő. Mi nem nagyon hallottunk erről a játékról eddig, de szájtátva nézzük két napja, hogy ti miket csináltok. Úgyhogy nagyon gratulálunk.
2: Balázsra ugyanezt fogjuk játszani a Budaörsön.
1: A Clark Ádám tényleg két kör után én már nem tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy nem egy egyszerű dolog. Szabos, de tényleg nagyon menő. Gratulálunk, jövőre is indulsz?
0: Persze, hogy indulok, és én szerintem jövőre jobban fogok próbálkozni. Most már ez már mögöttem van. Én most szeretnék újrázni. Eddig senki nem nyert meg kétszer világbajnokságot. 4 darab volt, minden ilyet más nyerte meg. Most szeretnék újrázni. Szeretnék jövőre nagyobb alkotni. Szóval.
2: Csak sikert hozzá, szurkolunk neked.
1: Igen, itt mondják, hogy a buszsofőr, ahogy éppen lopja a gázolajat a buszból, az csak nálunk van, Google Street-en?
0: Erről nem is tudtam, azt mondja, kell nézni.
3: Van keres rá, van ilyen.
1: Van ilyen keres rá, van ilyen képünk egyébként. Na jó, van Szabolcs, gratulálunk, tényleg nagyon menő. Tök új világba vezettél be minket, de nagyon szeretjük. Köszi, vigyázz magad, és sok sikert jövőre.
0: Köszönöm.
1: Ciao, Szabolcs, köszi.
0: Viszlát.
1: Azt mondta, hogy viszlát. Komoly.
3: Viszlát, viszontlátásra.
2: Viszlát, papa! Ezt akartam mondani, és most ledöptük.
3: 30 év van köztünk.
1: Bedöfte a kést a végére. Viszlát, viszontlátásra, bácsi!
3: Hát, hogy... majd közte és a...
1: Hát 20 éves
3: Szabolcs között, igen. 20 éves.
2: Tehát csak másfél éve fiatalabb, hogy van ez akkor?
1: Igen, régóta járja az egyetem első osztályát valószínűleg. Fél 90, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
12: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
13: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
14: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
15: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Reklámot hallottak.
16: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fejlesztés a Mokri utcai rendelőnél gólyatábort tartottak Békés Csabán. Ma napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Akadálymentesítik a Mokri utcai orvosi rendelőt Békés Csabán, közölte a városvezetés. Az önkormányzat korábban megvásárolta az ingatlant, most pedig már zajlanak az átalakítások. A rendelőnél akadálymentes parkolót alakítanak ki, ahonnan új járda és rámpa vezet majd a bejárathoz. Szélesebbre cserélik az ajtókat és felújítják az akadálymentes mosdót, emellett új kerékpártárolókat is elhelyeznek. A munkák után a mozgásukban korlátozottak az idősek, és a babakocsival érkezők is könnyebben juthatnak be a rendelőbe. 4 napon át ismerkedtek az egyetemi élettel és Békés Csabával a Gál Ferenc Egyetem első éves hallgatói, számolt be a beol.hu. A központi gólyatáborban a szórakozás mellett az egyetem működéséről és a hallgatók előtt álló lehetőségekről is szó esett. Könyvtári tájékoztatót és Erasmus előadást is tartottak, a gólyák pedig egy játékos feladatsor során Békés Csabát is bejárták. A programok között csapatversenyek, sport és ügyességi feladatok, valamint strandolás is volt. A gólyatáborral szerették volna segíteni, hogy az első évesek már a tanév elején megismerjék egymást, és könnyebben beilleszkedjenek az egyetemi közösségbe. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esély annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatja a Magidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.magiditapeta.hu
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen. 3:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Időjárásunk, Ferenc, valami biztató gyorsan
1: hajrá,
0: nekünk.
1: Hajrá,
0: köszönjük
1: hajrá.
0: Szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És akkor gyorsan egy kulcs, mert hogy 10-nek kellett telefonálni, Anna itt kapdosta a telefonokat, és akkor gyorsan visszajövünk valakit, aki a 10 volt, ugye? 2 darab kulcsot adunk.
1: Vadonatúj autó van benne, egy hetes nyaralás van benne, mi van még benne?
0: Egy csomó minden, nem tudom. De hogy ez még egyelőre csak bővül, és Attinál és Gerinél is 9 darab kulcsot lehet majd nyerni, úgyhogy nagyon sok kulcs talál gazdára. Halló, jó reggelt!
3: Halló, sziasztok!
1: Halló!
0: Hello, Kati, jó reggel!
3: Halló, sziasztok! Kati vagyok.
4: Van még egy Pepsi?
0: Igen, hello, Kati. Mi ez, Kati, honnan hívtál minket, hogy hol vagy most?
3: Budapesten.
0: Budapesten, jól van. Oké, van egy kulcsod akkor neked is, jó?
3: És jó, köszönöm szépen.
0: Még gyorsan.
1: Én ragaszkodom a játékszabályokhoz, mert ez egy nagyon bonyolult, nagyon intelligens játék. Irgalmatlan nehéz kérdésekkel. Kati, nem adhatjuk csak úgy oda.
0: Igen. Érted? Szlogen mondjál gyorsan, jó?
3: Jó, Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Na most van kulcs.
0: Nagyon jó. Hát ez.
3: Na köszönöm szépen, köszönöm.
0: Jól van.
3: Ja, Istenem, köszönöm. Én fogom megnyerni.
0: Úgy igen? Legyen. Így gondolod?
3: Igen. Igen, ez biztos.
0: Aha. Jó, hogy kinyitja majd a kulcsod, a konténert, és viszel mindent. Egy ember visz mindent, az brutális nyeremény lesz.
4: De már nem is kérjük.
3: Így van, és az én leszek.
0: De a gurulást kértük tegnap is.
4: Jó, jó.
3: Tehát aki... jó, gurulok. Figyelj, ezen nem múlik. Én gurulok.
0: Nekünk ez itiner. Tehát aki megnyeri, az arra kérjük, hogy le kell gurulnia kell a földön. Jó?
3: Én gurulok, oké. Oké, megbeszéltük. Jó.
0: Okay, ciao,
3: köszönöm
0: buszi.
3: Szépen. Köszi, sziasztok.
0: Hello. Na, van még egy kulcs, és még egy kulcs gazdára talál majd 9 után nálunk. Jó? Úgyhogy...
4: Ígérte meg ezt a haverjaimnak, jó?
0: Egy kulcsot?
4: Igen.
0: Egyet el tudunk intézni.
1: Erszor jó? Simán. Ugyan nem nyit kulcs. Semmit, de...
0: Igen.
4: De egy ilyen szárnyasat.
0: Igen. Semmit nem fog nyitni, de egyet adunk nekik, csak telefonáljanak be. Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Jó? Uh-huh. Ez a következő kis mini témák. Most kell nektek a sírásóverseny, meg a elvont Szabi után kell nektek egy ilyen. Melyik film címét rejtik az emojik? Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
1: Okay.
0: Jó? Gyere rám! Na tessék, jó? Ha nem megy nagyon, hogy mi, akkor adok 3 válasz lehetőséget, úgy azért már könnyebb lesz. Jó? Az első mi lehet az? Egy táncoló női férfi és egy táncoló férfi, egy férnő.
1: Aki férfi. Jó?
4: Egy táncoló női férfi,
0: egy hermafrodita, két travi. Igen. Szóval egy kis emoji, ahol táncol a nő, egy kicsi emoji, ahol táncol a pasi, egy fenyőfás házikó és egy dinnye.
4: Dirty Dancing.
0: Na várj, a Dirty Dancing-ben hogy jön a dinnye?
4: Mert meg viszi át, úgy kezdődik, hogy Baby megkeri az unokatesója a főszereplőnek, hogy vigye át a dinnyét a hídon.
0: És az
4: első, amikor találkoznak a táncparketten, és megkérdezi, te hogy kerülsz ide, és azt mondja, én a dinnyét hoztam.
0: Jú,
1: és hogy kerül a sátor?
4: A sátor azért, mert
0: ez egy ilyen táborban zajlik, egy ilyen nemzeti parkban, vagy valahol, tudod. Oké, Dirty Dancing, megvan, mondom a másodikat. Van egy fürdőkádunk.
1: Igen.
0: Van egy halálfejünk.
1: Igen.
0: Van egy késünk, és van egy...
1: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
0: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
4: Pszichó!
0: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó!
4: Pszichó.
1: Nem, az idős néni takarítja belet a disznóvágásom.
0: De a disznóvágás című magyar film.
1: Magyar,
0: a disznóvágás című
4: film. Kálmánnap.
0: Kálmánnap, de jó volt ez. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, hogy fürdőkád jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
4: Meg a mama, aki ül a fotelba.
0: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Kettő, nem várd meg a jeleket, amíg elmondom.
4: Ja, jó.
1: Kicsit ez jó.
0: Kompetitív vagy, ezt tetszik.
1: Igen.
4: Te van, dobra írva
1: a játékot egy másodperc alatt nyírod ki.
0: De legalább valami felkeltett az érdeklődésedet ma reggel. Már ez is egy nagy dolog.
4: Most a játékmester beszél fel, hagyjad, ha jól
0: jó. Egy korsó sör.
1: Igen.
0: Egy emoji, ami mosolyog és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji. Egy fog. Egy tigris, és egy cumizó gyerek.
1: Hát ezt ki nem tudja.
0: Na, aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
1: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
0: A fog? A Bagira?
1: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, mert örülnek neki.
0: Ezt tetszik. Tehát dzsungelkönyves sör, a arc, fog, tigris cumizó
1: gyerek. Na.
0: Te mit mondasz?
4: Nem.
0: Mondom még egyszer.
4: Igen.
0: Cumizó gyerek, tigris, egy fehér fog, egy emoji, ami... ami így elnyomja az arcát, ilyen fintorog, és egy korsós sör.
1: Vagy a másik, a tigris. A tigris a izébe, a csónakba.
4: Igen, csónakos tigris. Igen, én arra gondoltam, a csónakos tigris. Tudod, a
0: csónakos tigris. A csónakos tigris. Jaj, tudom.
1: A izé élete,
0: pi.
4: De akkor nem ez lenne itt, hanem akkor egy pi lenne itt.
0: Nem.
1: Nem jó.
4: A sör miért nem
0: értem. Én ezt tudom, de nem fejtem meg. Mert én a fogból meg a tigrisből tudom.
1: Persze.
4: Nincs
1: meg a
0: fogból meg a tigrisből tudom, de nem mondom, meg gondolkozatok. Fog, tigris, csecsemő.
4: Részeges karatemester?
1: Igen, aki egy tigrissel verekedett. Kung Fu Panda!
0: Nem.
1: Abba is van tigris, ne haragudj.
0: Abba is van tigris. A tigris meg a fog az nagyon jellegzetes.
1: Hát ebből már volt több rész is, ebből a filmben.
0: Ebből több rész is volt.
4: Ez valami szar, amit a Balázs szokott nézni.
0: Igen, ez valami szar, az a fossal. Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom, Isten hozott az én
1: világom.
0: Ez a másnapos. Sok. Oh, hát amikor hát kiveri a fogát.
4: Mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
0: ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, ők berúgnak, és ezért lesznek másnaposok.
4: Jaj, srácok, hát ezt, hogy nem látom, sosem mondtam volna meg.
0: Nem mondtad volna meg. Oké, mondom a következőt, jó? Figyelj, ne nézd meg az emojit. Oké. Látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
4: Uh-huh. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
0: Én is tudom. Most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem. Meg van annak?
4: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
0: Shrimp?
4: Igen. Gubaz shrimp.
0: De jó film volt.
4: Igen.
0: Jó, mondjuk egyszerre három.
4: Forrest Gump.
0: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
4: Igen, az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább az, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
0: Igen.
4: Nagyon szeretem ezt.
0: Zseniális egyébként. Oké.
4: De jelöld meg a C-t, nem tud tovább menni.
0: Forrest Gump. Oké, mondom a következőt, nem mondjátok rá egyből. Ez jó. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
4: Egy DNS-t a majom.
0: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearadtam a pultba.
4: Na, az amerikai história X.
0: Az már nem bántottak. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornál néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól ezzel csak DNS-eket kaptok tőlem.
4: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem érti.
0: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldtek DNS-eket.
4: Akartam is kérdezni, miért küldtenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
0: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
1: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te, a botjában az öregnek.
4: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó,
0: olyan, mint egy bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
4: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
0: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb. Szaloncukor a DNS, te bajom.
4: Nem látod.
0: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dínót.
1: Hát miért nem írja föl?
4: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
0: Igen, Karácsony T-Rex.
1: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az.
0: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, ilyen sekvélyéknek készülni?
4: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Szaloncukor.
0: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
4: Ez valami székely film lesz.
0: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondnak. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
4: Haladjunk tovább.
0: Okay. Mondom a következőt. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Figyelj, csak varázslók Effect. Vannak a képen. Effect. Van egy szakállas varázsló, meg egy hosszú tünde, meg kicsi hobbitok, meg nagy gyűrű. Törpék, meg egy gyűrű.
1: Meg nagy fülük.
0: Hagyjad
4: szomszédok.
0: Már! Igen. Szomszédok.
4: Igen. Vágásjék, igen. Megkérdékezve.
0: Ez gyerekek, hát ez nagyon egyszerű. Gyűrűk ura.
4: Mert követ. Ez, figyelj, ez megalázó.
0: Megalázóan könnyű, jó? Mondom a következőt. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
4: Madagaszkár.
1: Ez nem elefánt, te szerencsétlen. Az nem, egy az, víziló.
4: Az a víziló.
0: Ja, bocsánat. Te...
4: Hallod, de...
0: Jó, oké. Hát érted, rúzsa, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egész. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
4: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
0: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
4: Igen.
0: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
4: Mit hadd... csináljak az intelligenciámmal?
1: Mérhetetlen bámulatos film ismeretével.
4: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
0: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
4: Történik valami. Végre történik valami.
0: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
4: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Istenem, ez én nekem kell elmondanom neked?
0: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
4: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
0: Ez igen, ez, hát ez könnyű, ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
1: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
4: De az ott nem egy kosárlabda.
1: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
0: Jó, nem, hogy a filmbe két óra.
4: Strandröplabda.
0: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
4: Nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
0: Wilson volt, persze. Wilson volt.
4: Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
0: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? Okay? És itt van vége a teszek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emoji sem tudnak kifogni.
4: Na jó, akkor...
1: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
0: Jó, tessék.
1: Tessék. Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
4: jó,
1: meg kitalálni,
4: mondok,
1: hogy mi a
4: egyet.
1: Film.
4: Jó,
0: jó, tessék,
4: egyet.
0: De csak okay. Emojikban mondjad.
4: Jó,
0: okay.
4: X, tudod, a piros X, amikor...
1: Igen.
0: Van egy piros X.
4: Igen, egy koponya.
0: Koponya.
1: Piros X, koponya.
0: Ez egy magyar film.
4: Igen, és ennyi.
0: Piros X.
4: És egy koponya.
0: Van egy piros X.
1: Koponya.
0: Tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, hogy van egy piros X.
1: Kicsit sokat tömpre.
0: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
4: Igen.
0: És ez egy magyar film.
4: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
0: Fektetett 8-as. Piros X és a koponya. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
4: Koltai Róbert?
0: Igen.
4: Sose halunk meg?
0: Hát mondjuk egyébként...
1: De tehát
0: nem az X, hogy tehát mi nem halunk meg.
1: Nem
4: sose halunk
1: meg. De nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
0: Igen, tehát...
4: Tessék.
0: De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Szomszédok, akkor
4: berakok
0: sok embert egymás mellé. De akkor az a szomszédok.
1: Sose,
0: mint az X,
1: sose. Az a sose, a halál. Sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
0: Igen, az örökké sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
4: Figyelj, amúgy látod.
0: Neked este 8-ig.
4: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell ezt csinálni.
1: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
0: Magyar film?
1: Magyar film.
0: Gyémánt, igen.
1: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
0: Jó,
1: okay.
0: A film címe, igen.
1: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki öleli.
0: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
4: Kincsem.
1: Azaz, meg vagyok.
4: Tessék.
0: Hallod?
1: Hogy egy ötös.
0: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
1: Ez az, Fanny!
0: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
1: Kincsem, az enyém, én kincsem.
0: Figyelj, Zsűl, ha ez ketten, minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl?
4: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
0: Jó, várj, egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
4: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
0: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
1: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
0: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
4: Nem tudod venni.
1: Tényleg a szobában maradsz.
0: Elmegyek egy üdöszűrésre, úgy érzem.
4: Sátán tangó.
0: Hát...
1: Ez annyira nem volt jó.
0: Jövünk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
1: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupé?

vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson.
7: Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center. Ha még nem vagy plazmaadó, ezt hallgasd! Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltetett fel a nyaralások vagy az iskolakezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
17: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
18: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
19: Szeptember 11-én és 12-én
20: ismét Dévaványai Városnapok az új rendezvénytéren.
19: Két nap, három nagy koncert,
20: T-Deni, New Level Empire és Majka,
19: és még több fantasztikus fellépő a színpadon.
20: Napközben színes kirakodóvásár, vidámpark, izgalmas gyerekprogramok és büfésziget várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.
19: Esténként DJ-k,
20: tánc és hajnalig tartó bulik gondoskodnak a hangulatról.
19: A belépés ingyenes,
20: a jókedv garantált.
19: Téged is vár a Dévaványai Városnapok, ott a helyed.
21: A Vékruk Ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
22: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
21: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök, gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
23: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
24: Reklámot hallottak.
25: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Egy picit még visszatérhet a hőség, 1 millió forintos adomány a gyermekpszichiátriának. Kuruzslás miatt kell felelni egy kozmetikusnak. Jönnek a részletek Török Mónikától. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
27: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
26: 1 millió forintos adományt kapott a Békés Megyei Központi Kórház gyermek- és ifjúság pszichiátriai osztálya. A kórház honlapján számoltak be róla, hogy a támogatást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete ajánlotta fel, a pénzt a szervezet jótékonysági estjén gyűjtötték. A gyermekpszichiátria korábban a gyulai fussa sérült gyermekekért jótékonysági futóverseny bevételéből is kapott támogatást. Az akkor felajánlott 600 ezer forintból az osztályra asztalokat, székeket és zárható szekrényeket vásároltak. Kuruzslás miatt áll bíróság elé egy kozmetikus, mert a vádirat szerint szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket, írja a beol.hu. A nő 2022 és 2024 között a saját szalonjában hialuronsavat használt a kezelésekhez, amelyekért pénzt kért. Magyarországon az ilyen ajakdúsítás egészségügyi beavatkozásnak számít, ezért kozmetikus nem végezheti. Ehhez megfelelő orvosi végzettség és engedély szükséges. Hasonló szabályok vonatkoznak a botox kezelésre és a töltőanyaggal végzett ráncfeltöltésre is. Az ügy a Békés Csabai járásbíróságon folytatódik. az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békés Csabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derülték, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Gyerekek, hát tele lettünk emojikkal, tele lettünk filmtippekkel, Anna is küldött, itt mindenki küldött, megindult az őrület. Ugye azt játszottuk itt a hírek előtt, találtunk egy tesztet, ami arról szól, hogy mennyire ismered a filmeket, és ha te filmfanatikus vagy, akkor sima emojikból rájössz arra, hogy melyik filmről van szó.
2: Rácsapott egy ilyen általános intelligencia teszti, amin néhányan elhasaltak, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat.
1: Nagyon hasonló a DNS és a szaloncukor, nagyon hasonló a
2: svájci bicska és a szúnyog.
1: Igen, a svájci bicska és a szúnyog. Igen, hát vannak dolgok, amiket az ember elsőre nem ismer meg, de hogy tele lettünk, gyerekek, tele lettünk filmtippekkel, és Anna is írt egyébként 3 filmet, ő csak külföldi filmeket írt, úgyhogy mielőtt még az utolsó témánkra ráfüggünk, ha akartok, akkor még egyet kettőt, nagyon szívesen mondok.
2: Gyere, mutasd.
1: De akkor viszik Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film.
3: Aha, jó? Jó.
1: Oké, tehát azt mondja, hogy nézzük az elsőt. Jó. Az emojikkal már félek, hogy mit mondjak, mert...
3: Hát az igazat, amit látsz magad előtt, gyerünk.
2: Gyerünk, Marder! Na, gyerünk!
1: Én vagyok Marder.
3: Tüdőgyógyász inkább.
1: Szerinted egy tüdőszűrés, hogy érzed? Nagy, hogy gondolod? Nagy, hogy gondolod, hogy szerinted? Na, szóval az egy szívjel.
3: Igen.
1: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
2: Az elejéről lehagyta elég fontos.
1: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
2: egy születésnapi torta.
1: Az egy szület.
2: Az a Titanic.
3: Hajó,
1: az
3: hajó.
1: A Titanic. Jó.
3: De hogy is ez a Pogány Madonna.
1: Hajó,
3: lány, szíve, fiú. Ez
1: nem,
3: Pogány.
1: Bújtoristán.
2: A Pogány Madonna akkor lenne, akkor ilyen egyházi gyerek lennének lehúzva.
3: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
2: Hal!
1: Akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
2: nem,
1: egy hajó.
2: Az, a Titanic.
1: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 a Pogány Madonna. Megyünk tovább. Balra tekerőjel a Magnón.
3: Igen.
1: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
3: Egy-két új.
1: Bocsánat, egy-két két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, 2 darab 8-as és egy tűzjel.
3: Az anyja úristen.
1: Na, tehát egy
2: jobbra... Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik lenne itt még a rádió valaki hallja ezt a műsor. Tehát... Igen.
3: Oda visszatekerő.
2: Rewind and forward.
1: VV meg RR vagy. FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék, mi
2: ez
1: a valami, film, amit Anna feladott?
2: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
1: Igen, holokauszt film.
2: Hát a 8-8.
1: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
2: Jaj, várjál, de már nem ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
1: Egy kézjel, ami V-betűt mutat, egy tűzjel és 2 darab 8-as?
2: Addig kerestem, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, és a végén pedig tűz.
1: Aha. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
3: Mi lehet ez?
1: Egy előre teker...
2: Játszd újra!
1: Egy előre teker... Vissza a jövőbe!
3: Milyen jövő?
2: Én ezt, bizonyos kor felett nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
1: Nem láttad a vissza a jövőbe? 40,
2: de én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
3: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
1: A 2 darab 8-as meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
2: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
1: Senki se jobb nálam a vissza
3: a
1: jövőbe.
3: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
2: de
3: toronyba.
2: De ez a villám.
4: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje.
3: És a tűz az a villám.
1: Hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
4: Így van, ugye? Az 148 km/h. Ennyi.
1: Engem senki nem nevezhet. nyuszinak.
4: Ez az,
1: nyuszi vagy, McFly. Új, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, hogy leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a Visszajövőbe kettőt.
2: És engem miért nem hívtam meg erre a rendezvényre?
1: Mert nem, spontán rendezvény volt.
2: Ha micsoda? Hát a két kedves dolgot.
1: És néztem, mondom, úristen, nézem a Visszajövőbe kettő tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó?
2: Jó.
1: Egy lufi.
3: Egy lufi?
1: És egy bohóc.
3: Az a horrorfilm.
1: Ez a Stephen King, ez Stephen King. Igen, ez az az.
3: Az.
1: Ez az az című film, ez jó, azt mondjuk, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
2: Ez a Lufi és Bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
1: A Lufi és Bohóc, ez a, igen, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
3: Igen.
1: Tehát egy ilyen covidos maszk.
2: Állatos énekes.
1: Náragudj.
3: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
1: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
2: Bárányok hallgatnak?
1: Bárányok hallgatnak, így van. Jó.
2: Jó.
1: Egy hatalmas padlizsán.
3: Igen.
1: Egy Renault jel.
2: Ez eddig Rokko, a szombatok.
1: Rokko, vissza! Nem, ez most
2: állt. Ez én a lovin. Igen, kocsival mentem. Igen.
1: Az Ivar Magdász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám, uh-huh. Egy nagy hullám, uh-huh. Egy ilyen visszaforduló nagy hullám. Nagy hullám,
3: nagy... Szörfös hullám.
1: Igen,
3: nagy szörfös hullám.
1: Nagyon nagy jó. Szörfös hullám. Egy turbános fej.
3: Uh-huh. Szandokán!
1: Nem.
2: Igen.
1: Te az öreg búver, Szandokán. Hát, hülye vagy, százas forduló 1910.
3: Igen, és?
1: Igen, egyébként az is fél.
2: Ez az a pi élete szerintem.
1: És a pi élete.
2: Ez az.
1: Egy csónak és egy tigris.
2: Igen.
1: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Egy ilyen robbanó dinamit, uh-huh. egy vasmacska.
3: Uh-huh. Robbanó dinamit,
1: vasmacska. Most mondom a két könnyítést. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
3: Oh, kincs, ami...

0: Cabbage.
1: Jobban, bocsánat.
0: Egyébként nem rossz.
1: Japán, Japán, Amerika, Amuru, és az öreg dobálta
0: az öreg bombákat. Jó, de gondoltok egy háborús filmre, háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
2: Jó reggelt, Vietnám.
0: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
1: Ne rájön, elnézzé.
2: Az a romantikus film, az az
1: izé. Leesik a
2: lény.
1: Mazsinó vonal.
0: Pearl Harbor, hát a Pearl Harbor.
2: Nem
0: láttad a Pearl Harbor? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan? Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
2: Izgalmas hang.
0: Jó, mondom a következőt, oké? Azt mondja, hogy... egy farkas fej, egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
2: Partizán.
0: Gulyás Marci.
1: Hogy jön ide Gulyás Marci?
0: Egy szívjel, igen. Egy nő, és egy... egy...
2: farkasokkal táncoló.
0: Nem. Hát
2: táncosokkal farkaló.
1: Hold, fél hold.
0: A farkas és egy...
1: Jomurdzsák, fél hold.
2: Nem, az a film, amiben...
0: igen.
2: Mi annak a címe?
0: Farkassá, vámpirá változnak, több rész is volt benne.
1: A
0: Twilight. Alkonyat. Twilight, alkonyat. Így van. Bocsánat, a Twilight.
1: Twilight.
0: Sorry, Twilight.
1: Jó.
0: Jó. Oké. Okay.
1: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
0: Meseautó. De ez a harmadik.
2: Akkor egy sex idol volt.
0: Igen,
1: sex idol.
0: Sex idol volt.
2: Igen, és az Unodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen.
0: Az milyen volt?
2: Jó, akkor ez.
0: Oké.
1: De egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
0: Cabrio,
1: virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
2: Fogd a nőt és fuss.
0: Cabrio, csaj.
1: Egy... Vivien király kisasszony!
0: Hát ó, igen, micsoda nő!
2: A csizma hiányzott volna.
1: Jó, mert?
0: Két bajszos csávó.
2: Rendőr akadémia.
0: Két nagyon bajszos csávó.
1: Nagyon bajszos. Okay.
0: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
2: A Brokeback Mountain.
0: Így van, a két meleg cowboy.
2: Igen.
1: Túl a barátságot.
0: Tudod, hányszor megnéztem? Az egyik cowboy én vagyok.
1: Jó, de ki a másik?
0: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
2: Azt tudod csinálni. Ezt megnéz mindig az alkonyatot, és utána ezt
0: igen, és a Brokeback Mountain-ra mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikában.
2: A verekedő szex tetszik benne?
0: Minden tetszik benne, nem tudom.
2: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
0: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
1: Na.
0: Idős csávó, nyíl.
2: Igen.
0: Kicsit fiatalabb csávó, nyíl. Megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
2: Benjamin Button.
0: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az asszony. Kézzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
2: Na. Jó.
0: Ez a megfiatalodó csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
1: De az.
2: Jó, mondok én is.
0: Na tessék, igen.
2: Szőnyeg, majom.
1: Aladdin.
0: Nálam az előszobában.
1: Aladdin.
2: Ez Balázs hétvégi program.
0: Szőnyeg, majom, micsoda?
2: És a sapka, a kis sapka.
0: Ja, Aladdin.
2: Na, látod, diegtél is.
0: Jó, hát most érted. Hát most
2: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
0: Cowboy, és ez film?
2: Sorozat.
0: Cowboy kalap,
1: ló, olajfúró
0: torony, Dallas.
1: Nem.
2: De.
0: Dallas.
2: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben, Feri?
1: Nem a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de azért nagy autókkal is jártak.
0: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hogy...
2: Ezt majdnem eltaposta Samantát egyszer.
1: Az anyja úristen, tehát miért nem tettem
2: visszatérő drámai pontja volt az életünknek.
0: Igen. Szoba.
1: Igen. Belső, szoba belső.
0: Bent és húr. Jelenleg elmutattam szoba, gitár, húr. Hát ez a Ben Hur.
1: Ben Hur.
0: Csehallgatok őt.

0: épület balta, igen.
1: És valami, nem, egy kokain, nem tudom mi az.
0: Szellem épület, kábítószer, balta.
2: Gyilkosság.
0: Gyilkosság. Aha.
2: Balta, gyilkosság, baltával veri agyon.
0: Ez nincs meg, ez nem tudom.
2: Bekokózva baltával agyonveri az épületben.
0: Nem tudom miért.
1: Vagy az amerikai pszichó, vagy...
2: Ja, hogy te se tudod, az úgy fasz.
0: Ja, vagy,
1: hát egyébként más
0: jó,
1: küldte.
0: Mondok
1: más küldte.
0: Én is egy
1: tudod,
0: nap.
1: Ez a Ghostbusters lesz.
0: Igen, a szellemírtók, igen. Igen, igen, igen. Na jól van, gyerekek. Oké, okay, köszönjük. Olya, köszönjük szépen. Nagyon jókat küldtetek. Még gyorsan egy kulcsos játékot pattintsál ide, Anna, vagy majd később pattintsunk. Most még belepattintunk egy kulcsos játékot, és aztán megvagyunk, odaadtuk a két...
1: Minőségi műsorkészítő zajlik.
0: Én nagyon, ezt nem szeretem az ilyen kvíz, meg tesz jellegű dolgokat, amikor egy kicsi verseny ragyogás, van benne, ez ragyogás. Nagyon jó. Ragyogás, úristen, de jó film az is.
1: Ragyogás.
3: Ilyen kapai trek
0: lenne. De jó ragyogás.
1: Arra emlékeztek arra a filmre, amikor egy ikertestőr, aki nagyon ki volt a gyúra, és hosszú fekete hajuk volt, voltak mindenek a főszereplői. És ez a 80-as évek volt, és már nem is emlékszem a nevükre, de nagyon hosszú, tehát ilyen bodybuilder gyúrtak voltak, ikertestőrek voltak.
0: És minden ilyen B-kategóriás filmben ők játszottak, igen.
1: És babysitterek is voltak.
0: Fú, de tré volt. Nem tudom, hogy hívták őket, de emlékszem rájuk. És ilyen hullámos, fekete, hosszú hajuk volt, igen. Nagyon kigyúrt este. Patrik itt van velünk közben. Szia, Patrik, jó reggelt!
4: Rádió 1, csak igazi ma is lágermet.
2: Szia, Patrik! Kész vagy, Patrik,
0: gratulálom!
4: Hát erre nagyon rákészültem.
0: Mi újság, Patrik? Honnan hívtál minket?
4: Szegedről hívtalak titeket, éppen dolgozok.
0: Mit dolgozol, Patrik?
4: Raktárosként dolgozok egy ilyen építőipari cégnél.
0: Építőipari cégnél, nagyon menő. Jól van, Patrik, figyelj, van egy kulcsod, az a helyzet.
4: Na, ennek örülök, hát nyerek vele egy autót.
0: Hát az csak hagyja, hogy autót, ha itt megnyersz, akkor itt nyersz autót, utazást, pénzt, tárgynyereményeket.
1: Figyelj, lovat.
0: Itt ez a konténer, ez októberre annyira tele lesz, hogy ezt egy ember megnyeri, az minden idők egyik legnagyobb rádiós nyereménye lesz.
4: Akkor biztos nagy kanálban leszek utána.
0: Hát az Patrik, jó, egyél nagy kanállal. Jó, szerencsés típus vagy egyébként?
4: Hát fogjuk rá.
0: Jól van, Patrik. Találkozunk akkor a konténer nyitáson, jó?
4: Oké, okay, köszi szépen.
0: Mondunk minden részletet, hívni fogunk és mondjuk, jó?
4: Oké, okay, köszi.
0: Oké, ciao. Gyerekek, nem csak nálunk, Atisnál is lehet kulcsot nyerni, és még talán Gerinél is, jó?
2: Jó.
0: Annyira rákattantam, hogy közben nézem az emojikat, és próbálom kitalálni, hogy miket küldenek. Ugye, ez nagyon jó ez a játék, küldek nagyon szeretem.
1: Küldek négy darab farkas kutyát egymás után, és az pedig a 14. része.
0: Én szeretem. Na, jövünk mindjárt, itt vagyunk, 9:30 lesz, pontosan 2 perc, itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataiban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Anya, arra gondoltam,
3: rendet raksz a szobádban.
2: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
3: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
4: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
5: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
7: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van. Reklámot hallottak.
15: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
17: A Vékruk ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást. Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
15: Szeptember 11-én és 12-én ismét Dévaványai Városnapok az új rendezvénytéren. Két nap, három nagy koncert, T-Deni, New Level Empire és Majka, és még több fantasztikus fellépő a színpadon. Napközben színes kirakodóvásár, vidámpark, izgalmas gyerekprogramok és büfésziget várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Esténként DJ-k, tánc és hajnalig tartó bulik gondoskodnak a hangulatról. A belépés ingyenes, a jókedv garantált. Téged is vár a Dévaványai Városnapok, ott a helyed!
18: Még mindig tart a forróság. Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
15: Rádió 1.
0: Csak igazi ma is láger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ingyenes HPV elleni védőoltás, tiszta vízzel pótolják a körösök hiányát, nemzetközi fesztivál a Jókai Színházban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
2: Rendkívül kevés víz érkezik a fehér és a fekete körösön, ezért a térség vízigényének nagy részét már a Tiszából kell pótolni, tudta meg a beol.hu. Augusztusban mindössze szűk 14 mm eső hullott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén, kevesebb, mint harmada a sok éves átlagnak. A szárazság a talajvízen is látszik, amelynek szintje átlagosan 124 cm-rel maradt el a megszokottól. Jelenleg másodpercen mintegy 11 köbméter tisza vizet vezetnek át a körösök rendszerébe. 3 napos nemzetközi színházi fesztivál kezdődik csütörtökön Békéscsabán, írja behír.hu. A Nexus szombatig várja a közönséget a Jókai Színházban. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, többek között Nagyváradról, Temesvárról, Kárpátaljáról, Aradról és Zentáról érkeznek magyar társulatok. Pénteken ősbemutatót is tartanak, az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Teátrum közös produkcióját, a Néma lakodalmat mutatják be. A darabok mellett kiállítás, koncert és szakmai beszélgetések is lesznek. Az időjárásról. A felhők után a napsütés veszi át a főszerepet, a légmozgás is gyenge marad, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Békéscsabán ma napközben 30 fokig melegszik a levegő, a folytatásban is marad a derült ég, este 21, míg hajnalban 15 fok valószínű. A melegedésre érzékenyek tapasztalhatják tüneteiket, de mindannyian észrevehetjük, hogy bágyattabbak vagyunk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Rásku Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, és mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Volt egy nagyon érdekes vendégünk, fölhívtuk, hát teljesen elme háborodás, amit ő csinál, van egy verseny, amit ő megnyert, ez a GeoGuessr nevezetű világbajnokság, és ez Debrecenben megnyerte 2026-ban. Ez egy Google Maps alapú földrajzi kvízjáték, 150-200-250 méter pontossággal meg tudják mondani, hogy hol van az a fotó, amit ők látnak. Egészen megdöbbentő, tegnap erről hosszan beszéltünk, ma pedig felhívtuk Szabolcsot, hogy meséljen nekünk erről a versenyről, ő megnyerte, világbajnok lett. Meg kell tippelni egy interaktív világtérképen, hogy hol van az a kép, amit látsz. Több ezer jelet figyelnek, metajeleket, útfelfestéseket, házakat, színeket, a fotó magasságát, napot, csillagállást, mindent megnéznek, tényleg elképesztő. És hát Szabolcs körülbelül olyan volt, mint amilyennek elképzeltük, nem? Egy ilyen csodabogár. Szóval, hogy úgy teljesen más univerzum, mint ami mi vagyunk, ez volt az egyik témánk. És filmes emojikból próbálgattunk itten kitalálni híres filmeket, megnéztük, hogy ez hogy megy nekünk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Miket nézel? Kapsz egy képet, mi most megnéztük tegnap Szolnokot, ma megnéztünk egy erdőt, Eszter belőtt, hogy ez a Mátra, kiderült, hogy Japán, nagyjából 8000 kilométer, te mondjuk egy erdei képen, vagy egy sima falut ábrázoló képen, te miket nézel? Hány jel van, amit megfigyelsz?
2: Azt meg tudom neked mondani, hogy azt a Japánt, azt könnyű lett volna eltalálni, mert Japánnak van egy olyan különlegessége ebben a játékban, hogy felháborodás volt, közfelháborodás volt, mert túlságosan magasan volt a kamerája az autóknak, és nagyon sok kertbe be lehetett látni, és emiatt Google változott egy olyat, hogy Japánban alacsonyabbra rakta a kamerákat az autókon, és emiatt egészen azóta Japánban mindig lehet látni, hogy a képnek egy nagyobb részét takarja ki maga az autó, ugye az autónak így a kitakarása.
1: Ja, értem, tehát hogyha megnézed...
3: Nem a környezetedet figyeled, hanem akkor ezekre is figyelsz, hogy a helyi felvétel milyen szögből készül.
2: Igen, ez országtól függő, hogy itt mi mennyire köthető mondjuk a földrajzhoz, és mennyire mondjuk a Google Maps magához. És vannak olyan országok, például mondjuk Oroszország, ugye az utcaképnek nem volt semmiféle frissítés az elmúlt 4 évben, és ott teljesen be van fagyva minden egy ilyen 2022-es állapotba, azaz, hogyha megtanulsz egy utat Oroszországban, és mondjuk ott van egy, nem tudom, fekete autó, amin van a kamera, és ezt lehet látni, hogy fekete az autó, amin a kamera volt, akkor az mindig is úgy lesz, mert nem változtatják meg. És vannak olyan országok, mint például Brazília, ahol gyakran vannak frissítések, viszonylag nagy, nagyon sok különféle mezőgazdasági tevékenység van, stb. És ott mondjuk nagyon sokat számít maga a földrajz, az, hogy tényleg hogy néznek ki a dolgok. És
1: azt a mindenit. Hány méteres pontossággal mondod meg a képet? Nagyság, most nem kell pontosan, csak úgy nagyságrendileg. Hogy kell ezt elkezdeni? Letűzöl egy képet, mi általában mi a méter pontossága? Hogy mondod meg, vagy mennyire pontosan?
2: Movingban általában arra hajt az ember, hogy azért nagyon megtalálja, tehát pontosan, tehát ugye ahhoz, hogy 5000 pont legyen, az nagyjából ilyen 150 méteren belül kell benni.
1: Tehát a világon bárhol látsz egy képet, ha mozoghatsz azon a képen, egy kicsit belemozoghatsz, akkor 150 méter pontossággal megmondod, hogy hol van az a kép.
2: Nem mindegyik körben, de a köröknek egy jó részében.
1: Atya
2: és ez
1: Isten.
2: A cél alapvetően.
1: Atya
2: lehet
1: Isten.
2: Trükközni, lehet taktikázni, nagyon sokszor ez mondjuk egy játékban ezt mondjuk lehet látni, hogy úgy rakom le, hogy nincsen meg pontosan, de tudom, hogy nagyjából megvan, és arra hajtok, hogy az ellenfelnek ne legyen ideje. Mert ugye, hogyha lerakom, akkor utána az ellenfélnek 15 másodperce van, nem 60, lecsökken az idő, és egy 15 másodperce van megtalálni, azaz, hogy egy nagy valamennyi információm van, és azt akarom, hogy az ellenfelem az mondjuk esetleg teljesen ne tudja, hogy hol van, akkor még rizikózhatok, és azt mondhatom, hogy lerakom, 4900 nekem elég, és sok szerencsét.
3: Tudsz mondani olyan ilyen apróságokat, ami senkinek nem jutna eszébe, de mondjuk ez segített neked megnyerni egy mérkőzést?
2: A finálénak a negyedik játéka, azon 2-2-re egyenlítettem. Annak az utolsó köre, arra például nagyon büszke voltam, mert ott tényleg egy abszolút egy földrajz tudással kapcsolatos dolog miatt sikerült nyernem. Körbenéztem, így nem voltam benne teljesen biztos, hogy Romániában vagyunk, így láttam pár házat, meg a dombokat, amikről így gondoltam, hogy hát valószínűleg valami erdélyszerűség lehet, de nem voltam benne teljesen biztos. Aztán megláttam a távolban, a nagyon távolban, a arig látszott így magán az adásban, megláttam a tordai szakadékot, nagyon megörültem, mert gondoltam, hogy hát Linki, érted, francia, nem is fogalma sincs semmiről Erdélyről, nem fogja tudni, hogy milyen a tordai szakadék, nem fogja észrevenni, és akkor nagyon gyorsan egyből lenyomtam tordába, és nagyon megörültem, amikor láttam, hogy messze van, mert tudtam, hogy ott lesz. Pont elég pont volt ahhoz, hogy megnyerjem azt a no-move játékot, és 2-2-re egyenlítsek, és ezután már ugye a következő, a legutolsó játék, ott már az nagyon gyors volt. és ez kellett ahhoz igazából, tényleg ez a kör, ez nekem nagyon fontos volt ahhoz,
1: hogy hogy megnyerd aztán a döntő.
2: Lehessen, igen.
1: Szabolcs, mi a díj, mit kapsz? Mi a díj? Mi jár az első helye?
2: 30 ezer dolláros pénzdíj volt idén.
3: Pénzdíjat hova tették le? Akkor nem volt az, hogy Kazahasztánba kirakták egy körforgalom közepére, hogy akkor meg kell találni.
1: Egy korsó sör,
4: igen.
1: Egy emoji, ami mosolyog és kicsit ilyen ferde arcot vág, tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
4: Hát ezt ki nem tudja.
1: Na már, aki tudja, nem hát mondja, adjunk gondolkozási időt.
4: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
1: A fog. A Bagira?
4: A Bagirának a Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó? Mert örülnek.
3: Szóval, mint a Balázs szokott nézni. Az,
1: igen, ez valami szaraz a fossal. Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom, Isten hozott az én világom.
4: Másnaposok.
1: Ez a másnaposok. Hát amikor
3: hát
1: kiveri a
3: volt,
1: fogát...
3: mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
1: ott a tigris. A sör, az inkább a buli meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
3: Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
1: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van Anna?
3: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
1: Shrimp?
3: Igen. Forrest Gump.
1: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van. Tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
3: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább az, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
1: Igen.
3: Nagyon szeretem ezt.
1: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valami.
3: Egy DNS-t a majom.
1: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearadtam a pultba.
3: Na, az amerikai história X.
1: Az már nem
3: más, az már más.
1: Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
3: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptam. Senki nem érti.
1: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
3: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
1: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
4: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne a izébe, te a botjába az öregnek.
3: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó,
1: olyan,
3: is
1: egy bicska, és ki van hajtogatva belőle, 6 körömvágó, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
3: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
1: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a
3: legjobb.
1: Hát ez a DNS, te bajom.
3: Nem látod.
1: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino. Hát miért nem írja föl?
3: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
1: Igen, Karácsony T-Rex.
4: A múltra Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
1: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, ilyen sekvélyéknek készülni?
3: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
1: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
3: Ez valami székely film lesz.
1: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondd meg. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park. Na,
3: haladjunk tovább.
1: Oké, mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
3: Madagaszkár.
4: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy víziló.
3: Az egy víziló.
1: Ja, bocsánat.
3: Hallod,
1: jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
3: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
1: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
3: Igen.
1: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan. Legalább
3: mit csináljak az intelligenciámmal?
4: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
3: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
1: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
3: Végre történik valami.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, itt vagyunk, 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel.
3: Elfelejtettünk valamit.
1: Na meg, na mit felejtettünk?
3: Nem jutottuk fel a Gulyás Marcit, hogy mi történik vele a vidéken.
1: Penészlekre költözött.
3: Igen.
1: De hát ez, ami késik, nem múlik, hát...
4: Hogy fog túlélni.
1: Ez a neve.
3: Én már nagyon kíváncsi, hogy bevették a belső rituálékba is különböző.
1: Igen, téglán áll-e már a stábautó. Ne bántsuk őket, de az a nagy vállalás, ugye?
3: Kíváncsi vagyok,
1: így van. Oké, hívjuk még gyorsan a hallgatóját, így 3-4-10 után, 4 perccel, ha felveszik, kap egy ajándékcsomagot, aztán pedig...
4: Megyünk, hogy holnap jövünk,
1: így van. És holnap, hát szerda gyerekek, megint mindjárt ellibben egy hét. Hát nagyon megy. Foglalt, de szerintem inkább arra van állítva, hogy ismeretlen számot ne vegyem fel az M klasszik foglalatjelzés, igen. Oké.
3: Ez nem klasszik foglalatjelzés.
1: Következőt írta, hogy Szabolcs ugye a geocacher játékosa hogy csajozik, Szabolcs így csajozik. Bejegyezte az UNESCO, hogy lábaid közt a punesz jó.
4: Laci, tényleg.
3: Szeretem azt.
1: Hát ezt nagyon szeretem, ezt a napot. És totál meglepett, tudod, azt hittem, ami fél rossz poén elolvasom. Bejelentette az UNESCO, hogy lábaid közt a punesz jó. Hát ez
3: Laci, azt, már meg sem próbálunk olyan feltűnést kelteni, hogy ez egy rendes emberek által készített rendes műsor.
1: Felett a napalgat, és miért nem veszi föl? Hát ilyen jó arc, és nem veszi föl. Hát ez...
3: Vazzeg kezelésem van éppen.
1: De komolyan, Szabolcs így csajózik. Bejegyezte az UNESCO. Na jó, van gyerekek, hát akkor ezzel a kis versikével. Szösszenettel kívánunk mindenkinek szép napot mára, és jövünk holnap. Jó? Szerintem ez jó volt.
4: Hát jó, jó.
1: Szerintem hát szellemes ilyen volt. Kár, hogy nem vette föl. Nincs így ajándékcsomag neki. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Telefon.
6: Kávé.
5: Reggeli.
6: Kávé.
5: Munka.
6: Kávé.
5: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés A-tól Z-ig.
11: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
13: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
14: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Téged is várunk a 26. Dévaványai Városnapokon. Szeptember 11-én és 12-én az új rendezvénytéren. Koncertek, vidámpark, büfésziget. Igazi élmény az egész családnak.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
1: A Főtéri Sas gyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
20: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Állás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1 konténert, ma még. A ma reggeli felhők csak a demo volt, a bemutató. A komolyabb felhők holnap délutántól kezdenek gyülekezni nyugat felől, és az őszt hozó hidegfront csütörtökre robog majd át az országon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu,

0: Budaörsön, Székesfehérvárnál az 59-es kilométernél, és ezért lassabb ott a pálya. Fánkos Zsani Budapestről küldött üzenetet, baleset volt a Csömöri úton a 16. kerületben a Szlovák úti kereszteződés előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: 5000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
9: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
8: Ébredjen!
9: Doktor úr, ez mit jelent?
8: A Leyer Kaiser Steintérkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
9: Honnan tudja?
8: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
15: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az őrület ismét, a Rádió 1 konténert megpakoltuk nyereményekkel. Van benne autó, nyaralás, nagyértékű szerszámgépcsomag. A világ legnagyobb mázlistája megkaparinthatja, aki a nyerő kulcsot szerzi meg tőlünk. Na, ki kap most esélyt? Halló?
1: Szia, Pisti vagyok, és tudom, hogy a tizedik vagyok, mert a jövőből jöttem.
0: És te nyitod a Rádió 1 konténert?
1: Ja, hát a nyerő kulcs, mivel a jövőből jöttem, tudom, hogy nálam van. Úgyhogy más ne is jelentkezzen szerintem.
0: Te kész vagy nagyon.
1: Csak vicceltem, csak vicceltem.
0: Tizedik van! Jó, van, fiú!
1: Új, úgy túl éreztem. Mai nap mondom, szerencsésnek kell lennie, úgy keltem fel.
0: Hát a jövő fiú, mondja nekem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ajj, de jó vagy! Hát most, hogyha tényleg a jövőből jöttél, és nálad van itt a nyerő kulcs, akkor most így véget ér a játék? Már most hagyjuk abban?
1: Hát figyelj, nem tudom, de az biztos, ha véletlenül, ne hagyja Isten, tényleg nekem nyitja, én ott az egész, ahol ki lesz helyezve a konténer, úgy, mint tavalyi évben, végig fogom hemperegni nekik az egészet, az egész főutcát.
0: Ez a minimum. Ez a minimum, jövő fiú. Hát azért, drága Rádió 1-esek, próbáljuk meg megszerezni a nyerő kulcsot a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indítom az újabb zenei órát az olasz DJ-vel, Hypatonnal. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
5: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is lett.
8: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
9: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
11: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
15: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: hát én ma még nyáriasba jöttem, rövid nadrág, póló, lehet, hogy ezt még holnap is megjátszom majd, de aztán szerintem a nyárias szetteket el is lehet pakolni. Szerda délutántól nyugat felől érkeznek majd a felhők, a hidegfront csütörtökön hoz majd esőt, és 20-23 fokos maximumokat.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon.

újra itt a Rádió 1 konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a játék, megint egy ország dobta el a munkát, és mindenki minket hív. Látom az SMS-eket, a Viber-eket is sokan írják, hogy lehetetlen elérni minket. Ne tessék feladni, jó? A Rádió 1 konténer mindenkit vár, sok-sok kulcs jut még, nagyon sokat fogunk játszani. A konténernyi nyereményhez most ki jut közelebb? Rádió 1, tessék!
1: Szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni a konténeresre.
0: Mi ez az izgalom, Norbi?

0: listák állhatnak oda a rádió egy konténerhez, és te köztük vagy.
1: Királyság, imádlak titeket.
0: És ez a játék a délután folyamán folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, és papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
9: Anya, nézd, ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
9: Ugrunk egy bombát?
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádióegy, csak igazi mai sláger, megy például most a világ egyik legismertebb, legkedveltebb dala a jelenben, Shakirától a Die Die, aki nem csak énekelte ezt a zenét, dalszerűen.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, így napközben a munka mellé bizony, délután és este a munka és suli utáni levezetéshez, és még mindig nyár feelingben pörgetünk. 5-től jön a live mix, 2 órán keresztül, 8-tól a diszkós itt zenél a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9-től a World is Mine Radio Showban Jauri és Christopher lesznek a DJ-k. Most viszont a daily mixet indítjuk, jön a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life rögtön az elején.
1: Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett! Vakáció! A Rádió egyben is elindult a nyár! És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
6: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
12: Téged is várunk a 26. Dévaványai Városnapokon. Szeptember 11-én és 12-én az új rendezvénytéren. Koncertek, vidámpark, büfésziget. Igazi élmény az egész családnak.
13: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Még mindig tart a forróság.
17: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30-307-32-47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
18: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jókaiszínház.hu.
19: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
20: Több mint 10 éve a gazdálkodók szolgálatában. Chemikászit Kft. Napraforgó és kukoricafelvásárlás napi áron, rövid fizetési határidővel. Műtrágy és növényvédőszerek forgalmazása. Korrekt árak, nagy választék. Chemikászit Kft. Békés Csaba és Békés között félúton. Telefon 66 510 740.
21: Reklámot hallottak.
22: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
23: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. 1 millió forintos adományt kapott a Békés megyei központi kórház gyermek és ifjúság pszichiátriai osztálya. A kórház közölte, a támogatást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete ajánlotta fel. Rendkívül kevés víz érkezik a Fehér és a Fekete Körösön, ezért a térség vízigényének nagy részét a Tiszából kell pótolni, tudta meg a beol.hu. Augusztus elején olyan nap is volt, amikor a határnál egyáltalán nem mértek beérkező vízhozamot. Kuruzslás miatt áll bíróság elé egy kozmetikus, aki a vádirat szerint szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket, írja a beol.hu. Az ilyen kezelés egészségügyi beavatkozásnak számít, ezért kozmetikus nem végezheti. Derült lesz az ég felettünk, hajnalban Békés Csabán 15 fokig hűl le majd a levegő.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
21: Rádió 1!
24: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

0: beautiful things that I've got.
1: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket szeptember 8. napján is. A Daily Mixet hallják a mikrofonnál, mostantól Oszlácsoszi Norbert. Dolgozzunk együtt, jó étvágyat kívánok az ebédhez is. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30 22 12 900. Axwell és Ingrosso közösével folytatjuk most itt a More Than You Know.

igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek. Pontosan 12:30 van, a Déli Mixet hallják. Már is megyünk tovább, a Lencsési Közösségi Ház programját ajánlom a figyelmükbe. 35 év és 35 kiemelt program december 16-áig várják önöket különböző előadásokkal. Holnap délután 3 órától is lesz majd egy előadás. A természetjáró kör vendége Kun László lesz, és az előadásának címe Értékek és értékmentés szorványban. Várják önöket. Mi pedig Fastboy igazi mai slágerével folytatjuk a Daily Mixet itt a Good Life.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
3: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában 8 perc és 13 óra, nagyon kellemes délutánt önöknek. Ajánlom figyelmükbe a Nexust, a Jukai Színház nemzetközi színházi fesztiválját. Szeptember 10 és 12 között várják önöket különböző előadásokkal, és hát több országból érkeznek társulatok. Részletek a Jukai Színházban. Kellemes időtöltést hozzá, most pedig Regán Lili. Igazi mai slágerével megyünk tovább a Daily Mixben, itt a Heal Me.

0: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió Egyen. Nagyon kellemes kedd délután önöknek, a Daily Mixet hallották vele Mosszival. Mindjárt menjünk is tovább, indítok egy újabb órát, jön Kamerad igazi mai slágere. És pörög a Be Mine, aztán természetesen ajánlom még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak a folytatásban is a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
4: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett pluszkártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Szeptember 11-én és 12-én ismét Dévaványai Városnapok az új rendezvénytéren. Két nap, három nagy koncert, T-Deni, New Level Empire és Majka, és még több fantasztikus fellépő a színpadon. Napközben színes kirakodóvásár, vidámpark, izgalmas gyerekprogramok és büfésziget várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Esténként DJ-k, tánc és hajnalig tartó buli gondoskodnak a hangulatról. A belépés ingyenes, a jókedv garantált. Téged is vár a Dévaványai Városnapok, ott a helyed!
6: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
4: A Vécruc ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt kívánok, 6 perccel járunk 13 óra után, amikor is ajánlom figyelmükbe a Munkácsy Mihály Múzeum kiállítását, ez pedig az eltűnt szigeteink dinoszauruszai október végéig lehet megtekinteni. Várják az érdeklődőket, kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig Lady Gaga igazi mai slágerével folytatjuk itt a 104-en, csak hogy jobban menjen a kedd délutáni meló. Itt az Abracadabra.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában, 8 perc és fél 2, nagyon kellemes délután önöknek, már is megyünk tovább a Népművészet Csodája című kiállítást ajánlom a figyelmükbe. Szeptember 27-ig lehet megtekinteni a Wenckheim kastélyban Szabadkígyóson. Mester Gábor műgyűjtő népművészeti kollekciójából és Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből lett összeválogatva a tárlat maga. Várják önöket, kellemes időtöltést hozzá, mi pedig Loi újdonságával megyünk tovább itt a 104-en, ez a Golden Summer.

0: Mit gondolják? Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en egy perccel járunk 3:42 után. Nagyon kellemes kedd délután önöknek. Köszönöm, hogy velem tartottak. Lady Gaga és Bradley Cooper közösével már a búcsúzom. Ez a Shallow. Osztálycsoszi Norbertet hallották. További szép napot, minden jót!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
4: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
6: Omoda Gyéko. A jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
8: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
9: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: A Hőtéri Sas gyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napja. Hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó Nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár. Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan! A hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Téged is várunk a 26. Dévaványai Városnapokon. Szeptember 11-én és 12-én az új rendezvénytéren. Koncertek, Vidámpark, Büfésziget. Igazi élmény az egész családnak.
14: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
7: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy nagy az izgalom, látom, mindenki játszani szeretne, a telefonunkon most is több vonalon csörögnek a hallgatók, szólni fogok időben, amikor a Rádió 1 konténerjátékhoz lehet jelentkezni, de megértem, hogy mindenki nyerni szeretne autó, nyaralás, elektromos szerszám csomaga nyeremények között, és még sok minden, a többit is el fogjuk árulni. A Rádió 1 konténer ugye egy kulcsal nyílik, minden órában megszerezhető egy kulcs, és aki a szeretne,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen 4:43-kor közlekedési információk. Bubcsika dobott egy SMS-t, hogy lassú az M1-es Budapest felé haladva Piatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között. Tome üzenete pedig, hogy Budapesten lezárták a Városligeti fasor egy szakaszát a Bajza utcánál, ahol még sávzár is van, úgyhogy itt most nagyon lassú.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Kiss me.

Kids.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forró drótunk 20-as 311-111. Halló!
1: Jó napot kívánok, én Ildikó vagyok, és a szlogent szeretném mondani.
0: Igen?
1: Rádió 1, ez az igazi mai sláger megy.
0: Ebben még van hiba.
1: Oh.
0: Akkor várok egy újabb hívást, amikor már kiválóan megy a szlogen, meg hát akkor, amikor a játék indul.
1: Jó, rendben. Hello.
0: Mert hogy még a játék sem indult el, de nem baj, lehet addig gyakorolgatni. Hamarosan két igazi mai sláger között szólni fogok, majd hívni kell, és akkor egy tökéletes szlogennel a 10. telefonáló kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: tart, irány a maiutazás.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

és az már biztos, hogy autó, utazás, értékes szerszámcsomag is van benne, meg még nagyon sok minden, amit titok. De hát akkor most játszunk egyet! Kérem a 10. telefonálót, a Fordodrot 20-as 311-111, hajrá, soksi!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténer dugig van töltve ajándékokkal, és egy hallgatón kinyithatja majd. Na de ki lesz az a mázlista? Talán aki éppen most érkezik? Háló?
1: Szia!
0: Szia!
1: A kulcsos játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy hívnak téged?
1: Luca.
0: És mit lehet a kulcssal csinálni?
1: A konténert fogom kinyitni vele októberben.
0: Na mi van abban a konténerben? Sorolt fel nekem? Mit tudunk?
1: Autó, Bosch, nyereménycsomag, utazás.
0: És te lehet, hogy nyitni fogod, mert 10-ként értél el!
1: Szuper, köszönöm, úristen. Nagyon örülök.
0: Hogy szól a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Luca, akkor te már egy olyan Rádió 1 hallgató vagy, aki ott lesz a Rádió 1 konténer nyitónapján, és hogyha a te kulcsod nyitja, megváltozik az életed.
1: Nagyon köszönöm. Több száz hívást indítottam.
0: Megéri kitartani, drága Rádió 1-esek. A következő órában újra megpróbáljuk az igazi mai slágerek között.

0: long time.
1: Itt a Rádió Egyen. Azonnal indítom az újabb zenei órát Loival.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett! Vakáció! A Rádió egyben is elindult a nyár! És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
2: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint, szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmé kártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világpiac. Készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
8: Omoda Jéko, a jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, vagy hát csak olvasgatom és olvasgatom újra meg újra a mai nap időjárását, a sok napsütést, a 31 fokot. Nagyjából valószínűleg idén ezt többször már nem olvashatjuk majd. Holnap délelőtt még ugye nem lesz para, de aztán a hidegfront első felhői délután elérik a nyugati részeket, csütörtökön pedig átrobog az országon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: kábjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Sziasztok, Tibi vagyok, ne reménykedjetek, én fogom megnyerni a Rádió egy konténert. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nem csak stílusváltás történik most zenében, drága Rádió 1-esek, játékot is indítok! Induljon ebben az órában is a harc a Rádió 1 konténer egy kulcsáért, tessék jelentkezni a forrodrót 20-as 311-111, sorban egymás után felkapkodom a telefonokat, és aki tizedikként ér el, jön velem adásba, a Rádió 1 szlogenjéért megkapja az esélyt, hogy kinyissa a Rádió 1 konténert, és elvigyen belőle idén is egy olyan nyereményt, amit a többi rádiótól soha nem kaphatna meg. Úgyhogy hölgyeim és uraim, sok sikert kívánok mindenkinek!

0: játszhass a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
1: Sziasztok, Niki vagyok, ez itt a Rádió egy, és én nyerem meg a Rádió egy konténert. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kerüljön mindenki közel a Rádió 1 konténerhez. Tizedikként kell elérni, tudni kell a Rádió 1 szlogent. És akkor adok egy kulcsot, ami remélhetőleg nyerő lesz. Halló!
1: Szia, Tamás vagyok, Kaposfőről, a konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nyitnád a Rádió 1 konténert, Tamás?
1: Igen, szeretném. Tavaly sajnos nem sikerült, de ott idén nagyon szeretném nyitni a családommal.
0: Tavaly nem sikerült játszani. Nem sikerült felhívni hanyadikként?
1: Tizedikként.
0: Uh-huh. Hát most sikerült.
1: Azt a mindenit! Nagyon szépen köszönöm! Nagyon szépen, de boldog vagyok, mert szólni se tudok, ne haragudj.
0: Nem baj, a lényeg az, hogy köszönöm. Ne rozsd el a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És megvan a kulcs, Tamás!
1: Azt a mindenit, nagyon szépen köszönöm!
0: A Rádió 1 konténer téged is vár a többi nyertessel együtt, és hogy a te kulcsod nyitja el majd, hát most már csak reménykedni kell.
1: Hát jól is reménykedem. Azt a mindenit. Hú, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen. 90. hívás körülbelül.
0: Nem szabad feladni, drága Rádió 1-esek. A következő órában is játszunk, a nyereményekről részletek pedig most az

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Öttől ma is live mix, 2 órás lesz, Juhász Gergő mellé Wilcox áll zenélni. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő órában hozza az igazi mai slágereket, játszani is fogunk, és Taylor Swift-tel kezdek.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Téged is várunk a 26. Dévaványai Városnapokon szeptember 11-én és 12-én az új rendezvénytéren. Koncertek, vidámpark, büfésziget, igazi élmény az egész család.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
5: A Hőtéri Sas gyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó Nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
6: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiőrt feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
7: Bocskai 29.
8: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD. A jövő hajtóereje.
0: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Akadálymentesítik a Mokri utcai orvosi rendelőt Békés Csabán, közölte a városvezetés. Akadálymentes parkoló, új járda és rámpa épül, emellett szélesebbre cserélik az ajtókat és felújítják a mosdót. Háromnapos nemzetközi színházi fesztivál kezdődik csütörtökön Békés Csabán, írja a behír.hu. A Nexus programjában 6 versenyelőadás szerepel, több határon túli magyar társulat érkezik a Jókai Színházba. 4 napon át ismerkedtek az egyetemi élettel és Békés Csabával a Gál Ferenc Egyetem első éves hallgatói, számolt be a beol.hu. A gólyatáborban tájékoztatókkal, városi programokkal és csapatfeladatokkal készültek a tanévkezdésre. A folytatásban is terült marad az ég, Békés Csabán hajnalban 15 fokig hűl le majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük közlekedési információk. Most írta Bence, hogy az M1-es belassul Hegyeshalom felé haladva Szárligetnél a 48-as kilométernél. Itt ugye ráadásul még a lehajtó sem használható. Budapest 11. kerület Albert utca lezárva az Andor utca és a Zsombor utca között, írta Viktor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténer keresi a tulajdonosát. Sok-sok kulcsunk van hozzá, valakié kinyitja majd. Halló?
1: Szia, Kata vagyok, és játékra jelentkezik.
0: Kata drága, mi van a Rádió 1 konténerben?
1: Sok minden.
0: És elviszed?
1: Nagyon bízom benne.
0: Hát, hanyadikként kell engem elérni?
1: Tizedik.
0: A tizedik!
1: Nem mondtad, tényleg?
0: Igen, kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Kata drága! Nyertél egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és ha igazán mázlista vagy, akkor a játéksorozat végén ott állsz majd a többiekkel, és ki fogod nyitni?
1: Nagyon bízom benne. Köszönöm szépen.
0: És nem állunk meg, megyünk tovább. Juhász Gergővel is lehet majd játszani. A Rádió 1 konténer játékról pedig most jönnek a részletek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakáció

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
5: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, IPEC-kel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű.

0: Gos prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda Jayco, a jövő választása.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Csak igazi mai slágermeccs. Aki az ország keleti részén hallgatja a műsorunkat, az holnap még nyugodtan menjen nyári a szedben bárhová dolgozni, és akár 35 fokot is mérhetünk majd az országban. Aki egészen nyugaton hallgat, hát az már kap majd holnap délután az érkező hidegfront előszelébe.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Köszönjük szépen. Nem sok

Rádió 1, 16 óra 48 perc, közlekedési infók. Kristóf írta, 21-es főút Salgótarján, az 52-es kilométernél baleset volt, csak félpályán lehet autózni. Adri Budapestről SMS-ezett, 4. kerület tűzoltóság, Kisernő Szent Imre sarok, busz a kereszteződésben, karambol történt. Jöhetnek még az infók a Forradalom 20-as 311-111. 5-től Geri és Wilcox a stúdióban jön a live mix. Én még lejátszok autós barátaimnak egy szuper jó újdonságot Loitól és David Puentes-től. Golden Summer!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
6: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
14: Omoda Jéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Még mindig tart a forróság.
16: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószerviz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószerviz. Szakértelem, amiben megbízhat.
17: A Vékruk Ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csapa Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
18: Iskola kezdési szőnyegtisztítási akció egész szeptemberben a Digbuildnél. Szőnyegtisztítás 1990 forint per négyzetméter áron Békés Csaba, Gyula és Vonzás körzetében. Szőnyegét leadhatja a belvárosi patyolatban is Békés Csabán a Bartók Béla út 10 szám alatt. Bővebb info digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
17: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
19: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 alatt.
20: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
21: Köszönjük!
22: Reklámot hallottak.
23: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
24: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. 1 millió forintos adományt kapott a Békés megyei központi kórház gyermek és ifjúság pszichiátriai osztálya. A kórház közölte, a támogatást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete ajánlotta fel. Rendkívül kevés víz érkezik a Fehér és a Fekete Körösön, ezért a térség vízigényének nagy részét a Tiszából kell pótolni, tudta meg a beol.hu. Augusztus elején olyan nap is volt, amikor a határnál egyáltalán nem mértek beérkező vízhozamot. Kuruzslás miatt áll bíróság elé egy kozmetikus, aki a vádirat szerint szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket, írja a beol.hu. Az ilyen kezelés egészségügyi beavatkozásnak számít, ezért kozmetikus nem végezheti. Derült lesz az ég felettünk, hajnalban Békés Csabán 15 fokig hűl le majd a levegő.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
25: És most! Rádió

0: Délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől szokás szerint mixelünk még mindig 2 órán át. Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Wilcox a lemezjátszóknál. Szevasz Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort. Kevés duma, sok jó zene, ez lesz 2 órán át. Kezdjük el!
1: Viszont tartjuk a nyári vibe-ot, Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió egy Live Mixben.
2: At the turntables now, Wilcox.
3: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.
2: Radio 1 Live Mix Summer Edition.

0: Egy szól ez a rádió, egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Wilcox a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ nagyon röviden. 3-as karamból az M0-áson történt nemrég az M3-as felé vezető részen Gyál térségében, 4 kilométeres a dugó, és összeütközött két autó nemrég Budapesten és a Ferdinánd hídon. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, hello Geri, hello Wilcox, olyan fantasztikus a mai Live Mix, akár csak a Strand Fesztivál volt veletek az első sorban. Akkora öröm volt ismét együtt bulizni, hogy már a jövő évi bérletünk is megvan az első sorba. Hatalmasak voltatok és vagytok, Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápám.
1: Csaj, nagyon szépen köszönjük egyébként, nekem is talán, ha mondhatom, hogy a nyár egyik legkellemesebb fesztiválja volt, és a legpozitívabb volt a Strand Fesztiválon, amit veletek együtt nyomtunk. Éppen az előbb veséztük ki, imádtam az összes nyári Rádió 1-es fesztiválos partit.
0: Óriási volt, nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztatok bármelyik fesztiválon, bármelyik parti helyszínen. Ezekről fotókat, videókat, életképeket találtok a Facebook és az Instagram oldalunkon. Lendülünk tovább.
1: És ezt a dal többször is hallhattátok, ugyanis egy nagyon-nagyon jó warm up trackről beszélünk. David Guetta egyik legújabb szerzeménye a Just The Way You Are itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is két órában, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Nagyon jó a mix, Wilcox volt a kedvencem a születésnapi fesztiválon. Jó volt ott lenni, üdvözlettel, Dani.
1: Ennyire jó fej vagy, köszönöm szépen.
0: Mindenki nosztalgiázik, születésnapi fesztivál, strandfesztivál, Rádió 1 Stage. Még kicsit gondolatban mindenki ott van a nyárban.
1: Hála jó Istennek, hogy ennyi jó közös emlékünk volt.
0: Bizonyám, és hát ne felejtjétek, hogy 7 óra után megnyerhetitek életetek kulcsát a Rádió 1 konténerhez, amiben már most van elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára, valamint 1 milliós elektromos szerszámgép csomag. Szóval még egyszer, kulcsok a Rádió 1 konténerhez 7 és 8 között beszerezhetők majd újra. Itt a Rádió 1-en lendülünk tovább.
1: És van egy nagyon nagy kedvenc klasszikusom, az Inaya Day-féle Keep Pushin. Ebből készítettem egy 2026-os verziót, egy vadonatúj vokállal. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg. Ez a Rádió 1 Live Mix. At the turntables now.

igazi mai slágerek mixben.

0: Még Summer Edition, mellettem Wilcox élőben a lemezjátszói mögött, és még csak a felénél tartunk ennek a műsornak.
1: Megmondom őszintén, én nagyon élvezem, hogy két órán keresztül zenélhetek nektek, és a második órára is rengeteg finomságot hoztam magammal.
0: Úgyhogy maradjatok, senki ne menjen sehová, jövünk vissza, és itt vagyunk veletek még egy órán át, élőben rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
8: Roppanós szenteség!
9: Zamatos
8: szenteség!
9: Vagány!
10: Vagány. Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrok egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
15: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
17: Háj!
16: Jó, most már jöhet a nap.
18: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
19: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
10: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízel a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Az OSZ nővérek vagytok.
9: Boszorkányok már pedig vannak.
20: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
9: És végre visszatérnek.
21: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
22: Készen álltok?
9: A mozikban.
23: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
24: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
25: Omoda Gyéko, a jövő választása.
26: Reklámot hallottak.
27: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Reklám.
25: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 alatt.
28: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
29: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett pluszkártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
30: Szeptember 11-én és 12-én ismét Dévaványai Városnapok az új rendezvénytéren. 2 nap, 3 nagy koncert, D-Danny, New Level Empire és Majka, és még több fantasztikus fellépő a színpadon. Napközben színes kirakodóvásár, vidámpark, izgalmas gyerekprogramok és büfésziget várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Esténként DJ-k, tánc és hajnalig tartó bulik gondoskodnak a hangulatról. A belépés ingyenes, a jó kedv garantált. Téged is vár a Dévaványai Városnapok, ott a helyed!
31: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
26: Reklámot hallottak.
27: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
32: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Akadálymentesítik a Mokri utcai orvosi rendelőt Békés Csabán, közölte a városvezetés. Akadálymentes parkoló, új járda és rámpa épül, emellett szélesebbre cserélik az ajtókat és felújítják a mosdót. 3 napos nemzetközi színházi fesztivál kezdődik csütörtökön Békés Csabán, írja a behír.hu. A Nexus programjában 6 versenyelőadás szerepel, több határon túli magyar társulat érkezik a Jókai Színházba. 4 napon át ismerkedtek az egyetemi élettel és Békés Csabával a Gál Ferenc Egyetem első éves hallgatói, számolt be a beol.hu. A gólyatáborban tájékoztatókkal, városi programokkal és csapatfeladatokkal készültek a tanévkezdésre. A folytatásban is terült marad az ég, Békés Csabán hajnalban 15 fokig hűl le majd a levegő.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 6 óra, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mi továbbra is nyári időszámításban vagyunk, mellette még mindig Vilkox a World is Mine Radio Show-ból. Szevasz, Vilkox!
1: Ciao, Geri, sziasztok, és aki teheti, az használja ki a jó időt mindenképpen.
0: Bizonyán, már csak azért is, mert hogy csütörtöktől jön a rossz idő, ezt pedig akkor most meg is támogatjuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: És akkor indulunk még egy óra mix élőben, hajrá!
1: Így van, nagyon sok finomságot hoztam, ahogy ígértem, Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt Live Mixben.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: turntables now. Wilcox.
1: Radio Wildlife Mix.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Wilcox! Wilcox! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Élő adást hallottok, sőt, élő mixet itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, négyszeres év producere díjas itt nálunk Magyarországon. Ez volt a Jonas Blue és az Edge of Desire. Két nagyon fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt a Ferenc körúton a Bakács térnél pár perce, és bedugult az M7-es Letenye felé Baracska közelében olajfolyás miatt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Pörgünk tovább, nem is akármivel.
2: És nagyon-nagyon szeretjük a jó kis house dalokat. Alex Kenji, aki a 2000-es évek elején is óriási világsztár volt, most is alkotott egy fantasztikusat, ez tőle a Bambolét Live Newsben. At the turntables now.

0: hogy így évekkel később az egész világon bedurrant az ő hangzása, és azt látni a fiatalokon, hogy 16-17-18 éves srácok, lányok ugyanúgy ugrálnak ilyen jó kis house zenékre, úgyhogy még van remény.
1: És maradjatok itt mindenféleképpen, maradunk mi is a stúdióban mind a ketten, élőben mixelünk egészen este 7-ig, úgyhogy tartunk egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk.
0: Yes!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Anya, arra gondoltam,
9: rendet raksz a szobádban?
8: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteink. Őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
13: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
16: Szeptember 11-én és 12-én ismét Dévaványai Városnapok az új rendezvénytéren. 2 nap, 3 nagy koncert, T-Deni, New Level Empire és Majka, és még több fantasztikus fellépő a színpadon. Napközben színes kirakodóvásár, vidámpark, izgalmas gyerekprogramok és büfésziget várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Esténként DJ-k, tánc és hajnalig tartó bulik gondoskodnak a hangulatról. A belépés ingyenes, a jó kedv garantált. Téged is vár a Dévaványai Városnapok, ott a helyed.
17: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
18: Magidi Design. Egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés. Tapéták, függönyök, gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design. www.magiditapeta.hu.
19: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center. Ha még nem vagy plazmaadó, ezt hallgasd! Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első 2 adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 000 forint juttatásra tehetsz szert. most érdemes igazán belevágnod, hiszen

0: ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskolakezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
1: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tomi XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett pluszkártyával csak 3890 forint. A Tomi alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, továbbra is nyári időszámításban, két órán át mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, mert Sassari gondolta újra a Two Black nagy-nagy klasszikusát, jó 20 éves már az eredeti. Ez volt a Waves of Love. Srácok, lemaradtam, ki volt az előbb az az előadó azzal a jó house számmal, amelyiknél mondtátok is, hogy csápolnak rá a fiatalok, meg van még remény. Imádtam, üdvözlettel Mr. Zed.
1: Clooney-ról beszélünk, egyébként érdemes meghallgatni az ő többi trackjét is, egytől egyik zseni tulajdonképpen.
0: Sziasztok, tudom, nem kívánság műsor van, de a Kipusint le tudnátok játszani még egyszer? Wilcox Forever, közi szépen Balázs.
1: Hát, figyelj csak, már beidőzítem neked a vasárnap esti műsorba, úgyhogy ott mindenképpen meg lesz az ismétlés.
0: Így van, hiszen Wilcox-szal vasárnaponként is találkozhatok a World is Mine Radio Show-ban, ugyanígy két órában, 9-től egészen 11-ig. Lendülünk tovább.
1: Ed Sheerannel és az Azizámmal D.O.D. Remixében, itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Wilcox.

0: Beach Disco és Rehab, Sleep Tonight, Wilcox ma ezzel zárta ezt a két órát, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Milyen lesz neked a hét fellépések még?
1: Szombat este találkozhattok velem Nyársapáton, aki szeretne meghallgatni, ritkán vagyok ott, szóval érdemes lesz odajönni, és vasárnap természetesen a World is My Radio Show-ba hallhattok újra itt Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nagyon köszi neked ezt az elmúlt két órát, maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival. És a Get Lucky-val játszani is fogunk, nyerhettek természetesen kulcsokat a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Telefon.
1: Kávé.
2: Reggeli.
1: Kávé.
2: Munka.
1: Kávé.
2: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
9: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
13: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
14: Több mint 10 éve a gazdálkodók szolgálatában. Chemikászit Kft. Napraforgó és kukoricafelvásárlás napi áron, rövid fizetési határidővel, műtrágya és növényvédőszerek forgalmazása. Korrekt árak, nagy választék. Chemikászit Kft. Békés Csaba és Békés között félúton. Telefon 66 510 740.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. 1 millió forintos adományt kapott a Békés megyei központi kórház gyermek és ifjúság pszichiátriai osztálya. A kórház közölte, a támogatást az ausztráliai és békési polgárok egyesülete ajánlotta fel. Rendkívül kevés víz érkezik a Fehér és a Fekete Körösön, ezért a térség vízigényének nagy részét a Tiszából kell pótolni, tudta meg a beol.hu. Augusztus elején olyan nap is volt, amikor a határnál egyáltalán nem mértek beérkező vízhozamot. Kuruzslás miatt áll bíróság elé egy kozmetikus, aki a vádirat szerint szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket, írja a beol.hu. Az ilyen kezelés egészségügyi beavatkozásnak számít, ezért kozmetikus nem végezheti. Derült lesz az ég felettünk, hajnalban Békés Csabán 15 fokig hűl le majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1
0: indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék, és persze megnyerhetitek életetek kulcsát a Rádió 1 konténerhez. Tamás ma az első telefonáló, parancsolj, mit kérsz?
1: Ed Sheeran legújabb számát kérem.
0: De jó ez a dal, ezt ugye Ed Sheeran Martin Garrix-el készítette, kinek menjen?
1: Ineznek a lányomnak, újból kezdődött az iskola, és egy kicsit jó legyen mondjuk a történelem.
0: Bele fog rázódni a tanulásba, bízunk benne.
1: Bele rázódik. Egy ügyes csaj, nagyon okos és nagyon tanfresen.
0: Na ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió 1-en. Jön tehát Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek mindent megnyerni, ami a Rádió 1 konténerben van. Most hívjatok 10-ként és kaphatok egy kulcsot a számunk 0620 3 111 111.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, itt van az ősz, itt van újra, és itt van megint a nagy Rádió Egy konténerjáték. Halló, halló!
1: Halló, Robert vagyok, és Győr mellől Abdáról hívlak.
0: Hello, Robi, szereztél-e már valaha kulcsot a Rádió Egy konténerjátékban?
1: Nem, még soha, de nagyon szeretnék.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Robi, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Hát ezt el sem hiszem. Szuper, nagyon jó érzés. Remélem, ez fogja nyitni a konténert.
0: Úgy legyen, mondom, hogy mi minden van benne eddig. Egy vadi új Cupra Raval elektromos személyautó, 4 fős családi pihenés, 7 éjszakára, szállással, félpanzióval, a Kolping Family Resortban, valamint egy 1 milliós Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag.
1: Atta, hát ez nagyon jó hangzik.
0: És ez még ugye csak a kezdet, ez még csak a játék második napja, nagyon sok ajándék fér még a Rádió Egy konténerbe. Nagy konténernyitó parti, október 9-én Balázsékkal, hogy a te kulcsod lesz a nyerő, az akkor derül ki.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: És van egy nagyon jó hírem, újabb játék még ebben az órában néhány perc múlva itt a Rádió Egyen. Jön Gabriel Dancer, Metzger Victoria és Blanche. Ez a One Kiss.

0: A sláger megy, Zara, parancsolj!
1: Lóilag újabb számát szeretném kérni.
0: De jó választás! Ez a Golden Summer, egy nagyon híres német DJ, David Puentes is közreműködik benne. Kinek menjen?
1: A szomszédainak, mert olyan szerethetőek.
0: Komolyan? Jó fejek a szomszédok?
1: Igen, nagyon szeretem őket, bármikor kijönnek hozzám.
0: Mármint azért, mert mondjuk hangos nálad a zene, vagy ilyenek?
1: Nem, dehogy nálam. Kopogok, és kuri után, bármikor kint játszunk az udvaron.
0: Tényleg, és mindig örülnek neked, és mindig jó arcod.
1: Igen.
0: Hát akkor megérdemlik ezt a dalt, jön tehát Loi, David Puentes és a Golden Summer. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És akkor figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek nyerni egy konténernyi ajándékot, hívjatok innentől 10-ként, és adom a kulcsot.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt nemrég Budapesten a Kerepesi úton, a Keresztúri út és a Dömsödi utca között, és három autó karambolozott a 405-ös főúton Új-Lengyel térségében, a 15-ös kilométernél. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És folytatódik nálunk a nagy kulcsvadászat. Halló, halló!
2: Szia, Niki vagyok. Debrecenből telefonálok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Niki, volt-e már valaha kulcsod a rádió egy konténerhez?
2: Nem még.
0: Tavaly is próbáltál jelentkezni erre a játékra?
2: Hát próbáltam, csak nem sikerült.
0: Hát most itt vagyunk, a kapuban, kérek szépen egy rádió egy szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
2: Hát nem hiszem el, amúgy tényleg. Ezt hiszem, hogy véletlen hívtalak föl titeket, de úgy, hogy pont etetem a kisbabámat. Tényleg.
0: Mennyire örülhetnek ennek azok a Rádió 1 hallgatók, akik tegnap óta reggeltől estig folyamatosan hívnak minket, gyakorlatilag több százszor óránként.
2: Hát én nagyon boldog vagyok.
0: Erre mondják, hogy kezdők szerencséje. Figyelj, mert mondom, mi minden van eddig a Rádió 1 konténerben. Például egy új Cupra Raval elektromos személyautó, négy fős családi pihenés, hét éjszakára szállással, félpanziós ellátással, a Kolping Family Resortban, valamint 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag.
2: Az igen, az jó, jó hangzik.
0: Október 9-én nyitjuk a konténert, addig jó sok más ajándék kerül még bele, a játék természetesen holnap Balázséknál folytatódik, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és használjátok ki majd a szép időt szerdán, mert hogy csütörtöktől jön a lehűlés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szigelát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Anna Mari.
0: Anna Mari, kinek menjen ez a dal?
2: Küldöm a kutyakozmetikus kollégáknak.
0: Jaj, de jó, hol vagytok kutyakozmetikusok, merre dolgoztok?
2: Én Albert Tirsen dolgozom.
0: Szigelá és a Melodi, akkor oda Albert Tirsára töröm most nektek itt a Rádió 1-en, és ölelés a kutyusoknak.
2: Köszönjük szépen!

0: Rádió 1-et halljátok, utánam diszkós, itt 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show élőben 3 órában két rezidens DJ-vel, nem is akárkikkel, ma Jaurit és Christopher terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Egy csomó extravagáns és friss zene vár rátok tehát ma 9-től éjfélig élőben. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk, mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kút?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
8: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
14: Madagaszkár.
15: Ez nem elefánt, te szerencsétlen. Az nem, egy az, víziló.
14: Az a víziló.
13: Ja, bocsánat.
15: Te.
14: Hallod,
13: jó, oké, de ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet, hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
14: Az egy víziló, de úgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
13: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
14: Igen.
13: Tehát oké, ez Madagaszkár, de nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
14: Mit hadd... csináljak az intelligenciámmal?
15: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
14: Lassin... Mi ez az általános műveltség?
13: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartam.
14: Végre történik valami.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm Önöket. Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Akadálymentesítik a Mokri utcai orvosi rendelőt Békés Csabán, közölte a városvezetés. Akadálymentes parkoló, új járda és rámpa épül, emellett szélesebbre cserélik az ajtókat és felújítják a mosdót. Háromnapos nemzetközi színházi fesztivál kezdődik csütörtökön Békés Csabán, írja a behír.hu. A Nexus programjában 6 versenyelőadás szerepel, több határon túli magyar társulat érkezik a Jókai Színházba. 4 napon át ismerkedtek az egyetemi élettel és Békés Csabával a Gál Ferenc Egyetem első éves hallgatói, számolt be a beol.hu. A gólyatáborban tájékoztatókkal, városi programokkal és csapatfeladatokkal készültek a tanévkezdésre. A folytatásban is terült marad az ég, Békés Csabán hajnalban 15 fokig hűl le majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
17: Diszkó!
18: Diszkósít.
19: A rádió DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű a publikum. Keddeste is diszkosít, rádiósú itt a rádió, egy ilyen csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hangvai PG-vel, félőben.
20: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, Bárány Attila vagyok. Ma támogatjuk Hangvai PG, DJ Juniorral egyetemben.
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én DJ Junior vagyok, már csak 4-et kell aludni, és diszkosít, méghozzá Legends, és Szombathelyen találkozhatunk majd szombat este. Most pedig Robin Schulz lemezével kívánunk kellemes rádozást, és már is indul a diszkosít rádiósó itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is lát.

0: várják, Adorjánok, Adriánok, Csobánok és Ennák. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Katona Ákos, Tótné Fejes Hajnalka, Géci Edit, Szabó Márk és Nell Viktor. Isten éltes az ünnepelteket!
1: Én a Katona Ákost ezt külön üdvözlöm. Egyébként van egy ilyen színes ital, amit nem bír, gyakoroljon, az fontos, hogy bírja a mellett, hogy szeptemberben még találkozunk, és akkor bírnia kell. Ennyit üzenek neki.
2: Most pedig már is menjünk tovább, és jön a Sebek mélyén. A háttérben Roberto Vin is, jó magam, Hambai PG, itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is Lágermegy, ez a diszkusit érosul.

0: BPM tartalmú Adrien színnőről diszkosít a rádió egyen minden este 8 és 9 között, Bárány Attilával, Hanvai PG Mix-el, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Van egy zenei híred?
2: Ha úgy ne lenne, de mivel itt van most a főnök a stúdióban, inkább nem beszélek Imál Angelről.
1: Ez most értettem. Jó, akkor most nincs zenei hírünk, megyünk tovább a rádió egyen az igazi mai slágerekkel.
2: Viszont kételem vagyok felkonferálni a Messengers Melodic remixében jön Imál Angel az I'm Alive-val itt a rádió egyen.
1: Tessék!
2: Csak igazi

0: hiszen most szombaton érkezünk. Szombathelyre általában mindig ősz, ahogy elindul, és az iskola, akkor megérkezik a diszkocsit a városba, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit fogjuk játszani, diszkocsit Legends lesz.
1: Én most nem beszélek a fellépéseimről, mert itt a főnököm, de majd ha elment, akkor utána elmondom, hogy hova megyek a hétvégén.
2: Mindenféleképpen, mivel itt a főnök, el kell mondanom, hogy a következő egy olyan dal, ami egy régi kedvenc, de vadonatúj köpenyekben, jön Gotye, és kérem szépen a háttérben Árvát és David Getta itt a Rádió Egyen.
1: Ez egy zenei hír.
2: Igen.
1: Mennyire új ez te?
2: Ez
1: mennyire
2: nagyon
1: menő?
2: Ez a verzió most, ez nagyon. Ez nagyon megy mindenhol.
1: Ez valaki, ha megfejti, gyerekek.
2: Elaludtam.
1: Nem, most viccen kívül, tavaly volt sláger? Vagy két éve?
2: Gotye, hát két-három éve, igen.
1: Mert hogy egyébként tizenvalahány évvel ezelőtt már egyszer, igen.
2: Így
1: de
2: van,
1: hogy
2: így van,
1: megint?
2: Van.
1: Ez
2: megint, egyszerűen ott van a háttérben Árbát és David Getta, kioszták belőle a lehető legtöbbet, és ezért szól most itt a Diszkosit Radio Show-ban, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy diszkosi trédiós, itt vagyunk veletek immáron 20 éve, és egyébként a 21. születésnapod, nem mi 21-re is lapot húzunk, múltkor megtudtam ezt a kártya dolgot, hogy hogy működik, mert én nem kártyázok, de egy biztos milyen játék ez egyébként?
1: Ez a 21 és a pókerrel keverted össze.
0: Oké, én a pókerrel keverted össze, én nem értek hozzá.
2: Nemzetközileg blackjacknek hívják, csak mondom.
0: Igen, ilyen külföldi szavakat is tudsz, azért az nagy dolog. Na, én annyit akartam mondani, hogy lapot húzunk, és 21 éves lesz a diszkosit, és megyünk tovább. Decemberben fogjuk ünnepelni a születésnapunkat.
2: Most kaptuk meg a legfrissebb kutatási eredményeket, gusztustalan népszerűek vagyunk, gyerekek, én csak ezt tudom mondani.
1: Hát, kérnénk elnézést, de egyébként elnézést kérünk, mert jön a diszkosittal a Sorry, itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger, meg a diszkos.

0: Junior Bárányától és jó magam Hambai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, holnap este én pörgetem majd a lemezeket élőben itt a Rádió 1-en. Szerintem egyedül leszek, mert Hambai PG elutazik, DJ Junior meg hát van jobb dolga is, hogy feljöjjön ide Cseperről, nem?
0: Focizok.
1: Hát ezt mondom, hogy van jobb dolgod is. Új, egyszerűen elintézte a dolgot. Szóval van mensó lesz holnap este itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
0: Ez az, amit még a főnök nem szeretné. A van mensót. De egyébként viszont nem van mensó. Most szombat. Érkezünk Szombathelyre. Saturday Place, készüljetek. Diszkos itt lesz. Egyébként egy nagyon vidám videót kiraktunk a rajongói oldalainkra. Nézzétek meg, ez egy meghívó videó. Én még előtte Fertődön lépek föl. 11-től évfélig játszom a helyi városi rendezvényen. Én ezzel búcsúzom. DJ Junior voltam. Minden egyes DJ Junioros letölthető a YouTube csatornámról. Ott fönn is van minden klip. Egyébként új tartalmak is kerültek ki. Keressetek rá. Szevasztok.
1: Ez azért nem ér, mert én direkt azért nem mondtam el a fellépéseimet, hogy ne hallgassam azt, hogy itt állandóan erről beszélünk. Erre
2: de, ő csak a szombatot mondta, ami diszkos.
1: Akkor mondja én is a szombatot?
2: Igen, mondd.
1: Privát buli, Komárnó, Szlovákia, de, Kastelo, és ott
0: nélkül. Ott privátos, az mindegy.
2: Diszkos, tehát mondjad.
1: Nem érdekel.
0: Na, egy biztos, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, diszkos itt szombaton, Szombathelyen, tessék rámenni, búcsú.

legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek totál élőben, hangban és képben a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek.
0: Kedv van, tudjátok, hogy ez mit jelent? Elmegyünk egészen a falig.
1: Hát igen, az biztos, hogy az órák második felében tempóból nálam nincsen hiány, de elkezdünk egy kicsit lassabb zenével. Tame Impala és tőle jön a Dracula Omnom remixében, itt a World Is Mine Radio Show-ban természetesen a rádió egyen, úgyhogy ezzel kívánunk mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást, jó rádiózást, hello!

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és hát ezért is fantasztikusak ezek a keddesték. Jó, több mint egy percen átúszott együtt az előbb két fantasztikus zene.
1: Hát igen, néha pedig nyilván nem illik a rádiózáshoz, de olyan jó lenne egy harmadik lejátszó is, és akkor lehet tényleg művészkedni, amiből kijöttünk, az ugye az Adriatic Remix volt, az In The Moment, aztán pedig ez, amiből most már tényleg kijöttünk és elkezdtünk rá beszélni, az pedig a Time című dal Carlitától.
0: Egy üzenet, sziasztok, Jauri, nagyon jaurisztikus volt a színen a Rádió egy parti arénában. Hajnali 4 és 5 között az Outbreak-edet imádtam, üdvözletlen Norbicsek.
1: Nagyon szépen, köszönöm szépen. Hát igen, megérkeztem ott az arénába, hát ugye ez egy szerdai nap volt, és még másnap, munkanap, nem tudom, és így egész kevesen voltak. És beálltam zenélni, hát mondom, hát akkor tök mindegy, hogy mi lesz. Nem tinglitanglizok a szett elején sem, meg semmi. Elkezdtem, és így bum, mint egy ilyen sáskara, így összegyűltek az emberek. Mondom, az komoly buli lesz, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó volt, nagyon élveztem.
0: Úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki velünk bulizott a színen, azoknak is természetesen, akik ott voltak például a Strandfesztiválon Zamárdiban, és hát az ottani egyik zárószetedről majd dumáljunk mindenféleképpen, amikor három búcsú zenéd is volt.
1: Úristen, de jó
0: életem
1: volt.
0: Életem egyik legnagyobb élménye volt az végignézni élőben, hogy miért, na azt majd kitárgyaljuk hamarosan.
1: Igen, és annyira örültem, hogy ott vagy, mert ugye nem sokszor találkozunk így bulikba, tényleg bizony. Az ilyen Rádió egy színpadokon, de tényleg nagyon-nagyon jó volt. És nagyon jó ez a következő zene, és ez Hugo és David Guetta közöse, a Shine, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót, ez a Rádió 1.

Mind Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött, üdv a most érkezőknek, szevasz Jauri, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Sőt, ma még Christopher is jön szintén élőben majd 11 és éjfél között, és tudjátok, hogy mit láttam pár napja Christophernek az Instagram? Ibizán játszott, és tudjátok, ki bulizott vele?
1: A Robbie Williams.
0: Robbie Williams a Take That-ből. Tehát, hogy úristen! Tehát, hogy ott táncolt, dumágattak, van közös fotójuk.
1: Nagyon-nagyon kemény.
0: Lesz miről sztorizni majd a Christopherrel is 11 és éjfél között szintén élőben, és a Jaurival is mindig van miről sztorizni. Mögöttünk van most már a nyár, meg az összes nagy nyári fesztivál, többek között a Strandfest, és szombaton a Strandfesztivál te zártad be, ugye a Rádió 1 stage-en, és az utolsó perceket elevenítsünk fel, amikor le kellett húzni a zenét, amikor meg kellett állítani a bulit, mert ami akkor történt, ahogy te ezt ott megoldottad, esküszöm, hogy én ilyet még nem láttam, és annyira szerettem, hogy hihetetlen.
1: Hát hála Istennek, hogy van tapasztalatom mostanában a visszázásokból, mert sokszor a szervezők zárni raknak be, úgyhogy viccesen ki is írtam, hogy kedves szervezők, hogyha zárni raktok be, akkor számoljatok egy kis ráadás időben.
0: Nagyon jó.
1: De igen, az volt, hogy lehúztam a zenét, taps, megköszöntem, és akkor hát rázendítettek az emberek, és még talán volt egy ilyen egy perc, szóval ilyen 59-kor húztam le, és hát 4-kor szigorúan abba kell hagyni, és ránéztem a Márkra, aki ott a színpadmester volt, a technikáért felelve, meg mindenért, mehet még egy? Aha, játszottunk egyet, aztán megint vissza, aztán már akkor nagyon nehezen volt az, hogy még egy, de valahogy meg azt mondta, hogy 40 másodperc még lehet, és akkor megint vissza. De addigra meg már nem volt hang a DJ pultból, szóval nem, hiába töltöttem be egy zenét, az nem szólt kifele. És akkor nagy nehezen, de ilyen ordibálások kárán, azon mentén lett egy harmadik visszadal is, és ilyen teljes, ilyen örömtánc, és ilyen boldogság az egész strandon, zseniális volt. Ha valakit így erre kell videósan, akkor TikTok, Insta, mindenhol, a Rádió 1 oldalán is kint van, az én oldalaimon is, úgyhogy nézzétek meg.
0: Tényleg így van.
1: Annyira jó volt.
0: Elképesztő volt, és tényleg ez a boldogság érzés mindenki arcán. Elképesztő, szóval tényleg óriási.
1: Még az első kettő visszadalnál, úgy bulisztak, de a harmadik az ilyen, mindenki ugrál, és így nagyon-nagyon jó volt.
0: Így van, és ahogy Jauri mondta, az ő social felületein, valamint a Rádió 1 Insta és Facebook oldalán is megtaláljátok ezt a videót. Lendülünk közben tovább egy zseniális dallal, amit annó te hoztál be nálunk a köztudatba.
1: Így igaz, talán én játszottam először, de hát ez mit sem számít. Gordóval megyünk, és a Loco Locoval itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát nagyon menő külföldi fellépések várnak rád hamarosan.
1: Hála Istennek, igen, képzeljétek el, vagy neked is mondom szerintem, mert neked sem meséltem még elég pontosan így a menetét, hogy megyek, amúgy is mentem volna Dubajba, és még valamikor június környékén láttam egy ilyen csapatot, aki ilyen hard groove-ot, sancot, tehát ilyen mindenféle hard technónak az alműfajait csinálnak a Dubajban. És
0: igen?
1: Rájuk írtam, hogy úr, semmilyen hátsó szándékkal, hogy úristen, de jó, hogy végre valaki a második otthonomban, így fogalmaztam, csinál ilyen bulikat. Mert hát ott ugye tényleg csak ez az ilyen afro house, nem tudom, ilyen tribal cuccok mennek, tehát ami mondjuk egy tengerparton adja magát. És akkor ennyi, kb. Ennyi volt az üzenet, hogy majd nem tudom, hogy szeptemberben érkezem, és akkor így az volt a válasz, hogy do you wanna play? És akkor én meg így, hát persze, hogy akarok játszani, úgyhogy nyomjuk.
0: Ez könnyű volt.
1: Igen. És akkor utána megállapodtunk egy ilyen jelképes gázsiban, így is úgy is mentem volna, úgyhogy tök jó, kimegyek. Aztán onnan hazajövök, játszok egyet Budapesten majd szeptember 25-én pénteken, Dubajban 19-én leszek, aztán kicsit így nyaralgatok.
0: Aha.
1: 25-én Budapesten, és egyből repülök tovább, mert 26-án Strasbourgban, Franciaországban leszek, úgyhogy ilyen turné mód on.
0: Nagyon komoly, gratulálok, és nagyon-nagyon sok ilyen jó külföldi fellépést kívánunk még neked. Ti is nyugodtan tudtok ám kérdezni Jauritól 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy kicsit gyorsulunk, így az óra vége felé. Jön az utolsó harmad, úgyhogy megkezdjük, amiért jöttünk. Amiért én jöttem, hogy egy kicsit újat mutassak nektek. Eden Beyerrel és a Close Your Eyes-zal megyünk a Rádió 1-en.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-on a 30's Mind Radio Show-ban. Itt mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Kedv van, tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig, amikor egy kicsit belekóstolunk a technóba is, és hát várnak rátok igazi technó különlegességek 10-től.
1: Igen, igen, inkább a második órában majd, ez most ilyen kicsit ilyen bounce-is, trance-esre végződött. Ugye ez David Guettáéknak az új dalának az Eli Oaks verziója volt, úgyhogy ő nagyon sok ilyen feldolgozást játszik, ami egy kicsit gyorsabb, de abszolút énekelhető és ilyen kis boldog.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig tisztel, ahogy mondtuk, rákapcsolunk.
1: Így igaz, gyertek vissza velünk!
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Mindjárt este 10, itt vagyunk továbbra is full élőben. Hello mindenkinek, kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor dance, house, sőt egy kis techno is van az éterben Jaurinak köszönhetően. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, második kör indul, hajrá.
1: Hypaton, Out of My Head, Rádió 1, Where is My Radio Show, let's go.

0: Itt a Rádió 1, tudjátok, a műsor, a World is Mine Radio Show, ahol minden este bemutatunk új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött, és nagyon jó, hogy valaki feltette a következő kérdést. Szia Jauri, mondtad, hogy mész Dubájba. A mostani helyzetben bemered vállalni az utazást? Mindig várjuk a kedvestét, mert akkor van Jauri, hajrá!
1: Hát először is köszönöm szépen. Másodszor is kérdésedre válaszolva, engem egy kicsit se zavar. Voltam májusban is, ott kint ebből az egészben nem lehet érezni semmit. Nyilván, nem tudom, akkor itt nem nagyon repkedtek a drónok meg a különböző rakéták, vagy talán csak egyszer volt egy ilyen vészjelzés, de nem is hallottuk, hogy szétlődték volna, hanem valahol tök messze volt a tenger fölött. Szóval nem para, nyilván mondjuk Szíriába vagy Izraelbe, Iránba nem mennék, mert azért azok tényleg nagyon komolyan háborús övezetek, de Dubajba szinte 99%-osan normális az élet.
0: Hála jó égnek! Nyugodtan ti is kérdezzetek Jauritól, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen 0623111111. Megyünk tovább!
1: Lost Frequencies-zel és a Live It All-lal tőle, úgyhogy ezzel kívánunk további jó szórakozást. Aki meg eddig nézett minket a YouTube-on, mindjárt megoldódik a probléma, és tudtok minket tovább nézni majd.

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1, a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden kedveste 9-től egészen 11-ig. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még Jauri után, szintén élőben 11 és éjfél között. Többen írjátok, nem megy a YouTube stream. Tudjuk, dolgozunk rajta, ha minden jól megy, akkor pár perc múlva ez meg fog oldódni. Egy nagyon jó kérdés, melyik a kedvenc zenét Jauri azok közül, amiket eddig játszottál ma a 9-től?
1: Húha, na ez jó kérdés, úristen, miket játszottam az előző órában? Ja, egyértelmű, Adriatic in the Moment, vagyis hát Rufus the Soul in the Moment, Adriatic remixében, hát az zene, az a zeni, zene, úristen, nem tudok beszélni, zeni az zene, de tehát az a zene az zseni.
0: Emlékszel, hogy azzal a zenével hol találkoztál először, mikor és hol hallottad először, vagy hogyan figyeltél fel rá?
1: Na, ezt erre nem. Szerintem vagy egy szedben, vagy nem társítok hozzá ilyen különösebb emléket, de nagyon szeretem, azt tudom.
0: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Jauritól, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen is, 0623-111-111, nagyon jó lendületben vagyunk, és tartjuk ezt a tempót.
1: Igen, hát vagy majd egy kicsit azért még emelgetünk rajta. Szépen Bart Skills-el, és tőle a For The Music-kal megyünk tovább, és ez még mindig a World Is Mine Radio Show természetesen itt, a Rádió 1-en. Na, megyünk szépen tovább.

0: Zenfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, ez volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jauri a lemezjátszói mögött még jó 20 percig, aztán 11-től Christopher is jön még szintén élőben. Sziasztok, egy kérdésem lenne Jaurihoz. Ki az a DJ, akinek szívesen elmentél, vagy elmennél egy buliára? Ez Zsuzsanna kérdezi. Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Úristen, egy kicsit hosszabban válaszolok, mert azt képzeljétek el, hogy ugye most már egy közel, hát... Közel két éve beszélünk arról, hogy stílust váltottam, váltok, nem tudom. Uh-huh. És én mielőtt ezt megtettem, már nem jártam így bulizni, meg így soha sehova, mert azt, amit játszottam, abban nem éreztem, hogy bárki újat tudna nekem nyújtani. És amióta viszont ez a váltás ez megtörtént, itt most szerintem holnap estig tudném sorolni azokat a DJ-ket, akiknek tök szívesen elmennék a szettjére, és el is szoktam menni, szóval, hogy beiktatok, nem tudom, egy 2-3 havonta egy-egy külföldi utat, amikor meghallgatok valakit, aki érdekel, ilyen mondjuk Klüssler, Kukó, Funk Tribu, nem tudom, tényleg nagyon-nagyon sokáig tudnám sorolni, úgyhogy sokan vannak. De egyébként sokan itt Magyarországra is jönnek zenélni, úgyhogy itt is meg lehet hallgatni őket.
0: Ez egy nagyon jó kérdés volt, és nagyon szeretjük ám a kérdéseiteket ma este különösen. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Jaurival pedig lassan jön a finálé.
1: Igen, és jön egy személyes kedvencem, ha már az előbb említettem, hogy kit hallgatnék meg szívesen, akkor a Kukótól fog jönni egy dal, és a Tiesto csinált erre egy remixet, a Voicemail című dalára egy remixet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön szépen a lead.

0: élőadást hallottok itt a Rádió 1-esben, a World is Mine Radio Show élőben, sőt újra lehet nézni is ezt az élőadást. Jauri játszott az elmúlt két órában, hát szépen felvitted a végét.
1: Igen, igen, igen, most nem voltam jó warm-up-ja a Christophernek.
0: Igen, ezt ilyenkor mindig nehéz nagyon tovább vinni, de hát a Christopher ezt is meg fogja oldani csillagos ötösre. Hol játszol még a héten, Jauri?
1: Csütörtökön és pénteken is Budapesten. A csütörtök ez egy ilyen szemeszternyitó, a péntek az meg egy nagyon-nagyon komoly este a Soroksári út felé. Szombaton pedig Pécsre megyek, és oda is szintén a kiadómmal, az Outbreak-kel, úgyhogy izgalmas este lesz az is.
0: Jauri, jó bulikat kívánok neked, zseni volt ez az elmúlt két óra, imádtuk, jövő héten folytatjuk.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, megyünk tovább reklám nélkül, jön Christopher élőben!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en! Hey,

0: Mine Radio Show starts now.
1: Így van, innentől tehát Christopher a házban, az év producere jelenleg Magyarországon. Szevasz, Christopher!
2: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao, Geri!
1: Nagyon örülök, hogy újra találkozunk. Hát Robbie Williams-szel partiztál együtt Ibizán, azért lesz miről beszélgetni a következő egy órában.
2: Abszolút, úgy gondolom, jelen jó kis infókkal szólt majd szolgálni egyébként, úgyhogy addig is induljunk el, mégpedig egy újdonsággal. Gordónak és Rennes Zönnevernek érkezik a Loko Lokója, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, a Rádió Egyet halljátok. Ez a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg az év producere Magyarországon, és hát nemrég Robbie Williams-szel találkozott és beszélgetett Ibizán. Mindent tudni szeretnék, hogyan kezdődött ez az egész.
1: A menedzsmentem szólt, hogy fent leszünk a Pikes-ba, mármint, hogy ők fent lesznek a Pikes-ba, és hogy menjek már oda, mert hogy szeretne a Robinak bemutatni. Én meg ugye akkor nem emlékszem, tehát nem volt így tervbe, hogy Robbie. Én azt hittem, hogy valami DJ-ről van elsőnek szó, és akkor fölmentem, a Pikes-ba találkoztunk, és halál, tényleg nagyon-nagyon normális volt, és ő lépett oda hozzám egy idő után így beszélgetni, így magától, hogy azt mondja, te DJ vagy, nem? Mondom, igen, igen. És azt mondja, milyen zenét játszom? Mondom, House, Tech House. Azt mondja, neki vannak olyan dalai, amiket ugye ő csak saját magának készített, de hogy pontosan ilyen House és Tech House alapokra készült. No, és akkor elkezdte nekem ezeket a telefonon megmutatni, elkezdtünk belemerülni, én is megmutattam, mert készítettem neki remixet, és akkor utána mondja, hogy azt mondja, első fellépésed Ibizán? Mondom, igen. Jó, tudod mit? Akkor lemegyünk. Mondom, hova?
0: Jézus, mondom, nem hova? Mondod.
1: És akkor ugye én akkor az Édenbe léptem föl, és így mondja, hát akkor oda. De mondom, 3:30-tól vagyok, majd lenne, így van, szóval az itt főidő.
0: De jó arc, úristen!
1: És akkor ugye lejött az egész menedzsment ilyen hóbelebanccal. Annyira, megmondom őszintén, egyébként annyira így görcsbe volt a gyomrom, mert nem is az, hogy még első fellépés, azt se tudom, mit akarok játszani. Előttem egy olyan közönség, akinek soha nem játszottam, első debütöm Ibizán, és még Robbie Williams is ott táncol mögötte. Tehát, hogy ez az ilyen egy mosoly nem hagyta el az arcomat, mert annyira koncentráltam, de egyébként meg zseniális volt, úgyhogy nagyon aranyos, nagyon jó fej, és hihetetlen egyébként, hogy mennyire normális az emberekkel is. Tehát, hogy ezt így nem klisséként mondom, hanem, hogy a klubba is, képzeld el, oda mentek hozzá emberek, és mindenkivel képet csinált, beszélgetett, valaki odahúzta magához, hogy léci, hogy jöjjelek már, akkor azt így megölelgette, megdédesgette, megsimogatta, meg ilyet. Tehát egy nagyon-nagyon normális.
0: Igen. Pedig gondoljatok bele, mennyire fárasztó lehet az, hogy lemegy Ibizára, nyilván bulizni, hogyha valamikor ő is tudja már végre bulizni, és nagyjából 16 másodpercenként oda megy hozzá valaki, hogy léci, egy fotó, selfie, ölej meg.
1: Az 5 másodperc inkább, de igen.
0: Úristen, elképesztő.
1: Igen. De mindenkinek van egy szép szava, mindenkihez van, és kérdeztem tőle, mondom, nem fáradsz el? És így mondta, hogy nem, őt ez élteti, ez a durva az egészbe. Volt egy nagyon érdekes mondata egyébként, ezt még elmondom gyorsan, hogy kérdeztem tőle, hogy mondom, te művész? És mondta, hogy ő nem művész. Ez nagyon fontos. Ő entertainer, tehát ő szórakoztató személyiség. Neki ez a dolga. Ő nem érzi magát művésznek, neki az a lényeg, hogy mikor kiáll a színpadra bárhol van, akkor ő önmagát adja, de pontosan úgy, hogy az emberek szórakozzanak tőle. És működik.
0: Elképesztő. Zseni. Sztorizunk majd még Ibizáról mindenképpen 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik most egy újdonság, amit szintén Ibizáról lestem, vagy cseltem, csak itt még mindig annyira új a lejátszó, hogy nem merek semmihez hozzányúlni, de most meg megjött, így van. Tehát Rafáltől és Tony B-től jön a She Can Love You, és ez egy ilyen félig meddig ilyen indie, elektro, van benne minden, úgyhogy ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Radio Max és Tudjámó, Take It Higher a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött élőben Christopher Övé minden kedd este 11 és éjfél között. Szevasz Christopher, még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Csáó Geri!
0: Christophertől szeretném megkérdezni, mik most a kedvenc zenéid azok közül, amiket játszol? Zsuzsa kérdezi tőlünk Viberen, ő Jauritól is megkérdezte az előző órában ugyanezt, ez egy jó kérdés. És nem könnyű.
1: Nem könnyű, mert egyébként én mindenevő vagyok, mármint olyan értelemben, hogy így egy dalonál nem nagyon szoktam leragadni kifejezetten. Vannak ilyen időszakaim, amikor nagyon szeretek mondjuk valamilyen dalokat. Most például valamiért ilyen, most ilyen rapbe vagyok, nem tudom miért. Ritkán ilyen 2-3 évente így mindig így elkezdek rappet hallgatni. Most ebbe vagyok például régi Eminemek, Exhibit, ilyesmi, Dr. Drake, stb. Meg egyébként 90%-ban ugye a saját dalok, amiket így lehet kiemelni, mert annyiszor hallgatom őket. Nem azt mondom, hogy kedvencek, csak annyiszor hallom már, hogy már lehetne kedvencem is.
0: És mondtál rögtön egy érdekes dolgot, mindenféle zenét hallgatsz, tehát rapet is alapvetően tök mást, mint az elektronikus zene, vagy a house zene?
1: Én így van, tehát hogy én azért próbálom a repertoáromat folyamatosan bővíteni ugye a zenélés miatt. Én nagyon szeretem például a filmzenéket, és például olyanokat ugye, mint a Hans Zimmer, ilyesmi, én voltam is koncerten, úgyhogy én igyekszem minél több perifériából. Valahogy a rockkal még egyelőre nem sikerült annyira kibékülnöm, volt egy időszakom, amikor szerettem azt is, ilyen Slipknot, tudod, meg ilyesmi, de úgy azzal úgy még annyira nem. Maradtam valahogy így az elektronikus zenénél mindig, ugyanis azt tudni kell rólam, hogy én house zene őrült vagyok, és én azt szeretem, de próbálom egyébként így, hogy mi történik a nagyvilág. Pop, mostanában nagyon szeretem egyébként a popokat is hallgatni, annyira jól meg vannak csinálva, annyira rémegyszerűek, tudod, hogy így pont azért tetszik.
0: De érdekes dolgokat mondasz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
1: Ha már a popnál tartottunk, akkor Tim Impalának jön a Drakulája, és ebből én készítettem egy saját verziót, amit nem akartam kiírni, ugyanis egyáltalán nem éreztem semennyien formája jóban. És ugye azt tudni kell róla, hogy egy hónap alatt átlépte a 500 000 meghallgatást csak YouTube-on, 500 000 SoundCloud-on, és most konkrétan egész Ibizán mindenki játszotta, David Guettáiktól kezdve. Ha jól tudom, most Francis Mercier volt az, aki pont tegnap a High Ibizába, úgyhogy így elég jó kis körbe futott a dal. Igen, annak ellenére pont ezen revettünk most a menedzsment, hogy ki se akartam adni, tehát hogy annyira nem éreztem. Aztán mégis. Úgyhogy még egyszer Tim Impala, Dracula, Christopher Remix, szépen itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: játszottnál, az év producere jelenleg Magyarországon. Ez pedig az egyik legutóbbi saját dalod volt, Tukum a címe, és nagyon hasonlít az egyik korábbi nagy slágeredre.
1: Így van, a Bajánának az utóhatására jött létre, és egyelőre még, hát már teszteljük, inkább úgy mondom, egy ilyen bő egy éve. Egyébként elég jó a fogadtatás, egész sokan írnak miatta, aminek nagyon örülök, mert ugye, ha valami elkezdődik organikusan nőni, az általában jó szokott lenni megjelenés után se, nem tudunk vele annyira lukra futni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így tetszik az embereknek, meg hát írjátok meg, aki hallotta, hogy mi a véleménye róla, mert továbbra is szeretném így a véleményeket így begyűjtögetni magamnak.
0: Úgyhogy nyugodtan írjatok 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Ibizáról a jövőben tudható még valami egyébként?
1: Ez egészen pontosan novemberben fog egyébként finiselődni, ugyanis akkor teszik össze a jövő évi programot, és akkor tudjuk egyébként így fixre mondani. Vannak már bekérések olyan szinten, hogy valahova nem mondhatok még előadókat, de beugrani ugye szedbe supportetként, ugye támogatóekként, úgyhogy abszolút vannak ilyen törekvések, csak nem tudok még én se egyébként fixáló dolgokat mondani.
0: Okay.
1: Úgyhogy titoktartási szerződés 1.0, 2.4-es bekezdése.
0: Nagyon-nagyon drukkolunk, Christopher, hajrá! Lentülünk közben tovább, és lassan jön a mai finálé.
1: Így van, érkezünk, ha már egy kicsit így maradunk ebbe a kis techhouse-os menetelősebb amerikai vonalba. Szintén hozok egy újdonságot, amit egészen pontosan ma este találtam, és le is töltöttem. Semmit nem tudok a dalról. Simio, No Sweet, ezzel megyünk tovább. Hát ha jó, hát ha nem. Kiderül.

0: A Rádió Egyet halljátok, egy perc múlva éjfél, ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ba. Szeptember 8-án, kedden, Christopher által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hol játszol még a héten, meg így a következő időszakban?
1: Nem mondom el.
0: Oké, köszi, ciao.
1: Sziasztok! Érkezem egyébként Hamburgba egész pontosan, ott most kivételesen más zenélés lesz, ugyanis a képzeld el, a Scooteréknek a kiadójához megyek dolgozni most, és igen, a Kontor Recordshoz, és ott fogok most egyébként, még én sem tudom pontosan a fellépőket, vagy illetve az előadókat, de velük fogok együtt dolgozni most egy ilyen 4 napos sessionbe és kempingbe, úgyhogy nagyon várom, megmondom őszintén.
0: Hype-a,
1: így van.
0: Egy hét múlva találkozunk.
1: Így van, egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok!
0: Köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán jövünk megint 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió Egy.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból. Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. Szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegyés, egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését, az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban, Hypoton, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypoton. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel, a Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, hanem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz, hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab Sam Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.
1: Ez a Rádió 1, ahogy csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Why you worry, just can't take it.

0: kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok, mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.